0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legsikeresebb popénekese Németországból, Európa szerte ismerik most a nevét, Kamrád, akinek olyan Rádió 1-es kedvenceket köszönhetünk, mint az I Believe, a Feel Alive, a Be Mine, ugye ezt élőben is előadta itt a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és hát ez a dala, a Hug Yourself is azóta nagy kedvenc lett. Szerelmi csalódásnál egy ilyen visszatérő motivum. Én azt hittem, hogy ő szóló, hogy ő szingli, de boldog párkapcsolatban él. Szóval biztos valahonnan régebről van az inspiráció a dalokhoz. Ez a Hug Yourself Kamrádtól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikpak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abig jellel közösen készült dal. Accent Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A jó Purple Disco Machine, ő szólt az előbb, ugye a Strandfesztivál első napján volt Tino Piontek, az egyik sztár fellépő, tavaly is fellépett egyébként, és gyorsan megnéztem a pénteki line-upot, hogy mi történik majd a Rádió 1 stage-en, mert hogy kint vagyunk, ugye élő közvetítés van 8 után. Szóval péntek este diszkósi, Joe Jr., Loving Arms, Pool Max, Wilcox, Regalili, Lotfi Begi és Pure Beat. Loi aktuális kedvencét hozom most, ez a Golden Summer.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezekben a percekben is zajlik a Strandfesztivál Zamárdiban. Kint vagyunk a Rádió 1 Station, a Rádió 1-es DJ-kkel. És ha van igazi mai sláger, amire az idei szezonban sokat bulisztunk, az a Mári Salaton New Religion, hozom nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a visszaszámlálás pedig elindult szombaton, este 6 órától élőben mixel a stúdiónkból Blond is, a magyar származású kanadai szupersztár. Hát elképesztő sztárokkal dolgozott már együtt, például idén egy nagy közös munkája volt Mobival, pontosabban a Natural Blues, ugye a nagy Mobi klasszikus remixét elkészítette. Nagyot ment vele például a Coachella fesztiválon. Blond is, Lovers on the Dance Floor, nem sokára találkozunk vele.

0: Rádió S csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab szemfelt a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nikos újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.
1: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó kis dark pop, jöhet? Lady Gagát hozom, és azt a Dead Dance-et, amit a megjelenése után, fú, annyi dalhoz hasonlítottak, Michael Jackson Wannabe Starting Something-jához, a Thrillerhez is, hát max a klip miatt lehet egy kis párhuzam, a Daft Punk hangzásához is, különösen a funkos gitárjáték és Gaga fejhangon énekelt részei miatt, hát biztos, hogy innen is inspirálódott Gaga. Egyébként a párja, Michael Polanski is dolgozott ezen a dalon. Jön már is a The Dead Dance.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: 410 millió forintból fejlesztik a Kecskeméti Kórház hűtési rendszerét. Bács-Kiskunvár megyei rendőröket is kitüntettek. Már megkóstolható Magyarország tortája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése Kecskeméten, amely kormányzati támogatásból valósul, megírja a Vármegyei Lap. A beruházás részeként már kicserélték az A épület és a szakrendelő folyadék hűtőjét, új berendezés került a hotel épület tetejére, és helyreállították az onkológiai tömb hűtését is. Emellett 8 új klímaberendezést szerelnek fel irodákban, kezelőkben és más kórházi helységekben. A fejlesztés célja, hogy a szélsőségesen meleg időszakokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegeknek, a dolgozóknak és az érzékeny orvosi berendezéseknek. Két Bács-Kiskunvár megyei rendőr munkáját is elismerték az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. Vaslóczky Ferenc rendőr ezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kiemelkedő szolgálati tevékenységéért rendőrségi főtanácsosi címet kapott. Simon Gábor rendőr főtörzszászlós, a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja rendőrségi tanácsosi címben részesült, írja a Keol. Az elismeréseket a belügyminiszter adományozta az állami ünnep alkalmából. Az országos rendezvényen a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársai díjazták. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben vagy előléptetésben. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
3: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, izgalmas, egzotikus fűszereket, tonkababot, timutborsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
2: Kecskeméten 7 cukrászdában is elérhető az ország tortája, Kiskunfélegyházán pedig a Kovács cukrászdában kóstolható meg a sütemény. A délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 30 és 38 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor zivatar csak helyenként inkább a keleti ország részben fordulhat elő, a hőmérséklet éjjel 15 és 23, még holnap napközben 27 és 35 fok között várható.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a sciencedaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a négy napos hosszú hétvégén is. Hát legalábbis remélem, hogy a legtöbb Rádió 1-esnél ezt egy láblógatós péntek. Megadták a munkahelyen, nem kell bemenni dolgozni. Ugye az államalapítás és Szent István király emlékének nemzeti ünnepnapja augusztus 20-a idén csütörtökre esett, és mivel történt egy munkanap áthelyezés is, így négy napos hosszú hétvégénk lett végre valahára, úgyhogy az önfelett pihenésnek mindenki adja át magát. Az igazi mai slágereket még egy kis ideig én hozom, most Shakirát és a Burna Boy-jal közös Die Die-t.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
2: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Albérlet. Erről régen beszéltünk. Airbnb 3 hétre 500 000 áramszámla gyerekek.
2: Mit csináltak?
1: Hát kezded, hogy kiderült, hogy nem füvet termesztettek benne, az is komoly áramszámla. Igen. Honnan tudod, hogy a fűnek termesztésnek mennyi az
2: áramszámla?
1: Ez az első mondat, a füvet. Nem lehet, hogy ott gépeket üzemeltettek, bármi más átok, biztos, hogy füvet termesztettek? Bivajerő számítógépekkel és elektromos autókkal érkeztek, kiderült, hogy kriptót bányásznak, és 3 hét alatt 500 000 áramszámlát csináltak, és az Airbnb lakás tulajdonosa ájulás közeli állapotba került, amikor készhez kapta az elektromos számlát. 3 hét használatért 1300 eurót kellett fizetnie. Elmesélte hosszasan, hogy kriptovaluta bányászat volt, elektromos autó feltöltés, és megosztotta a TikTokon, hogy mire vigyázzanak az albérlők gyerekek. Geniális!
2: Hát, hogy kibérelsz egy ilyet, a bérbe adó, ugye ez az Airbnb, ez ilyen rövid távú
1: bérlés, igen.
2: 2 napra, 3 napra, és akkor jön egy ilyen megrendelőd, aki azt mondja, hogy figyelj, én 3 hétre kibérelem. Hát azt mondod, megvan a nagy biznisz, nem kell semmit csinálni, 3 hétig jön a pénz.
1: De azért ez egy nagy lutri, hogy idegenek laknak a lakásodban, nem? És egy 1/2 évig, 1 évig nem mész oda, hogy azért ott mit tudnak csinálni. Mert hogy nem minden albérlő, én soha nem adtam ki ingatlan. Nem minden albérlő megy oda havonta ellenőrizésbe nézni. Kiadod, hosszú távú szimpia tulaj, és azt mondod, oké, utalja a pénzt, vagy adja, és kész, nem ellenőrzöd, nem? Tehát nem mész oda.
3: Egy ismerősünk mesélte most éppen, hogy külvárosban adott ki egy lakást, hosszú távra bérelték, mint utólag kiderült, munkásszállást csinált belőle.
1: Ne csináld! Tovább adta.
3: Igen, tehát hogy a két ember helyett lakott benne 12, arra ment oda, hogy nem fizettek, leléptek, eltűntek, egyszer csak megjelentek a jelek. Tehát, hogy így jöttek a szomszédok, így hívogatták, hogy sokan, nagy a mozgás.
1: Igen, viszonylag nagy a mozgás
3: valami, az albérleményben. Valami történik.
1: Valami igen. Nem oké.
3: De mivel jött a pénz rendesen, így aztán nem keltett benne gyanút, na, amikor oda ment, az egész házat fel kellett újítani, le kellett venni, vissza kellett venni a csempét, olyan mocskot koszthattak maguk után, hogy az elképesztő.
2: És el is tűntek.
3: El.
1: Nagy tanulunk, Szilvi. Hello, Szilvi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok. Édesanyám adta ki a lakásunk pár évvel ezelőtt, és hát beköltözött egy hölgyemény a kislányával. Fizettek rendesen végig, ameddig ki nem költöztek, és egyszer csak ugye én várandós lettem, és be kéne költöznünk a lakásba. És mikor beértünk, hát szembesültünk a tényekkel, a rideg tényekkel. A nappaliban az hagyja, hogy mindenhol csikkek és használt óvszerek tömkelege. Belepisíltek a szekrénybe, megnyúzták a bőrkanapét, a fürdőszobában a zománc föl volt marva, én el nem tudom képzelni, hogy a kádban, a mellékhelyiségben, nem tudom, a mellékhelyiségben a végtermék föl a falon, de hát ott a gyerekjátékokat is ugyanúgy megtaláltuk, tehát a kislány az ebbe a környezetbe élt. Úgyhogy...
1: De ott volt lakott a kislány, úgyhogy mentek oda az ügyfelek közben.
2: Igen.
1: Jézus atya, úristen.
4: Kiderült, hogy a hölgy az itt a környező lakóházakban így lépcsőházról lépcsőházra jár, és ugye ott vannak mögötte az emberek, úgyhogy senki nem mer hozzányúlni, úgyhogy ezt így már máskor is megtette állítólag, csak hát mi ugye naivak voltunk.
1: De milyen szerencsétek, hogy magától ment el, ha kislányjal beköltözik, mégis nem akar elmenni, akkor ugye a törvény furamodon őt védi, tehát nem is biztos, hogy ki tudtátok volna tenni.
4: Ez a...

0: Szállítható állapotban a csebeték. Kiadtunk egy házat egy évre, havonta jött a pénzem, majd nem jelentkezett, elmentem, volt pótkulcsom, hála, akkor vettem észre, hogy elköltözött, villany kikötve, az előtérben feltörve a csempe, ott hasogatta a fát a szobában, a kandalló szétégetve, a falak feketék, a fürdőben a boiler leszerelve. Atyaisten, a konyhában a tűzhely felett szerintem felrobbant a kotyogós. A vége 250 ezeres villanytartozás, a lakás felújítása 400 ezer. Több mint egy hónapig kikötötték az áramot, plusz villanyszerelő, aki kiállította a papírt, hogy vissza lehessen kötni, 50 ezer szemételmaradás, 40 ezer. A lakásból a bútorokat eladta, plusz 300 ezer. Milyen fekete öves?
1: Ez kevés.
0: Milyen fekete öves, azt a mindenit. Norbi, hello, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok, jó reggel. Hát nekünk volt egy házunk, még annó 2010-ben, mi el akartuk adni, és ezt csak így becsöngetett egy hölgy, hogy ő nem megvenni, hanem kiadnánk. Hát mondom, addig, amíg nem lesz eladva, addig nyugodtan beköltözhetnek egy két gyerekkel, egy család. És akkor ez működött egész nyáron, télen meg egyszer mentem így haza, én a szomszéd utcában laktam, ez a ház egy saroktelek volt, és egyszer csak azt vettem észre, hogy az összes fa, az összes kis tojá eltűnt a kertből.
0: Ne csinál.
1: Hát valamivel fűteni kell gyerekek.
0: Ne csinál. Kivágtak mindent a kertből, ez lett feltűnő.
2: Igen, ez lett a feltűnő. Én felhívtam a nagybátyámat, mert beleadtuk el a házat, bementünk a házba, és képzeljétek el, az üres volt a ház. De úgy olyan szinten, hogy leszerelve az összes ajtó, a padlásfeljárdó, a pincelejáró, az összes bútorukat eltüzelték, és a legdurvább az volt, hogy a szobákban hajópadló volt, le volt takarva egy linoleummal, és még azt is felszedték az összeset.
0: Kauciót visszaadták, hát kérdezik, hallgatok.
2: Semmit. Nyáron még láttam a medencét, fő volt állítva a kerti medence, minden, meg ott is ott hagytak majdnem 500 000 forintos adósságot, villanyba, vízbe.
0: Szóval... Maguktól mentek el, vagy ti tettétek ki őket?
2: Kitettük, és úgy tettük ki, hogy holnap másnapig volt haladékuk, és másnap mentünk be a házba, az összes ablak nyitva volt minden, és akkor nem tudjátok meg, mit hagytak ott.
0: Atya úristen!
1: És nem is tudsz mit csinálni.
0: Nem nagyon, igen. Közjegyzőit kell iratni, tehát akkor tudod kitenni. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Szia, Norbi!
2: Nincs mit, sziasztok!
0: Hello.
1: Közjegyzői papír ebben segít, hogy beha...
0: Hogy ki tud tenni.
1: De akkor már, ha eltüzelte a bútor, nem. A padlót, azzal már semmi.
0: Abban nyilván nem, de hogy ki tud tenni, abban azt mondják, hogy a közjegyzői papír a legerősebb. Mert egyébként ő birtokon belül van, és megszenvedsz vele, mire kirakod őket, igen.
1: Kiadtam a nagymamám házát, amit felrobbantott a
0: mindenit.
3: Isten, és hát olyan valaki, tudod, befektetési céllal megvásárol egy lakást, ó, majd ebből majd szépen csúran cseppen, kiadod fél évre vissza, mint
0: és felrobbantja.
3: És gyakorlatilag az összes pénzt, amit megkerestél vele, visszaforgatod a lakásba, mert hogy rendbe kell hozni az egész pecot.
0: Igen. Hat évig nem tudtuk kitenni az illegális lakásfoglalókat. Áramszolgáltatóknál, vizeseknél volt ismerősünk, 3 millió forintot halmoztak fel a számlánkra, nem kötötték le se a vizet, se a villanyt. Nagyapám barátnője adta ki a lakását a Garai utcában, nem fizettek semmit, másfél után bírósági végzésre lehetett csak kitenni őket. Mire elmentek, a bejárati ajtón kívül semmit nem hagytak a lakásban. Az ablakok kiszedve, a kádat, a csapot, a parkettát is elvitték. Szarral kenték be a falakat bosszúból. Soha többé nem adtak ki lakást. Jézus Isten.
3: Ismerősöm kiadta a garázsát, fizették a havi bérleti díjat, majd egyszer eltűntek, és amikor az ismerősöm elment csekkolni, hogy mi újság a garázsal, meglátta, hogy tele van azbesztes hullámpalával, aminek az elszállítási díja több millió forintba került.
0: Egyik rokonom 4 napra adta ki a házát, a 6. nap ment takarítani, mindent lefestettek feketére. Azért az is erős. Az is erős, hogy 4 napra kiadod a házat, és lefestik feketére. Úristen. Főnökömet a rendőrök hívták, oda ment, éppen tartóztatták le az albérlőt, mert drogdíler volt. Kertes házat adtunk ki albérletbe, amikor kiköltöztek, az autórendszámok voltak szétdobálva a kertben, kiderült, hogy autótolvajok voltak, 1 évig voltak a bérlők. Úristen.
3: Azt írja, hogy ha beírod az okiratba, hogy mi található a házban, akkor azt is vissza lehet perelni. Hát talán
1: de kitört, persze, ugye? Igen. El is tűnt.
3: Tehát aki eltüzeli az egész házat.
1: Úgy gyerekek, 752-es SMS. Figyelj, nézd meg a képet.
0: 752, igen. De figyelj ezt a szorít. Ismerős Airbnb-zet. Idős házaspár minden évben kibérelte 1 éjszakára, vagy 2-re. Hatalmas áramszámlát csináltak, nem értette, hogy mi történik, ezért egyszer kifigyelte őket, hogy mi történt. Tessék, mindenki tippelt egyet, ha még nem olvastátok az SMS-t.
1: Idős
0: emberek 2 napra érkeztek minden évbe, kibérelték, és hatalmas áramszámla. Orgia? Miért mindig ez az első gondolat? Hát a Júli, fületelmeztetek,
1: orgia volt.
0: Júli, most okay.
3: Idős házaspár 2 napra bérli. Hát
0: két nap? Olvastad az SMS-t? Elolvastad?
1: Mitől lesz sok a villanyszámlád orgia közben?
0: Két napot vagy ott, idős vagy, és minden évben horror villanyszámla.
3: Nem, elemes cuccokat hoztak.
0: Utánfutóval jöttek, figyeld, annyit segítek, utánfutóval jöttek, két napra bérelték, és őrült villanyszámla, és 70 éves házaspár. Két napra minden évben, utánfutóval jöttek. Nem fogod elni, mit csináltak.

0: Nem fog eszedbe jutni. Lekvárt főztek egész éjszaka. Lekvárt főztek! Lekvárt főztek! Minden évben megjelentek két nap is, ahogy én azt mondom, hogy most már megfigyelem őket, mit csinálnak, rohadt nagy az áramszámla. Lekvárt főztek egész éjszaka, utánfutóval érkeztek. Letiltotta őket, így legközelebb már nem tudtak nála foglalni. Kibéreltek egy lakást egy napra, lefőzték a lekvárt. Mekkora zseni az öreg. Elhiszed?
1: Elektromos,
0: a szarrágás
1: elektromos lapon? Főző lapon?
0: Valószínűleg elektromos vagy gázon. Vagy hát lehet, hogy nem elektromos a villany, akkor igen, de hát, hogy rossz ütő, vagy gázszámla, de hogy villany, akkor villany, főzőlapon megfőzték a lekvárt. Zseniális. Hát,
1: igen, inkább az övéké fogyom, mint a milyen koton.
0: De milyen okos? Érted? Kiszámolta, hogy még a bérléssel is olcsóbban jön ki. Mennyi lekvárt kell oda befőzni, hogy ilyen áramszámlád legyen? Hova főzni? Nagy ipari.
1: Hát valószínűleg vitt föl üstöt is.
0: Valószínűleg üstbe csinálta, persze.
1: Mert ugye a szilvalekvárt üstbe főzöd, meg a nagy mennyiséget.
0: Úristen, de jó arcok.
2: Egy ismerősöm kiadta a lakását. A fiatal srác rendesen fizetett, nem volt vele semmi baj. Egy nap arra kelt, hogy a rendőrség vitte el az albérlőt, mert fegyverkereskedő volt a srác.
0: Azt a mindenit.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Újabb kórházi kisokos érhető el. Lakásokba és autókba próbált bejutni egy férfi Kecskeméten. Behozhatja a nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. A beteg edukációs sorozat soron következő témája az ortopédia. Kovács Gyula, az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa segít eligazodni az ízületi fájdalmak, a protézis beültetések és a műtétek világában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy melyek a leggyakoribb ortopédiai panaszok, mi okozza a leggyakrabban az ízületi fájdalmat, milyen beavatkozásokat végeznek leggyakrabban a kecskeméti ortopédiai osztályon, vagy hogy miért fontos a gyógytorna, és mit tehetünk az ízületek védelméért. Elfogtak a rendőrök egy 30 éves férfit, aki egy kecskeméti társasház lakásaiba, majd az udvaron parkoló autókba próbált bejutni. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi augusztus 16-án este jutott be a lépcsőházba, ahol több lakás ajtaját is megpróbálta kinyitni. Miután egyiknél sem járt sikerrel, az udvari parkolóban több autó ajtaját is végigpróbálta. Az esetet észlelő egyik lakó nem avatkozott közbe, hanem azonnal értesítette a rendőrséget a 112-es segélyhívón. A járőrök rövid időn belül elfogták a férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy hasonló helyzetben ne próbáljanak saját maguk közbelépni, hanem mielőbb értesítsék a hatóságokat. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása. A vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minőség.
1: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, erős széllel a hőmérséklet, éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Na gyerekek, nem tudom, olvastátok-e a lengyel kormány új védelmi stratégiáját? Nem olvastátok?
6: Nem, izgatott lettem már.
5: Ezek ott készülnek valamire ezek a lengyelek, gyerekek. Pride? Csak mondom, hát a Pride-ra, arra mi készülünk, a Pride-ra, de hogy új védelmi stratégiát dolgoztak ki, háborús vagy természeti katasztrófa esetére, és kiadták a lakosságnak, hogy mit kezdjenek el felhalmozni, ugyanis azt mondják, hogy 3 nap minimum elvárható, hogy a lengyel állampolgár életben maradjon a kormány segítsége nélkül. Azt kérik, hogy old meg, hogy 3 napig te életben maradjál, ha hirtelen mindentől el vagy vágva, megszűnnek a szupermarketek, és bizony az van, hogy nem tudsz mit vásárolni. Arra kérik az embereket, hogy készüljenek fel 3 napra elegendő túlélési szettel.
7: 3 nap az nem a világ.
5: Legyen otthon mindenkinek. 3 jó, nap, bezárnak a boltok. Tessék.
6: Bevezetjük az időszakos bőtöt.
7: 3 napig.
6: A 22 órás időablaka. Igen, figyelj, szerintem ez egy racionális elvárás a szomszédaimmal szemben. Hogy ahogy ezt a szükségállapotot bejelentik, én átmegyek hozzájuk.
5: Várjál, nézzük meg most mindenkinek a lakását, házát, hűtőszekrényét. Most, ha mi lengyelek vagyunk és kitör a pánik, mennyi ideig tudtok életben maradni, nem tudtok elmenni vásárolni, ami otthon van, abból éltek.
6: Mondom,
5: ki mennyire felkészült?
6: Fejből látom, hogy mi van nálunk. A szekrényben most találtam meg egy IKEA-ból vásárolt mézes kalácsháznak a felét, de még a csomagolásban van, de a tető már is meg. Abszolút lehető, el is ropogtatta a lányom az egyik sarkát. Igen, van 2 kukoricakonzerv, 1 fekete babkonzervünk, 1 olajos hal.
5: Ezzel te meg vagy.
7: Italok, mert az nagyon fontos, mert étel nélkül kibírsz 3 napot, de az ital.
5: De várjál, de a csapból se folyik víz.
7: Semmi, kész, vége.
5: Tehát nincs víz, nincs peri, nincs aldi, nincs semmi, áram sincs.
7: Áram sincs.
5: Csupi atomháborúban vagy? Csupi, te miben vagy?
7: Oda pörköltek az oroszok.
5: Pörköltek az oroszok, te már atomháborúban vagy,
7: semmi
5: Csupi?
7: Semmi nincs.
5: Én csak gondoltam, bezárt az Aldi, meg a Lidl.
7: Se áram, se víz.
5: Jó, nincs áram, nincs víz. Hát...
6: Nehéz esti ezt a lányomnak, hogy a kakaóját keverem egy ilyen kalinka vodkával vagy otthon.
7: Tehát tejetek nincs felhalmozva.
6: Tej.
7: Tej.
5: Felhalmozva? Mi te halmozod a tejet?
7: Hát van otthon, vagy
5: 20 liter.
7: Hát persze.
5: Hát
7: vigyázunk rá, tudod, mindenféle igény szerint, és akkor szépen mindig előre hozod, ami...
5: Én most számolgattam, ami nagyjából 2 nap. Tehát nagyjából 2 nap. De ez a 3 nap, szerintem ez nem biztos, hogy meg lenne.
7: Rajtad, mi?
5: Ez a 3 nap, ez nem lenne. Alkoholban igen, tehát alkoholban jók vagyunk, de a 3 nap, azt nem tudom, hogy le tudnánk-e hozni 3 napot. Úgy, hogy folyamatosan kajálsz, és nincs, például vízünk sincs otthon, tehát hogy nincs letárol a víz.
6: De nincs szükségetek még.
5: Hát de nincsen, milyenek áll otthon 4 karton víz, ásványvíz?
7: Szóda, 2 rekesz szódán van otthon. Hát is a fröccsözni kezdünk.
5: Még téged egy atomháború nem ér váratlanul.
7: Hát, ott nálam tehát nincs azt gondolom, hogy... Hát persze, persze.
6: Nem, de gondolj bele, hogyha nem tanulsz kihívásokból, akkor semmiből se tanulsz. Így könnyű, tehát van egy
7: de én már megtanultam, tudod? Ja, nekem nem kell a tanulási folyamat.
6: Jó, én elmennék a Széchenyi fürdőbe.
5: Mit csinálsz a Széchenyi fürdőbe?
6: Megszerzem az összes vízüket. Lehet, hogy kicsit már bele van áztatva valakinek a
5: tárgyalatója.
7: És hogy viszed el?
6: Zacskóba.
7: Zacskós, aha.
6: De gondolom nem veszik el a tupperwareikat az izéből, nem? Tehát, hogy csak megoldom, vagy...
5: De miért mondja a lengyel kormány, hogy készüljenek a lengyelek 3 napi hidegélelemmel?
6: Ez csak egy magyarok.
7: Mert annyi időbe telik nekik megmenteni a népet. Mert most a lengyel kormány ugye azt ígéri, ha te 3 napot kibírsz, a 3. nap végén ők ott vannak.
5: Igen, 3 napot kér tőled a lengyel kormány.
7: Igen, és addigra kimentenek mindenkit. Visznek enni.
5: 3 nap. Oké, mit kell felhalmozni, hogy kibírjuk 3 napig?
7: Zseblámpa.
5: A hülye nem tudok megenni a zseblámpát.
7: A legfontosabb, mert azzal találod meg, hogy hova tetted a kaját.
5: Ja, igen, mert ugye nincs telefon, várjál, tehát nincs telefon, semmi. Nincs iPhone, tehát nincs elemlámpa, tehát nincs áramot.
7: Nincs áramot, okay? Se.
5: Zseblámpát fölhalmozol. Azzal világítasz.
7: Világítasz este, oké. Okay. Már most mondom is, nincs fűtés este.
6: Most már nem kell.
7: Hát azért még...
5: Most lehozzuk.
6: Jó, de most
5: lehozzuk.
7: Nagyon be kell takarózni azért 2 okay. Foknál.
5: Tehát neked van otthon zseblámpád?
7: Persze.
5: Nekem miatt iPhone-on van a lámpa, nekem nincsenek zseblámpám.
7: Nekem egy csomó helyen van zseblámpám.
5: De miért van neked egy csomó helyen zseblámpád?
7: Azért, mert ha áramkimaradás van, mint például tegnap volt.
6: Retteg a feleségétől. Retteg a feleségétől, és az van, hogy nem kapcsolja fel éjszaka a lámpát, hanem csak ott osonkodik a kis lábújhegyeim.
5: Eldugott helyeken zseblámpa.
7: Nem eldugott, hanem tudjuk, hogy hol van, hogy a konyhába bemész, akkor a fölülről a második fiók bal oldalában van. Tetszik.
5: Megőrülsz, hallod, te kiderül a legnagyobb háborúra készülő.
7: Nem háborúra, de mi van, ha bármi történik? Elveszik az áramot. Ez előfordulhat ebben
5: és
7: a világban.
5: És a lakás több pontján el van rejtve zseblámpa.
7: Igen, igen. Tudod, hogy a hálószobában az ágy mellett hova kell nyúlni, hogyha nincs áram, akkor...
5: Neked valami zseblámpa kereskedésed van? Vagy ez
7: nincs.
5: Neked is van otthon több zseblámpád?
6: Elmondom, mit csinálnék én. Jó? Tehát azon
5: de várj, van otthon zseblámpád?
6: Hogy lenne zseblámpád? Már nem
5: bízom, mert nincs otthon zseblámpád. Hallod, szobában van zseblámpád, és nem mondasz semmit.
6: Van a zseblámpa.
5: Nincs áram, lemerül.
7: De már lemerül.
6: Ne, elmondom, mit csinálnék. Először is megnézem, hogy milyen sor van a telefonom. Oké, fel van töltve. Azon még gyorsan megnézek 2 rész sorozatot, hogy egyenragúak legyünk a fel. És másfél óra után elkezdem fosztogatni a szomszédokat. Ez történne.
5: De az, hogy hozzád is átmennek fosztogatni.
6: Hát gyertek. Mit visznek el?
5: Hát igen, hozzád is bekopognak akkor.
6: Plusz ott van a macska, aki 14 éve nevelgetek, szóval az is azért már valami szerintem egy ponton hozhat. A másik, hogy rengeteg alutasakosunk van, mert hogy sose viselnék el, hogy a macskánkból legyen. Úgyhogy ez szárasztáp alutasakos. Nincs, anyámnak van egy olyan zseblámpája, amire át lehet világítani kisvárdáig.
7: De az anyádnak van kisvárd, hát vagy hírjegyházán. Hát de nem tudsz elmenni.
6: De miért a kocsim? Az
7: a kocsi, oké, okay, de mindenki megy mindenhova, nincs forgalomirányítás, nincs semmi, katasztrófa. Az
5: nem tudsz menni. Tehát a lakásodban kell kibírni 3 napot.
6: Én egy olyan családból jövök, ahol apám a taxis blokkád idején ki tudott menni a reptérre. Szóval innentől kezdve minden esélye...
5: Apád nagy megfejtő volt. Apád
7: nagy megfejtő. Jó, te a mécsesetek van otthon?
5: Te a mécsesünk? Hát ez egy jó kérdés. Na, én most egyre ugye... úgy vagyok, hogy én halnék meg a legelőbb. Én ezt most már látom. Tehát hármunk közül teljesen esélytelen lennék három napot is túlélni.
6: Ha van te... Farkas kutyák rágnának meg az első nap végén.
7: Tök fontos, hogy legyen te a mécsesed, mert az a egy tudsz világítani, kettő tudsz melegedni.
5: Kicsi három is
7: tudsz vele melegíteni.
5: Emlékeztek a német kormánynak, amikor a te a mécsessel a német néni melegedett egy bődületesen nagy izé? Fekete sásztársaságában?
7: A német kormány, hogy legyen te a mécsesed. Látod?
5: Hát a lengyelek itt húzogatják az oroszok bajszát, húzogatják itt, aztán baj lesz. Mit mondani, mondják a lengyel kormány, három nap alatt foglalt el őket Németország, úgyhogy az
6: alatt már megvárni.
5: Igen, az alatt már érted, világok sorsa dőlte. Jó, tehát te a mécses legyen otthon.
7: Te a mécses.
5: Te tudsz sütni? Tehát van liszted, rendes?
7: Persze, mindenem van.
5: Tehát le tudnál sütni hónapokig?
7: Éreztem sütőporom, lisztem, kenyérformám, kinti kemencém hozzá, hogy a fával is tudjak, tehát hogy a gáz ellátás is megszűnt, akkor én kint is be tudok gyújtani a kemencébe.
5: Mint városiak nagyon nagy bajba vagyunk. Ez gondolom? Gyerekek, ez nagyon nem hangzik
6: nagyon sok
5: jól.
6: Konzervet kell venni, de az a baj a konzervekkel.
5: Csak a konzervekkel.
6: Hogy meggyűlölöd, hiába vagy ilyes, meggyűlölöd őket egy idő után.
5: De hogy felhalmozol konzerveket?
6: Hát csak azt mit tudsz csinálni egy társasházban?
5: Hát de hallod, hát a társasházban semmi, frissen kenyér illata szállna felénk Velencéről, mi küzdenünk a túlélésért.
6: Azt akartam mondani, hogy Velencében olyan lesz a végére, amikor felszámolják a vészhelyzetet, a vérzsír szintet, meg a különböző koleszterinnek, hogy
7: annyi. Igen, mi jobban fogunk
5: tudod,
7: élni,
5: mi van?
7: Mint most.
5: Te a lépcsőházadban birkózol, érted, hogy betörve a harmadikra, ott meg ezért piknikeznek, sütögetnek, friss kenyeret csinálnak, én meg próbálok hozzád átmenni, de a 9. kerületben, hogy van valamit, marad valamit.
6: Én ide nem jönnék a helyedbe, csak ennyit mondok.
5: De... Ti már addigra rég harcoltok a lépcsőházban, és verekedtek egy teflonnal a kezetekben.
7: Mi csak egy bulinak fogjuk föl.
5: Hihetetlen, a vidék jobban túlél. Az, hogy jó, a vidék ezt jobban túléli. Erre mi alkalmat.
6: De ha nincs áram, akkor ugye a McDonald'sban sem működik a fotocellás ajtó. Jól érted?
7: Így.
6: Tehát, hogy esetleg valaki arra betévedne, hogy bevenne egy fotocellás ajtó, ami nincs bezárva. És ott megszerezne a húspogácsákat.
5: Hát, az a nem vagy el sokáig, az a baj. Nem vagy el sokáig. Bocsi Balázs, a svédek már tavaly kiküldték minden háztartásnak a sárga kiskönyvet, hogy hogy készül háború. Erről beszéltünk tavaly is. Hogy volt időpont ugye az orosz-ukrán konfliktusban, amikor elkezdték küldözgetni a kormányok mindenkinek, hogy mi a túlélési stratégia, mit halmozzál föl, milyen ivóvízkészleted legyen, mi legyen. Nekünk szerintem 2 liter víz van otthon.
7: Na, nagyon... és honnan tehát, tudsz még vizet kinyerni?
5: Honnan tudok vizet kinyerni? Na várjál. Zárva van minden.
7: Hólyagodban.
5: Zárva van minden.
7: Zárva van minden.
5: Igen.
7: Kinyitottad a csapot.
5: Nem jön belőle
7: van
5: víz.
7: Van még, ugye valaki ott hozott egy fél pohár vizet.
5: Igen.
7: Azt még szájba vágjátok.
5: Azzal még beveszem a kreatinomat.
7: Nyitott koporsós tevetésre.
5: Nyitott koporsós tevetésre. A kreatin legyen benne, gyerekek. Igen, beveszem a kreatin.
7: Benn van.
5: Honnan tudok vizet szerezni?
7: Igen.
5: Nem tudok lemenni a benzinkútra.
7: Nem sehova, tehát a lakásban kell megoldanod.
6: De akkor nem mész le Balatonra, és akkor tudnád a Balaton vizét.
5: Minek menjek Balatonra? Hát érted, ezek kenyeret sütnek, meg piknikezek. Ja, ugyanúgy
6: járom.
5: Hát én ugyanúgy járom Balatonon. Hát egy gyabat halat
6: nem
5: tudok kifogni.
6: Nem tudod kifogni, a gyerekeidet beküldöd. Addig nem jöhettek haza.
7: Igyatok szépen.
5: A WC-ből.
7: A WC tartály, hát 10 liter ivóvízed van, haver.
5: Na de nekem a WC tartály el van falazva.
7: Akkor kibontod.
5: Ilyen csempi, le van csempézve. Oda hozzá lehet férni?
7: Hozzá bizony.
5: Én azt hiszem, azt befalaszták, azt ott...
6: Igen, lesz,
7: két, igen, de ha levered a csempét, akkor megkapod a vizet.
5: Ja, ott van a tartály.
7: Persze.
5: Így gyak a WC tartályból?
7: Hát ez az sima.
5: Nem borul a fejemre a WC deszka? Harmadszor részem a tartályból, csak mindig a fejemre borul. Mindig a fejemre borul a
6: WC. Ne húzz le létre.
5: Mindig a fejemre borul. Jó, tehát a tartályból még gyereknek megmondom, hogy a tartályból az véleményes.
6: Van ez a gyümölcs után... elét a WC szélén, ebben legyetek.
5: De nem tudlak felhívni, mert nincs telefonom. Nem.
7: Így, ahogy
5: akkor mondod. Ezeket meg kell jegyeznem. IKEA gyertya, WC tartály.
7: És
5: én nem érzem, hogy kint vagyok a vízből
7: csupi. Ha igazán pró vagy, akkor van egy agregátorod is.
5: Én most a múltkor mentem haza, és 2 találtam a garázsban.
7: Na, látod? Benzin legyen meg agregátor, akkor van áram.
5: De abból hogy csinálják áramot?
7: Nézzétek el neki.
5: Azt elindítom. Beleöntöd
6: az üzemanyagot, menj oda az ongombot, és beledugom
5: egy hosszabbit. Hogy vezetem rá a házra?
7: Van egy konnektor.
6: Az ujjadat dug bele, és akkor mindenkinek könnyebb lesz.
7: És akkor tudsz tölteni telefont, tudsz tölteni, nem a házba lesz áram.
5: Ja, az agregátorban.
7: Igen,
6: az agregátor, csinálja az áram.
5: Kimegyek a frontra harcolni, nincs értelme életben maradunk.
7: Hát szerintem
6: így. Az lenne, hogy te egy nap után ájult a hevernél, hogy kimendőled az összes energia, a fehérje elhagyta a testedet, Viki pedig megvárna még rájössz, és elővel egy ilyen családi kiszerelésű chipset, amit nagyon komódosan elrágcsolna a holott tetemet felett.
5: Nagyon... Csak így nézne, így pihenne, ott feküdnék a párduc bőr szőnyegemen. Igen, a tigris szőnyegemen feküdnék, igen. Fa van.
6: Jó.
7: Na, nagyon jó.
5: Tudok tüzelni.
7: Akkor megvagy.
5: Van egy fél köbméter fa, abba be tud gyűjteni a kandallóban.
7: Szupi.
5: Éhesek vagyunk, de legalább még a tűz.
7: De legalább meleg van.
6: Ott van a gyerek könyvei, meg egy csomó haszontalan dolgom, úgy akkor már lehet szerintem ilyen bútorlapokat égetni, meg ilyesmi, nem?
5: Hát igen, de elkezdek akkor halmozni egy-két dolgot. Mondjuk én 10 kiló liszttel sem vagyok előrébb.
7: Mit csinálsz vele, hát, ugye?
6: És ráadásul mi? Hogyha?
7: Földobálom. Hogy gyerekek. Ugye nincs internetet se, tehát nem tudsz receptet se leszedni.
5: Ezt nem tudlak fölhívni. A franciáknak 6 napra kell készülni, nézd meg, őket 6 napra készítik. A svédeknek már kiküldték, a lengyeleket 3 napra készítik. Jó. El kell kezdenünk sütni, főzni, Eszter. Megtanulni egy kenyeret megcsinálni.
6: Most jöttem el, hogy hogy lehet kibelezni egy muffint.
5: Hát veled is csak többen vagyunk.
7: Az alapoktól kezd mondjuk, de...
5: Az a baj, veled is csak többen vagyunk. Miket a leggyorsabban halnánk éhen, te egy kitörne a háború, hallod? Ahogy tényleg... Ebből Pesten kipusztulunk, mi nyomorultak vagyunk.
6: Vannak ezek az ilyen élethelyzetek, akik így revidiálózott se eddig döntésed, és visszagondolok, hogy a szombaton még egy ilyen dinnyekaparóval próbáltam lyukat csinálni egy muffin közepén, hogy eperlekvárt tegyek bele, most pedig próbálom összehetni, hogy hogyan lehetne túlélni egy ilyen nagyon durva katasztrófát, hát nem tudom.
5: De tök jó kis mini képregényt lehetne ebből csinálni. Miközben Velencén, tudod, Feri éppen kihúzza egy ilyen kementéből friss bükkfán a kenyeret, megszagolja, átfordítja.
6: A kacsáknak!
5: A gyerekek fekszenek jól lakottan, kenyérmorzsása, mi meg ketten egy ilyen liftaknába birkózunk az eszterről az utolsó babkonzervet. Adjál vizet! Adjál konzervet!
8: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
14: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
15: Alfa Echo Bravo!
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Csak igazi ma is sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: A szőlészet és a borászat kihívásairól tanácskoztak Kecskeméten. Országos viradónapot tartanak szombaton. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A klímaváltozás, az aszály és a szőlőt veszélyeztető betegségek is központi témái voltak az Alföldi Bor, Szőlő és Kenyér konferenciának Kecskeméten. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő szakmai rendezvényen szőlészek, borászok, kutatók és növénynemesítők találkoztak, hogy megosszák egymással a legújabb tapasztalatokat és kutatási eredményeket. Az előadásokon szó volt a szélsőséges időjáráshoz alkalmazkodó technológiákról, a növénynemesítés lehetőségeiről és a szőlőt veszélyeztető betegségek elleni védekezésről is, írja a hírös.hu. A szakemberek szerint az Alföld különösen kitett a csapadékhiánynak, ezért egyre fontosabb a kutatóintézetek és a termelők szoros együttműködése. Országos viradónapot tartanak augusztus 22-én szombaton. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Kecskeméti Területi Vérellátó Intézet is kora délutánig. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban is a jövő héten. Augusztus 24-én hétfőn az Izsáki, augusztus 26-án szerdán a Keceli hivatal tart zárva. Az épületekben informatikai karbantartás zajlik majd, ezért nem fogadnak ügyfeleket, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: Négy témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék kettőt. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak, még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést. Ezek a helyzetek megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára.
2: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, erős széllel a hőmérséklet, éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Emberek mibe halnak bele többen, mint a... Miről szólt pontosan? Mint a,
5: arról szólt, mi az,
4: a cápa támadás?
5: A cápa támadás, vagy mik azok a dolgok, amik több áldozatot követelnek évente, mint a cápa támadás.
4: Ugye az elolvasod egy cápás hírt, hogy megint meghalt egy valaki, akit megtámadott cápa, és rájössz, hogy a cápák rossz, és kiírtanak minden egyes hír után 100 vagy 1000 cápát, nem mersz bemenni a vízbe, és egy-egy ilyen hír után azt érzed, hogy naponta vagy évente több ezer ember hal meg cápa támadásban. Pedig a számuk elenyésző egyébként, csak ugye agyon éri. Jogatnak benneteket.
5: Meg kirakják mindig a térképet, hogy hova ne menjél fürödni.
4: Hol ne fürödjél, így van.
6: Meg ez a, ugye a szörnyűsége miatt hír, hogy egy cápa, egy rohadt nagy állat megeszik egy embert, akkor a te agyadban is végigjátszódik, a úristen, mi az Adriára, mind meg
4: akkor
6: te
4: leszel a következő.
6: Igen, pedig igen. Hát na, kevés az esélye.
4: Na, de akkor nézzük meg, hogy mik azok, amiben többen meghalnak, mint cápa támadásban.
5: Jó, mondom. Állatokra most először azzal kezdem, hogy milyen állatok
4: mindig megtippeljük, tehát mondok, hogy állatok, amit próbáljuk megtippelni. Vizsló.
5: Nem.
6: Akkor oroszlán.
5: Nem.
4: Akkor azt mondom, biztos valamilyen skorpió vagy kígyó.
6: Nem.
4: Fekete özvegy.
6: A fekete mamba.
5: Nem, az nagyon finom különben.
4: Tehát állat is több embert öl meg, mint a cápa. Skorpió.
5: Nem.
6: Kutya.
5: Nem.
6: Macska.
5: Nem.
6: Egér? Nem. Szúrással?
5: Nem segítek. Hát te ki vagy?
4: Malária. Szúnyog.
5: Szúnyog!
4: Hey!
5: Oh. 700 ezer ember. Évente. 700 ezer ember.
6: Mennyi volt a
5: Zúnyoga? Cápa? 10.
4: Tehát milyen, na érted, mennyire durva, hogy a cápát fetisizáljuk, és közben szúnyog támadásba hal meg. Én azt mondtam volna, hogy pók, fekete özvegy, víziló, krokodil,
5: van
4: én ilyet kígyó, mondtam volna.
5: Kígyómarás, az is sokkal-sokkal több, az 80 ezer kötője 140 ezer halál.
4: Na jó, 100 ezer ember hal meg kígyómarástól.
5: Na és akkor, na várjál, na várjál. És az na. Ember legjobb barátja, kutyák, na. 59 ezer ember tépnek szét évente.
6: Oh.
4: Hát van, milyen világban élünk, csepp, hogy 59 ezer ember szétépnek?
5: Nézzel vissza!
4: Hol? Ez mi lehet? Ez Ázsia lehet? Ez valószínűleg Ázsia, nem? Ezek a hatalmas Ázsia, Dél-Amerika, India, igen, ezt így tudom elképzelni. Ez valószínűleg nem európai szám, tehát ez inkább más földrészen van.
5: Tehenek. 20-22 halál per év.
4: 20-22
6: főleg... Tehén csorda mehet, és megen.
5: Nem, főleg a gazdáikat tapossák agyon. Oh.
4: Valószínűleg India, nem? Szent állat, tudod, vigyáznak rá, házban tartják, lakásban tartják, megtapossa őket, alá kerül valahogy.
5: Nem bírják a fejést. Nem bírják a fejést, szerintem azon velük, hogy már ne nyúlj a bimbomhoz.
4: Ja, hogy fölrakod rá a kis fejőgépet.
5: Nem mondtam, hogy ne nyúlj a bimbomhoz, már nem olyan napon van, ne nyúlj a bimbomhoz, és aztán jön a
6: egy
5: taposás.
6: Rugás és hello.
5: Igen.
4: Fú, én láttam egy ilyen videó gyerekek, amikor az Insta 3 napra kiloggolta magát, és minden videót megnézhettél szűrés nélkül.
5: Fixem már. 3 napig a hatás alakultál.
6: Elefántosat láttál?
4: Az elefántos videó.
6: Összehajtotta a csávót.
4: Figyelj, oda megy a gondozója, és egy kicsit úgy megsimogatni Dumbót. De Dumbo azt mondja, hogy most nem vagyok Dumbo, hanem egy kicsit gorosabb leszek, és összehajtja a csávot, és teszi mindezt úgy az elefánt, napokig ezen gondolkoztam. Aztán rájöttem, hogy nincs lekódolva az Insta, ugye ez az volt, mindenki ilyen szörnyűséges videót nézett, hogy ilyen, mint egy, amikor egy kis gyerek játszik egy focilabdával, tudod, nem is volt dühös, nem is dobálta, nem is volt földühödve, csak így
6: szépen, lassan most.
4: Emlékszel arra a videóra?
6: Abba én is belefutottam.
4: Azt a mindenségit segít neki.
6: Igen, hogy én nem úgy... is láttad az érzelmeket.
4: Semmit.
6: Rajta. Nem az volt, hogy két lábra áll és izomból rá.
5: De milyen érzelmeket váltál tőle ezek után?
4: Nem úgy érted, azt állod, hogy dühös, tudod. És amikor nekirólan egy kocsinak így felborítja, csak így ráteszi az egyik lábát, tartja. Kicsit leveszi a lábát, nézi, hogy az ember eldől, megint ráteszi, összeadja. Figyelj! Ha láttál már durva elefántos videót, az az.
5: Szerintem így gondolnak ránk a szúnyogok is amúgy.
4: Valószínűleg ez van.
5: Nem volt semmi érzem az arcát, csak rácsapott egyet az ő saját arcára, amin éppen ott ültem, és vége.
4: Na mondd még, mi történt?
5: Ja, meg azt vagy milyen állatok vannak? Ezek után nem, hogy a szúnyog csődőre teljesen máshogy nézek.
4: Ugye, hogy nagyon
6: veszélyes.
5: Nagyon veszélyes fickó, mit írogat itt neki.
4: Igen.
5: Jó, akkor jönnek azok, amik nem állatoknak köz. Ja, még a lófélek, azt mondtam, hogy 20
4: tal. Lóféle? Azt el tudom képzelni, hogy az mögé állsz, megrúg, azt adom. Tehát az még a 20 nekem az kevés is egy évben.
5: A cápákhoz képest dupla, végül is, ha ezt nézed. Jó, mindennapi dolgok. Szerinted mi az a tevékenység,
4: na,
5: ami, vagy mi az, ami mondjuk így csak is simán megtörténne egy ember, mondjuk baleset szintjén. Tehát nem lehet rá számítani, csak így a semmiből megtörténik. Mint amikor rád esik egy zongora, vagy ilyesmi. Ilyen
4: pont ezt akartam mondani, hogy mikor a fejedre esik valami.
5: Na igen, szóval a legesleg, a vezető halál.
6: Autód
4: elüt. Vezető halál, várja, emberekkel történik, váratlanul történik, és ők tehetnek róla, hogy meghalnak?
5: Nem, teljesen vezető, rá esik valami a fejedre. Mi az, ami rásik a fejedre?
6: Tégla,
5: évente.
6: Cserép.
5: A legtöbb.
6: Autó. Madár. Rásik.
4: Nem, várjál, mi esett rá
6: mi fejedre? Mi esetet fölülről mi jön? Madár. Űrhajó.
5: Kritika.
4: Igen.
6: Meteor.
4: Nem tudom, mi esik rá a fejedre.
5: Mondom, kókuszdió.
4: A kópasszus, tényleg. Hát, ha megnézed Tájföldet, Kambodzsát, Vietnámot, Ázsiát, kókuszdió, hányan halhatnak meg?
6: Fekszel a bálma falat, és...
4: Ugye, mert a hotelek azokat
5: sima
4: levágják.
5: Sima dió is elég komoly, amúgy szerintem.
6: Nagy dió?
5: Ami igen. Nem, sima dió, amikor leesik így. Fú,
4: komoly hotelekben ezeket ugye levágják, hogy ne essen a kedves delikvens fejére. De amikor ezek ott mennek ilyen mezőgazdasági munkát végezni, és megérik a kókuszdió, mennyi ír számot, hogy mennyi?
5: Igen,
4: a...
5: 150 évente.
4: 150 évente, ami rásik a fejedre. Ezt nem találtam volna ki, de így már nagyon adom. Oké?
5: Okay? Na várjál, és van az USA-ban egy vezető halálok,
4: nem
5: ami szintén egy történés, és évente 12 ezerszer történik meg, mert 12 ezer ember meghal évente.
4: És nem öngyilkosság, nem gyógyszer, nem elhízás.
5: Baleset. Egy tevékenységből fakadó baleset.
4: Oké, én azt mondom, hogy fogja a telefonját, és berakja a töltővel a vízbe, és megsül.
5: Nope.
4: Nem.
5: Nope. Sokkal egyszerűbb. Még nem is kelljen sok mindent csinálni.
4: Nem is csinál, semmi, és 12 ezer ember meghal.
6: És a jellemzően Amerika.
4: És Amerikában történik?
5: Igen. Amerikában.
4: Egyszerű tevékenység.
5: Csak az USA-ban 12 ezeren halnak meg benne.
4: Ha segíts egy kicsit, házban, lakásban, munkahelyem?
5: Otthon.
6: Otthon van?
4: Otthon történik, 12 ezeren halnak meg.
6: Mikro.
4: És... Nem. De várj, mit a mikróban nem halsz bele.
6: Igen, nem fekszel bele.
4: Áramütés.
5: Nem.
4: Hát basszus.
6: Medence, a saját medencéje.
4: 12 000 az nagyon sok
5: lehet. Átvenném, ha van.
6: A nem. Szabad medence marad. Nem.
4: Akkor megvan, hát megvan.
5: Na.
6: Na?
4: Hát hadonásznak.
5: Mi hadonásznak?
6: Mi az, hogy hadonásznak?
4: Hát ugye legális a fegyverviselés. Nem. Hát ezek a hülyék lelőik egymást.
5: Nem kell eszközhasználtalan ez a dolog.
6: Nincs eszköz.
4: Kiesnek az ablakon.
5: Nem.
4: Legurulnak a lépcsőn.
5: Így van.
4: Ne!
5: Így
4: ne!
5: Van!
6: 12 000 ember.
5: Bullseye! Bullseye! Sebestyén Balázs kitalálta.
4: Legurulnak a lépcsőn.
5: Így, hát 12 000 ember hal meg abban, hogy leesik a lépcsőn. Amerikában.
4: Ezt nem hiszem el, ezek teljesen hülyék.
5: De hát 12 000 ember. Azt tudod, az egy város. Tehát egy városnyi embert veszítünk el évente. Abban,
6: na, lépcsők miatt.
5: A lépcsők miatt.
4: Igen, ott eltűnik egy tata, vagy eltűnik egy kőszeg, vagy nem. De ezt mondjuk csak full habiszire mondtam be, tehát ezt nem gondoltam, hogy legurulnak a lépcsőn. Jó, na mondjál még.
5: Ami mondjuk...
4: 12 000 ember, de ez nem lehet, hogy 12 000 ember meghal, mert legurul a lépcsőn. Ugye,
5: van még valami, ami évente 13 embert öl meg, és soha nem fogod kitalálni, de rádül az emberekre. És ez egy tárgy. Évente 13 ember.
4: Szekrény.
5: Nem.
6: Lakásban való tárgy, munkahelyi, garázs.
5: Munkahelyen van. Nyitja,
4: munkahelyen nem. Van. Üdítő automata.
5: Így van.
6: De jó vagy. Öcsém.
4: Hogy dő rá az üdítő automata?
6: Hát úgy, hogy elkezdi rázni. Milyen hülyéje. De tényleg.
4: És mennyi annak meg egy évente?
6: 13
5: ember. Tehát még így is több, mint a cápa támadás.
4: Egyébként figyelj, nem tudsz, tehát nem tudsz alól a kiugrani. Figyelj, az a teljes súlyával el tudom képzelni egyébként. Simán. Ezt adom.
5: Játsszuk el, hogy én automata vagyok?
4: Megráznak, hogy a sneakers.
5: Az egy vezető hír lenne.
6: Ha adsz sneakers, akkor rádőr.
5: Egy Raskoster sneakers, az osak buber.
4: Igen, nagyon nyomta Sebestyén Balázs. Egy zéró kolát, meg egy sneakers nagyon bevernék. Meg is ráznak, ha kell, de nem reggeliztem. Cukorsokot akarok.
5: És olyan éhes vagyok, gyorsan. Kibírjuk, Balázs, kibírjuk. Na. Jó,
4: na, és, azt hittem, és a fegyver nincs ott, hogy gyerekek fegyverrel lelőjük
5: egymást.
4: De nem értünk
5: a végén, most kategóriák szerint adunk. Jó. Ja. Van még egy olyan, amit nagyon gyakran olvasunk az interneteken, hogy szelfizésben mennyien halnak meg évente.
4: Azt szerintem az egy nagy szám. Lezuhan, az leesik, kiesik az ablakon, jön a vonat.
5: Igen, szerintem az van abban is, hogy sokkal nagyobb a hype-ja, mert ugye ezek általában influencerek. Vagy,
4: tehát igen, én azt mondom, hogy 5 000-en.
5: Á, nem.
6: Több?
5: Kevesebb.
6: 500-an.
5: Annál is kevesebb, 50-en.
4: 50-en halnak meg úgy, igen, hogy szelfiznek.
5: De ez most így nem volt jó, nem tudnátok alábecsülni? Még egyszer.
6: Jó, szerintem 4.
4: 3-an.
6: 4.
5: Szerintem soha senki még. Várjátok, csak 50-en. Élete 50-en halnak meg szelfizésben.
4: De mit kell azért bevállalnod? Vízeszés szélére? Szikla szélére?
6: Szikla szélére? Volt, pár hónappal ezelőtt is volt ilyen eset. Hogy még kijebb megyek, júj, de szép lesz. Oh.
4: De lesz egy képed, ahol az életedet kockáztatod, de ahol senki nem látja, hogy ez mennyire veszélyesen készült. Mi az Istennek már? Mit bizonyítasz azzal, hogy te oda kimászolti azt, értitek? A szikla szélére, a vonatsínre.
5: Úgyhogy éjjel már bármit meg tudsz csinálni.
4: Egyrészt éjjel a 2-2 méterrel arrébb nagyjából nem adja ugyanazt.
6: Igen. Ja, hát nem látszik rajta, hogy
4: semmi nem látszik rajta. Semmi
5: de
4: nem látszik rajta.
5: Ott van még a közlekedés, ugye, amitől a legjobban félünk dolgok például, hogy autóba esett.
4: Autóba esett szerintem az egy nagy szám.
5: Az brutális szám.
4: Az brutális szám, brutális. Az mondjuk azt mondom, hogy 3 millió. Éves szinten mindenhol. Ázsia, Afrika,
5: világszerte
4: Amerika.
5: Világszerte 1,3 millió halál per év.
4: Ó, nem lőttem mellé 3 milliót, mondtam. Aha,
5: de
4: az sok.
5: Háromszor mellé lőttél, de hogy 1,3 millió, igen. Viszont, hogyha összehasonlítjuk a kókusszal, akkor még mindig ugye hát sokkal veszélyesebb autót vezetni, mint az, hogy rátámad egy pálmafa. Igen.
4: Na, de nagyobb mennyiség is vezet autót azért. Tehát, hogy...
5: És van még egy dolog, amiben 5 000 meghalnak évente.
4: Na várjál, de nem mondd el.
5: Hát nem.
4: Blőd.
6: Közközelítést, valamit.
4: Lakás, munkahely, szabadban tevékenység.
5: Olyan tevékenység, amit minden nap végzünk, és nem lehet nem végezni.
6: WC-zés.
4: Minden nap fogmosás. Nem, megfulladnak, félrenyelnek.
5: Így van.
4: Hey!
5: Balázs, ez teljesen most már idegesítő, vagy AI, vagy...
4: Félrenyelnek. Mit tesznek?
5: Fulladás közben, evés közben 5 000 halnak meg. Csak az USA-ban.
4: Azt el tudom képzelni.
6: Nem tanítják a Heimlich-féle műfogást
5: hát
6: neki?
5: Egyedül vagy, akkor nagyon nehéz.
6: Az igaz.
5: De már én láttam, hogy árulnak a neten, hogy magadat meg tudod heimlichelni egy ilyen pumpát, egy ilyen, olyan, mint egy csőgörény, csak a torkodban.
6: Nagyon jó kérdés a hallgatótól, hogy szex közben hányan halnak.
4: Tényleg, egyébként biztos, hogy
6: nincs,
4: van haláleset szex közben.
5: Megkérdezem a ChatGPT-t.
4: Egy pár százan biztos. Tehát, hogy,
6: megáll a szíved.
4: Rátör az asszony, agyonver.
6: Rádesik az urad,
4: hátulról az asszony agyonver, mert belép a szobába, és a szeretőddel vagy ott. Biztos, hogy nagyon nehezen tűri. Szerintem az is 100-as nagyságrend.
5: Na. Évente 100-300 haláleset köthető közvetlenül a szexuális
4: aktivitáshoz. Statisztikai hivatalt kéne nyitnom. Láttad a 100-at bemondtam, és 100 és 300?
5: Ezeknek az öme szív- és érrendszeri esemény. Főleg 47 éveseknél.
4: Nekem kevés az a szám. Főleg 47 éveseknél, bocsánat, 48.
5: Igen, főleg 48, rosszul láttad is.
4: De várjál. Tehát csak 100-an halnak meg úgy, hogy nem mondta, hogy nem kap sztrókot, nem kap szívinfarktust, nincs egy agyvérzése, a heves pucs, az kevés.
5: Hogy azok halnak meg a szexben, akik hosszú ideig nem voltak előtte aktívak, tehát hozzájutnak a mézes csuporhoz, azt rögtön elszabadul velük a mindenek. A másik, akinek nagyon nagy fizikai megterhelés jelent, és külső kapcsolat során.
4: Tudod miért? Hát megtolja a Viagrát. Azonnal szétolja a kamagra, viagra, mindent betol, teljesíteni akar, és megáll a szíve. Egyébként én azt gondolom, ez egy szép halál.
5: Azt extra érzem,
6: hát csak úgy, hogy nem otthon vagy, tudod, ki hívja föl az asszonyt, hogy hát
5: hát a legjobb barátnője.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2.990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
3: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
4: Önnek a Protexin kell!
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store.

0: Schrader.hu oldalon.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége, amivel nem csak az iskola kezdést tehetett könnyebbé, de a világot is jobb helyé varázsolhatod. Csatlakozz a Plazma Center életmentő közösségéhez augusztusban. Sikeres alkalmassági vizsgálatot követő első 4 plazmadásoddal 105.000 forint juttatásra tehetsz szert, miközben életmentő gyógyszerek előállításához járulhatsz hozzá. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
10: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
11: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
10: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
13: Ha iskola kezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
14: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
13: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a Gesztenye sor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
14: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
15: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
16: Alfa Echo Bravo.
17: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: szövegét bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: 410 millió forintból fejlesztik a Kecskeméti Kórház hűtési rendszerét. Bács-Kiskunvár megyei rendőröket is kitüntettek, már megkóstolható Magyarország tortája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése Kecskeméten, amely kormányzati támogatásból valósul, megírja a Vármegyei Lap. A beruházás részeként már kicserélték az A épület és a szakrendelő folyadék hűtőjét, új berendezés került a hotel épület tetejére, és helyreállították az onkológiai tömb hűtését is. Emellett 8 új klímaberendezést szerelnek fel irodákban, kezelőkben és más kórházi helységekben. A fejlesztés célja, hogy a szélsőségesen meleg időszakokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegeknek, a dolgozóknak és az érzékeny orvosi berendezéseknek. Két Bács-Kiskunvár megyei rendőr munkáját is elismerték az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. Vaslóczky Ferenc rendőr ezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kiemelkedő szolgálati tevékenységéért rendőrségi főtanácsosi címet kapott. Simon Gábor rendőr főtörzszászlós, a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja rendőrségi tanácsosi címben részesült, írja a Keol. Az elismeréseket a belügyminiszter adományozta az állami ünnep alkalmából. Az országos rendezvényen a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársait díjazták. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben vagy előléptetésben. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
4: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, izgalmas, egzotikus fűszereket, tonkapapot, timutborsot, kahufő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
3: Kecskeméten 7 cukrászdában is elérhető az ország tortája, Kiskunfélegyházán pedig a Kovács cukrászdában kóstolható meg a sütemény. A délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 30 és 38 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor zivatar csak helyenként inkább a keleti ország részben fordulhat elő. A hőmérséklet éjjel 15 és 23, még holnap napközben 27 és 35 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Random telefonszámot generálunk, jó? Legyen jó. Akkor ez így, random számot generálunk, és akkor megnézzük. Ugye ezt nagyjából a választások környékén vetettük el, vagy én nem is tudom, önkormányzati választások egy éve, két éve, amikor mindenkit hülye hívogattak magánszámokról, és senki nem vette föl, mindenki undok volt, mindenki ránk rakta, mert akkor ment ugye a kampány, és rájöttünk, hogy meghalt a rovat, mert hogy nem veszik föl, mert annyira elegük van abból, hogy szavazzál ide, meg oda, meg amoda, meg ilyen egyéni képviselő, meg ilyen képviselő, hogy nem veszik föl az emberek a telefonszámot. Csak ezt a rovatot valahogy eltemettük. De mindig visszajön, és nagyon szerették a hallgatók, ugye, hogy random felhívunk telefonszámokat, és elkezdünk beszélgetni emberek, hogy hogy van, mit csinál, hogy telik a reggel, ki undok, ki nem beszél velünk, ki lerakja, ki kedves. És nagyon nagy találataink voltak. Megnézzük, hogy működik-e még ez a rovat. 50-es férfi, visszafogott szűz Robert. Tippeljetek, mondjatok,
1: fiatal csaj.
2: Mondta, erős Antonia.
0: Nem, Robi lesz 50-es.
3: Igen, tessék.
2: Jó reggelt! Sebestyén Balázs vagyok.
0: Jó reggelt!
2: Pedig Rákóczi
0: jó reggelt kívánunk, egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs vagyok, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Hello, hogy hívnak? Ciao.
3: Borsos Áron.
0: Borsos Áron? Ez most valami vicc, vagy hűlsz?
3: Nem.
0: Hát ma már minden Borsos Áron van.
3: Hát, na jó.
0: Hát szegény, ezt hányszor hallottad.
1: Áron, nagyon fontos kérdés, mert fogadásunk van rá, hogy hány éves vagy, úgy körülbelül.
3: 33.
0: Ismert bennünket? Rádió 1-től vagyunk, Sebestyén Balázsék.
3: Igen.
0: Akkor ismered a műsor, tudod, hogy miről szól? Random hívogatunk embereket, ahogy vagy magyarban, hogy ki hogy van, mit csinál, csak hogy mivel telik a reggele. Mit csinálsz Áron ma reggel, vagy hogy telik a reggeled?
3: Még most ébredtem, nem olyan rég.
0: Ez úgy hallatszik egyébként, ugye, a kisugárzásod. Mivel foglalkozol?
3: Gyárba dolgozok.
0: Borsos Áron dolgozol? Na jó, adjuk el.
1: Szerintem nem.
0: És úgy egyébként kedvileg, hangulatilag egy 1-től 5-ös lévő skálán hova tennéd magad?
3: 5-ös.
0: Na igen, hallatszik a hangodon. Oké, Áron, hát akkor örülünk, hogy talisztunk. Azt mondják, hogy közbeszerzési koordinátor vagy, Borsos Áron. Köszi, akkor vigyázz magadra. Jó munkát!
3: Köszi, Hali!
0: Jó, én azt mondom, hogy nő.
1: Igen.
0: Meg kell hallanom a csöngést. Én a csöngést...
2: Ő még nem dödött el.
0: 50-es nő, visszafogott Judit, könyvelő, és kicsit visszafogott... Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
0: Kezdjük sokkal, jó reggelt! Balázsék vagyunk egy rádióműsorból. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc. Kivel beszélünk? Segítene nekünk egy kicsit.
4: Eszter!
0: Eszter!
2: Fiatalos hangja van.
0: Ismered a műsort, Eszter?
4: Persze.
0: Az nagyon jó, azt, ha ismered a műsort. Akkor tudod, milyen rovat ez? Random fölhívunk embereket, hogy hogy vannak, hogy vagy magyar, mit csinálnak, mivel foglalkoznak. Van ránk fél percet?
4: Van, persze.
0: Az el is telt, közé. De hogy, mivel foglalkozol, mit csinálsz?
4: Orvos látogató vagyok.
1: Jó, ide jó.
0: Beteg orvosokat látogatsz? Vagy ez mit jelent?
4: Igen.
0: Mit jelent az orvos látogató? Mit csinálsz pontosan?
4: Hát egy gyógyszercégnél dolgozom, és gyógyszereket promotálok orvosoknak.
0: Pasi, szerelem, férj, a láthatáron, család, gyermek még egyelőre várat magára?
4: Az még várat, igen.
0: De hogy akkor szingli lét van tulajdonképpen?
4: Hát az nem teljesen, de valami.
2: Az egészségügy, az nagyon fontos. Gondoskodjunk a saját egészségünkről.
0: Igen. Ma is mész orvost látogatni?
4: Megyek, igen.
0: Puszi, akkor jó munkát, és köszi, hogy beszéltünk.
1: Szia, Eszter!
0: Ciao! Hello! Figyelj!
1: Úgy lesz szemed?
0: Férfi, mély hangú, kicsit morózus, nem akar beszélni, de begyúrom, a végén megint kiderül, hogy jó fej vagyok.
2: Balázs, hiányzik az apukát?
4: Halló, tényleg!
0: Mondtam én. Jó reggelt, halló, jó reggelt. Balázsék vagyunk, egy reggeli rádióműsor. Zavarhatunk egy pillanatra.
5: Na, ne szórakozzatok.
2: Nem szórakozni, zavarni akarunk.
0: Így van, mi hogy hívnak? Beszélsz velünk egy percet? Szia!
5: Szia, de ez valami automata?
1: Nem automata, mi nem vagyunk automaták, a Laci generálta abszolút a hívást.
0: Abszolút nem automaták vagyunk, élő adásban vagy egy reggeli rádióműsorban, ahol van egy olyan rovatunk, hogy teljesen random, felhívunk embereket, nem tudjuk, hogy ki van a másik oldalon, és megkérdezzük, hogy hogy van, mit csinál, hogy telik a nyara a hétvégé, aztán vagy beszél velünk, vagy nem, vagy kedves, vagy nem, de megnézzük, hogy hogy van a magyar.
5: A fürdőkádban állok, és borotválom a lábam.
1: Wow!
0: Na, álljunk meg egy pillanatra. Hogy hívnak?
5: Zsuzsi.
0: Zsuzsi, és te fölveszed borotválás közben a telefont, hogy ki az, aki
5: igen,
0: hív.
5: Azt hittem, a pasin hív, és mi a francnak hív.
2: Kész van már a lábad, Zsuzsi?
0: Igen, tudja, hogy készülőd. Na és hova lesz? Mi lesz?
1: A hosszú hétvége?
0: Hogy borotválás van?
5: Ja, nem, csak a szokásos, ilyen generál.
2: Nagyon tetszik a szóhasználatod, mert ez a pasi, ez egy olyan ritka szóhasználat, és mindenki páromnak meg ilyen mindenféle nyomorult néven hívja a pasiát, és ehhez képest egy ilyen szabados.
0: Igen, hogy a pasi, ez önbevállalós.
1: Nem éltek, és akkor nem éltek együtt a pasiddal?
5: de képzeld el, de.
1: Ja, csak ő már kiment dolgozni.
5: Igen, és meg én.
0: Közben ne hagyd abba a borotválást, tehát csináld nyugodtan.
2: És le tudnál úgy borotválkozni, hogy halljuk, ahogy serceg.
0: Beelengedünk akkor, jó?
5: Köszönöm.
0: Örülök, hogy beszéltünk.
5: Köszönöm, hát meglepett, megtettetek, tök jó.
0: Puszi, köszi, ciao. Hello, hello, ciao, ciao, ciao.
1: Hello, hello.
0: Jó? Oké. Okay. Lajos férfi, méhangú.
1: Aha.
0: 60-as.
1: Jó.
6: Hello.
1: Na, hello.
0: Szia.
6: Hello.
0: Mizu. Jó reggelt, hello, mi egy rádióműsor vagyunk. Balázsék című műsorból. Zavarhatunk egy pillanatra? Van egy rovatunk, ahol rácsörgünk ismeretlen emberekre, csak hogy mit csinálnak, mi van velük, hogy vannak. Tudunk-e veled beszélni egy percet erről?
6: Persze, igen.
0: Hogy hívnak? Szia!
6: Én Judit vagyok.
0: Judit, mikor Judit. Kaptunk el éppen? Miben vagy éppen? Hogy kaptunk el?
6: Éppen dolgozom. Tiszakóródon a konyhán vagyok élelmezésvezető.
0: Tiszakóródon a konyhán élelmezésvezető.
1: Mi lesz a mai menü?
6: Mi lesz a mai menü? Brokkoli krémleves és bolonyai spagetti.
0: Ez jó.
1: Megeszik a gyerekek a brokkoli krémlevest?
6: Muszáj neki.
1: Ja, hogy nem kaptak
2: addig
1: másik.
2: Nem mehet neki
1: az agyja. Kisfiam, hagyj éjjel maradsz, vagy hazavid.
0: De gyerekeknek? Tehát a csuli valamilyen közétkeztetés? Vagy ilyen...
6: Igen, aha. igen. Közétkeztetés van, óvoda és van idősek otthona.
0: Azt a mindes, hogy ilyen nagy tornacipőbe vagy 63-as bicepszel, új nélküli ilyen kis
2: mellékkében.
6: Nem. Én civilben vagyok.
0: Ja, civilben
2: vagy. Civilben
1: vagy. Ő nem konyhás néni, ő a vezetője. Tehát ő számolgatja a kis arányokat, mi mennyi.
0: Uh-huh. És mit mondtál, mi a keresztneved? Bocsánat, mit mondtál?
6: Juditra
0: tippeltem az előbb, hogy lesz egy Juditunk is. Jó, hát szereted a munkádat, nem? Mondhatni?
6: Persze, igen.
2: Uh-huh. És volt már, hogy találtatok valami izgalmas dolgot a menzai ételben?
6: Nem, arról még, abban még soha nem volt ilyen.
2: Semmi, egy bugócsiga, egy nem tudom, egy...
6: Nem, soha.
2: És félszemöldök, semmi.
6: Nem.
0: És aranyosak a kis
6: arra murkó? Nagyon vigyáznak a konyhásaim, hogy ne legyen benne.
0: Helyes. Aranyosak a gyerekek? Kedvesek? Normálisak?
6: Persze, nagyon cukik, igen.
0: De jó.
2: Ez kicsit ilyen ironikusan.
0: Hát van ilyen is, meg olyan is, azért egy csuliból előfordul minden.
2: Került már gyerek a gulyáslevesbe?
0: Igen. Mit terveztek nyára, mit csinálsz? Mentek valahova, utazol, Balaton lesz, nem lesz semmi, mi a terv?
6: Hát tervezünk, de még nincs úti cél. Én szeretnék belföldön, párom külföldön, meglátjuk, még nincs le.
0: Gyermekek vannak, kirepültek, nincsenek?
6: Vannak kettő fiú, nem repültek még ki, a Mama Hotelt szeretik, de 20 éves, 15 éves, úgyhogy ennyi.
0: Mama Hotelben vannak, hát az még ott
1: és
0: még,
1: a mama is szereti ezt, hogy ott
0: vannak. Még ott illik lenni, igen, az még azért nem akkora baj, még ott csuli van, meg minden. Addig még legyenek otthon, az a jó.
6: Igen, még egyetemista, meg középiskolás, úgyhogy még tanulnak, úgyhogy még jó helyen vannak.
1: Mi lesz a nagyból?
6: Pénzügy számvitel szakra jár a debreceni egyetemre.
0: Na.
6: Most van a vizsgaidő, ez a kellős közepén.
0: Menő.
2: Majd jöhet a Campus Fesztivál a végén.
0: Aztán megy fesztiválozni. Jól van, nagyon örülünk neked, akkor mondhatni, hogy igen, ma jó arányjal zárjuk. Te is akkor jobb kedvedben kaptuk el, szereted a munkát, tervezgeted.
6: Persze. Meglepődtem, mert azt hittem a polgármester azt, hogy hív, mert hasonlít a telefonszám.
1: Szokott hívogatni.
0: Polgármester azt, hogy olyan férfias hangja volt, hogy beleszólt a rádióból.
2: És miért szokott téged hívogatni a polgármester?
6: Mert a barátnőm.
0: Jó is az, jó is az.
2: Kis grenadin marsot tegyél félre nekem, légy szíves. Jó is az.
0: Jól van, nagyon örültünk. Vigyázz magadra, akkor jó munkát, gyerekeket, sokat.
6: Oké, rendben, szép napot nektek. Sziasztok, hello.
0: Itt valami gyanús, gyerekek.
1: Mi van itt?
0: Itt valami gyanús.
2: Látjátok, én
0: is érzem. Jó kedvű, itt valami,
1: aki
0: itt valami.
1: Aki fölvette, az ma vitte. Értesz,
0: osztogatás van, vagy fosztogatás.
2: Meghallottad a korrupciót, hogy a polgármester a konyhás főnökkel?
1: Könnyű
2: a markába tartani az
0: de
2: embereket.
0: De mondtam, hogy lesz egy 50-es Juditunk. Bocsánat. Kettővel előtte megmondtam, hogy Judit 50-es. Judit 50-es, bemondtam a Judit 50-es. Karcsi, fiatal.
1: Laci és 30-as.
0: Laci 30-as. Ibolya néni 70-es, kicsit idős, nagyon kedves, mosolygós hangú.
2: Engem hívtok.
0: Nekem túl sok a pozitív ember.
2: Nem
0: szeretem ezt a rovatot.
1: Itt a vége.
0: Nem veszi föl, hívunk más. Gyanús itt, valami gyanús, gyerekek. Nem volt rossz kedvű ember. Szegény az első idős, hogy olyan kedves
1: volt. Hát ő beteg volt.
0: Nagyon beteg volt, de hogy nem volt rossz kedvű ember. Nem volt, mindenki dolgozik. Ez az ország más lett, mióta elkezdtünk telefonálgatni.
2: Péntek van.
1: Mindjárt jön a fizu. Ezek.
2: Mindjárt nyári szünet lesz.
0: Igen, nem tudsz most rosszba keveredni. Egyszerűen olyan a vibe, hogy nem tudsz rosszba keveredni. Igen. Halló, jó reggel! Gyors volt, jó reggel!
7: Jó reggelt!
0: Kezdj Csokom, jó reggelt! Mi Balázsék vagyunk, egy rádióműsor Budapestről, és itt van még a Rákóczi Ferenc, meg a Ráskó Eszter is. Beszéltünk. Jó reggelt! Zavarhatjuk egy pillanatra, Csokolom?
7: Igen.
0: Egy keresztnevet szeretnénk kérni.
7: Andrea.
0: Andrea, kezdj Csokolom. Élőadásban tetszik lenni egy rádióműsorban. Andrea, és csak így random hívunk embereket, hogy ki hogy van, hogy érzi magát, nem tudjuk, hogy ki van a másik oldalon, meg hogy kit találunk, és Andrea vette fel a telefont.
7: Igen.
0: Ez igen, ez egy megalapítás volt, nem volt kérdés. Mit tetszik csinálni, Andrea?
7: Hát most éppen tévét nézek, és reggelizéshez készülődök.
0: No, akkor ez egy ilyen kis kellemes, nyugodt reggel.
7: Igen.
0: Merre van a hely, amerre Andrea van ott, ahol a hely van?
7: Zalaegerszegen lakom.
0: Zalaegerszegen.
1: Szeretem.
2: De szerintem, Andrea, amúgy... Andrea, hány éves vagy? Én megkérdezem tőled. Így, tegezősben.
7: 56.
0: Hát akkor tegeződjünk, én akkor bocsánat. Akkor
7: igen.
1: Egy idősek vagyunk, már bele.
0: Dolgozol, mit csinálsz, mivel telik a nap, hogy indul ez a péntek?
7: Még dolgozom, igen, júliusig, és nyugdíjas leszek utána. És most ma éppen éjszakára fogok menni, mert nővérként dolgozom egy idősek otthonában.
0: Az milyen?
1: Az nagyon szép.
0: Milyen munka. Szép hivatás, igen, nincs nagyon megbecsülve, de milyen szép hivatás. Ja, és akkor ilyenkor éjszakás vagy, tehát akkor van egy napot kicsit pihenni, rákészülni, otthon lenni.
7: Igen.
0: Mióta?
7: Takarítás, főzés.
0: Takarítás.
2: Nagyon régóta szerettük volna megkérdezni, hogy az idősök, ugye terjengenek ezek a pletykák, hogy azért ő meghuncutak így az intézetekben, hogy mennyire tud ezt megerősíteni?
0: Van-e huncutkodás arra felé?
2: Van huncut idősek, vannak ott arra fele?
7: Az idősek között?
2: Igen. Megye még a párkeresés, megye még a kokettálás, a flörti kérzés.
7: Hát, szerelem az van, hát az sportalan szerintem.
0: Azt a mindenit. És mit néztél most a tévében? Milyen műsor szólt éppen, vagy mi ment, amikor hívtunk?
7: A Mokkát néztem a TV2-n.
0: Egy jó kis Mokka. Egy kis időjárás jelentéssel. Az jó kis vegyes, nem? Ott mindenféle vendég bejön, igen, beszélnek róla, hogy rá lehet tekinteni arra, hogy mi történik. Hétvégén pedig lazítás, vagy ma hétvégén is munka?
7: Hétvégén itthon leszek most, mert holnap reggel fogok hazajönni, és elmegyünk egy gyereknapra unokáimmal, fiammal, menyemmel.
0: Jaj, de jó!
1: Szupi!
0: Tehát akkor ez egy ilyen nagy családi.
7: Igen. De nővérem úgy kell, úgyhogy ez egy ilyen nagy családi.
0: Nagyon jó. Jól van, nagyon jó családozás neked, örülünk, hogy beszéltünk. A jobb kedvek közé, vagy jó kedvek közé sorolunk téged, és már gyanús. Mindenki jó kedvű, mindenki mosolyog. Itt valami nagy dolog történik. Köszönjük, puszi, vigyázz magadra, jó munkát estére, csókoltatjuk az időseket.
7: Köszönöm.
0: Ciao, szia, köszönjük. Hello. Gyerekek!
1: Ez most már mindennek a tetején.
0: Na, ez most már gyanús.
1: Hogy még ő? Zalaegerszegen van, jól érted?
0: Ez az ország jól érzi magát.
2: Addig mi van nem itt? Nyugszunk, amíg nem találunk valakit,
0: aki rossz kedve van. Jöjjön már.
1: Ha kell, akkor 10-ig telefonálunk.
0: Igen. Tényleg, ez az ország nem az, mint két hónapja, vagy nem két, most már régen, amely éve abba hagytuk ezt a rovatot.
1: Dehogy is, egy fél éve még volt szerintem.
0: Hát nagyon megy az idő. Zsolt, 52 éves, kicsit morózus, de feloldom.
1: 25 éves férfi, Ildikó.
2: Jó, egy 7 éves kisfiú.
8: Igen, tessék.
0: Kezdj Csokolom, jó reggelt kívánunk.
8: Jó reggelt.
0: Ó, Csokolom, kezdj Csokolom, zavaratunk egy pillanatra, egy élő rádió műsorból telefonálunk, a Balázsék című
8: műsor.
0: Jaj,
8: dolgozók, nem tudok beszélni. Csak... fegyelmit kapok, ha meglátják.
0: Akkor csak azt tetszik elmondani, hogy jól tetszik lenni, vagy nem? Jó kedve van?
8: Én jó vagyok.
0: Egy keresztnevet tetszik mondani?
8: Tessék.
0: Keresztnevet.
8: Erika,
0: aki jókedvű. Jól van, Erika, akkor jó munkát kívánunk. Csokolom, puszi.
8: Köszönöm,
0: viszont. Csokolom, Erika. A legnagyobb beszélgetésünk lett volna, csak nem akartam nyúzni. Igen,
2: Erika volt a legjobb
1: fel. Miért veszi föl, ha nem lehet fölvenni?
0: Igen, nem lehet fölvenni, de tudtam volna még húzni. Erikát be lehetett volna gyúrni, de nem akartam neki rosszat. Lágyul a szívem, 10 éve még simán berántam egy fél órás beszélgetésre.
2: De milyen élet volt Erikával?
0: Erika nagyon nagy volt.
2: Tele volt mojóval.
0: Erika nagyon nagy volt. Erikával jót mentünk volna.
2: Erika valószínűleg közmunkás.
0: Azt nem tudom. Hát nem, ott nem figyelik őket nagyon.
1: Nem, ízi volt, gépsor, hátul zakatolt.
2: Zakatolt a gépsor?
1: Aha.
0: Lajos.
2: Milyen szigor? Mit kell így bánni Erikával? Szabadítsuk ki Erikát!
0: Lajos, alkoholista, depressziós, de tőlünk jókedvű lesz.
2: Reggel találkoztam a jókedvű.
1: Ha bevette már, akkor megvan.
0: Nagyon iszik, nagyon mély a hangja, de jókedve lesz.
9: Haló,
0: jó reggel!
9: Jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánunk! Egy élő rádióműsorból telefonálunk. Egy keresztnevet kaphatunk-e?
9: Kálmán.
0: Kálmán, jó reggelt! Zavarhatjuk egy pillanatra, Kálmán? Néhány kérdést tennénk föl, random felhívunk embereket, nem tudjuk, ki van a másik oldalon, csak megkérdezzük, hogy hogy van ma reggel. Ebből leszűrjük az ország állapotát.
9: Hát én szuperúg vagyok.
0: No, na,
9: hogy készülök reggelizni.
0: Reggelizni készül, Kálmán.
1: Tojás rántotta lesz, fogadjuk.
0: Kolbásszal.
9: Nem.
0: Búdáskenyér.
9: Nem, hát olyan... Nem.
1: Műzli.
9: Teljes kávé. Vajas kenyérre.
0: Oh, teljes kávé, vajas kenyérre. Hol kaptuk, el Kálmán? Melyik ország rész? Abban segít nekünk?
9: Borsod.
0: Borsod.
9: Zemplén inkább.
0: Zemplén. Tegeződtetünk? Én bocsánat, mindenkit így magázom, de tegeződtetünk?
9: Persze, nyugodtan.
0: Na, és akkor egy reggeli, mi a mai program? Megkérdezhetjük? Munka, pihenés, nyugdíj?
9: Hát nem, én nyugdíjas vagyok, és most majd megyek le egy házhoz, ellátom a jószágokat, és a kertet rendezkedem.
1: Saját jószág? Mik vannak? Csirke,
9: igen.
1: Disznó?
9: A két tyúk és egy macska.
1: Ja!
0: Ez azért ilyen, ez hogy azért örök nem egy komoly állatfarm, de hogy akkor két tyúk és egy macska. Ez helyesek.
2: Kálmán az álmomat éli. Ez az én álmom. Ez az állatpark, amire szüksége van. Igen. Két tyúvágású tyúk, meg egy jó kövér macska.
0: És akkor így a kis tyúkok, azok ilyen kis saját tyúkok, kis saját tartásra?
9: Saját, igen.
0: De úgy velük nincs sok teendő,
9: én
0: nem?
9: Vettem és megmaradt, kettő megmaradt. Vettem 15-öt, és most még van belőle kettő, de ez már marad is.
0: Mi lett a többivel? Hát tovább mentek? Vagy?
9: Hát, tettünk kést a nyakukra.
0: Kés került a nyakukra. És a kettő hogy úszta meg? Szimpatikus? Vagy megszeretted?
9: Az egyik az nagyon öreg, már körülbelül 10-12 éves körül lehet, annak már majd békésen elhunyt.
0: Ó, akkor
9: a másik meg gyönyörűen tojt, mikor vágásra került sor, és így megfegyelmeztünk
0: neki. Jaj, de jó, szép tojásokat hozott.
2: Kidolgozta magát a halálmarkából.
9: Most is toj, igen, minden nap van két tojás.
0: De jó. Igen. Na és milyenek a nyugdíjas évek? Jó, egyébként kis állattartás, kis csirke, kis macska, mivel telik?
9: Persze. Hát így ilyen. Mindig elfoglalom magam, hogy ne unatkozzak.
0: Hogy legyen valami kis teendő, vagy legyen egy kis foglalatosság.
9: Igen, meg sétálgassak, biciklizek, ilyesmi.
0: De már egyedül telnek a nyugdíjas évek? Nincs már senki?
9: De párom van, meg gyerekek, unokák.
0: Ó, hát akkor azért, itt van munka is, meg jönnek, meg akkor van család, meg szeretet.
9: Így van. És most már szerteszéjjel vagyunk. Az egyik Debrecenben, a másik Pesten, a harmadik még itt van.
0: De jó, de hát akkor még jönnek a gyerekek meg az unokák. De úgy hangulatilag akkor jól vagy, meg úgy minden rendben van, úgy azt hallom.
9: Persze, én nem panaszkodok amúgy se.
0: Kálmán, de örülök, hogy találkozunk. Beszélnénk még, csak nekünk mennünk kell, de nagyon örülünk. És ma megállapíthatjuk, akivel beszéltünk, jó kedvű volt, és pozitív, és már gyanúsan vidám.
9: Köszönöm az érdeklődést.
0: Köszönjük. Szia Kálmán, vigyázz magadra. Ciao.
10: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
5: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
8: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Sensaur gyereksport cipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
12: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
15: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
16: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
17: Alfa Echo Bravo.
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Újabb kórházi kisokos érhető el. Lakásokba és autókba próbált bejutni egy férfi Kecskeméten. Behozhatja a nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. A beteg edukációs sorozat soron következő témája az ortopédia. Kovács Gyula, az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa segít eligazodni az ízületi fájdalmak, a protézis beültetések és a műtétek világában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy melyek a leggyakoribb ortopédiai panaszok, mi okozza a leggyakrabban az ízületi fájdalmat, milyen beavatkozásokat végeznek leggyakrabban a kecskeméti ortopédiai osztályon, vagy hogy miért fontos a gyógytorna, és mit tehetünk az ízületek védelméért. Elfogtak a rendőrök egy 30 éves férfit, aki egy kecskeméti társasház lakásaiba, majd az udvaron parkoló autókba próbált bejutni. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi augusztus 16-án este jutott be a lépcsőházba, ahol több lakás ajtaját is megpróbálta kinyitni. Miután egyiknél sem járt sikerrel, az udvari parkolóban több autó ajtaját is végigpróbálta. Az esetet észlelő egyik lakó nem avatkozott közbe, hanem azonnal értesítette a rendőrséget a 112-es segélyhívón. A járőrök rövid időn belül elfogták a férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy hasonló helyzetben ne próbáljanak saját maguk közbelépni, hanem mielőbb értesítsék a hatóságokat. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
3: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása. A vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátással rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
2: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő, valószínű erős széllel a hőmérséklet. Éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Évtizedekig hittem, hogy ez nem tűkön ülök, hanem tülkön ülök. Ma csináljuk is
5: jó,
4: meg.
5: Jó, csináljuk meg, ez jó. Nagyon sok ilyen van, amiről kiderül, és azt gondolod, hogy ne csináld, ez így kell mondani. Hát ez... Nekem legendás, én 46 évesen tudtam meg, hogy songuku pinca, sonka, gomba, kukorica. Mondom, ez valami songuku, tudod, valami japán, mondom, sonka, gomba, kukorica. Hát tudtam!
6: És mindenki azt mondta, hogy persze.
5: Mindenki azt mondta, hogy igen, vagy 6 éves korom óta tudom.
4: Gyerekként a bensőségest kevet a belsőségessel. És ugye, hogy olyan belsőséges a hangulat, az azt jelenti, hogy mindenhol májak és szívek vannak.
5: Tényleg?
6: Mert, hát az érdeklődési körödnek megfelelő.
4: Az a belső, az a belsőség, ami a tested belső részében van. A belsőség ugye meg az a meghittségnek a szinonimája.
5: Igen,
4: és ezt rendszeresen máshogy használtam.
5: Én nekem most például, én ezt sem tudtam, ez a faros lemez, ez nem faros lemez.
6: Miért arra gondolod, hogy az faros
5: Na, ez például nekem ez faros. Faros.
4: Jó, ne picsáljanak a faros lemez.
5: Fogalmam sem, hogy miért faros lemez. Hát faros lemez. Az farost lemez, tehát rost.
6: Fa rostokból ragasztó anyag segítségével összepréselt lemez.
4: Jó, de művelt ez a Rákóczi Feri.
5: Figyelj.
6: Volt új kígyóson farost lemez.
5: Ez 48 évesen kell megtudnom ezt is.
6: Hogy nem faros.
5: Simán, mindig, hogy faros lemez. Hát nem faros lemez. Hát nem, sose hallottam a téta végé, hogy farost lemez. Én azt nem tudtam.
6: Hol a fara a lemeznek?
5: Ezért kérdezik, jó, persze, el sem gondoltam, csak egy faros lemez. Faros lemez. Hát sok dolgom nem volt azért faros lemez az elmúlt évtizedekben, csak amikor hallottam, akkor a tény nekem mindig nem
4: egy faros lemez.
5: Egy faros lemez tettem oda, de az nem teljesen. Nekem ez tök új.
4: És azt tudtad, hogy a szikszalag, a G-vel írek, és szigetelő szalagot jelent, nem pedig szikszalag.
6: Igen, azt sokan úgy mondják, hogy
5: szikszalag. Abszolút, persze, szikszalag. K-val mondom.
4: Igen, de nem, mert az G-vel van.
5: Szikszalag. Nem, azt is K-val mondtam. Gyerekek, ez az én témám. Az azt hiszi Szent Ferencről, az azt hiszi Szent Ferencig.
4: Vagy a tejhatalom.
5: Tejhatalom.
4: Ugye, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez tej, mint a tejcsi.
5: És ezt úgy is mondtad, hogy ez tejhatalom.
4: Tejhatalom, és kinek van tejhatalom a cicákon kívül?
5: Igen. Igen, és hát ugye azt nem teljesen így mondják, de akkor gyújtsunk lámpát a fejben, hogy ez
4: tejhatalom.
6: Igen, de ki mondja így, hogy tejhatalom.
5: Tehát a teljesnek egy ilyen rövidite tejhatalom, ugye? Az így mondják, de a tejhatalmat nagyon sokan megírták. Azt mondja, hogy Köcsei Ferenc gimibe jártam, ami különösen ciki, mivel a himnuszban lévő várálót most kőhalom, sort nagyon sokáig várárok most kőhalomnak értettem, és mondtam.
4: És azt, hogy a szamár az nem Máhás, hanem Málnás. Málnás szamár.
5: Málnás szamárnak gondoltál
4: sokan? Megjött a Málnás szamár. Ez mi?
6: Ő hozta a Málnát?
4: Gondolom.
5: Igen.
6: Sok Málnát.
5: Kampó helyett, nagyon sokan mondták a kampó helyett a kampót. Feleségem nagybátyja meg volt róla győződve, hogy a kampó a helyes. Kampó.
6: Kampó.
5: Kampó.
4: A kampó.
5: A kis kampó. Egy kis tibeti szerzet. Ez a kis rimpocsa, a kis kampó. Nézd meg, milyen kis aranyos, igen.
6: Akkor a klasszikus gyerekek a rükvert, lükvert.
5: Lükvert,
6: lükvert.
4: Nem is értem, hogy miért nem el van a kocsiban.
6: Ugye? Hogy lükvert, mi az Isten az az elmetű?
5: Lükvert, igen, tényleg. Lükvert. Sokan mondták lükvert. Így, igen. Anyósom a mai napig az ónos esőt olmos esőnek mondja. Nem hiszi el, hogy rosszul mondja. A férjem medicilin labdának hívta a medicilin labdát 45 éves koráig. Puszi Anita. Medicilin labda. Drága keresztényem énekelte gyerekként a Bújbúj Zöldák nevű gyerekdalban, csak bújjatok rajta helyett, csabújjatok rajta.
6: Csabújjatok?
5: Felnőttként tudta meg, hogy a csabújjatoknak semmi értelme, és az csak bújjatok rajta. Én a távpénz 10 évig távpénznek mondtam. Amire az nem...
6: Táppénz.
5: Hát az táppénz.
6: Táp.
5: Mert az táppénz. Mert ő akkor most is rosszul jelzem.
6: Nem,
5: mert
6: akkor
5: az...
6: távpénznek mondtad, de az táppénz.
5: Én nem, ő azt írja, hogy én a táppénz mondtam 10 évig táppénznek. Tehát ő most a hülye.
4: Érted? Tápnak
5: ilyen. De hogy táp...
4: T-A-P.
6: Igen, de akkor nem lehet T-A-V, hogy távolmaradási...
4: Távolmaradási pénz. Tehát máshogy... De nem lehetett értelme szót. Nem mondtad,
5: ja, várj, akkor a pénzt tették a tá mellé. Tehát, hogy tá pénz.
6: De nem, mert két tével írok. Két táp pénz.
4: Távolmaradási.
5: Táppénz ott van. A keresőképtelen biztos, hogy a személy jövedelme képes pótló jövedelme arányos pénzbeli ellátás. A Magyar Állam Kincstár által nyújtott társadalombiztosítási ellátás. Ez a táppénz, igen. Tehát erre, ha kiírtak, akkor táppénzre mentél, igen.
4: Igen.
5: A fokhagymára a párom azt hitte, hogy az fokhagyma. Kodálykörönt helyett Kodálykörön, föld alatti megállónál gyerekkoromban. Kodálykörön. Naha, azt tudtam.
4: Tetsz halott helyett teszt halott.
6: Az milyen? Kipróbálod, hogy milyen?
4: Teszteled
6: igen, a halottságodat.
5: Igen, az is nagyon jó. Sokáig azt hittem gyerekkorom, hogy úgy mondjuk, hogy kicsi a bocs, de erős.
6: Kicsi a bocs?
5: De és egyébként is ezt stimmel. Kicsi a bocs,
6: igen,
5: de erős.
6: A bocs is kicsi, igen. De azért az egy erős állat.
5: Igen, hogy az rendben van, igen. Igen. Én a halászülét boldog születésnapot számában úgy értettem, hogy köszöntünk most téged, Homár. Köszöntünk most téged, Homár. De szeretem.
4: Jó, nekem van még egy posztraumás emlékezésem.
5: Nem posztrauma,
4: leszálltam a hetes buszról 8 éves koromban Nyíregyházán, és ki volt rakva az újságos bódéba egy RTV részletes, vagy valami ilyen tévőség, és nagy betűkkel rajta volt, hogy Búék felülre, és egy család ült ott, és én azt hittem, hogy
5: Búék.
4: Búék, tehát mint lakatosék. Sebestyénék.
6: Ja, hogy őket így hívják, hogy
5: tehát a bújékra,
4: júj, de ott volt egy család ült, és család ült, egy kanapén mosolyogtak, és feléjük volt írva, hogy bújék.
5: És azt gondoltad, hogy Kovácsék, Lajosék és bújék. És most a címlapon a bú család van.
4: Nem láttam még ezért, nem láttam, hogy soha rövid, és leírva, hogy 7 éves a
5: vezetés. Ez a bú család milyen érdekes, és kinek van ilyen vezetékneve, hogy bú?
4: Címlapon ez a névvel, bújék.
5: Bújék. Vajon mit írnak a bújékról? Igen, hogy élnek ők? Nézzük egy kicsit. Jó tessék, TV Paprika, kinek gyerekkori traumája, hogy évekig nem tudtad és nem értetted, hogy mi az Istent jelent, ugye, a TV, és hogy összekötötted mindennel, csak azzal nem, hogy tölteni való, gyerekként nem tudtad.
4: Micsoda, az nem az tudtad, nem tölteni tudtad, való.
5: Persze. A TV Paprika, hát, jaj, de jó!
4: Tölteni való.
5: Tölteni való. Persze.
6: Mi tévében látott, vagy mi?
4: Hát mit tudom, hogy hülyék az emberek. Hát miért kérdőjeleznék meg a nevét?
5: Valaki egy paprikát egy tévében, és rájött a tévé
6: paprika.
5: De ülök, de ezt nem tudtad.
4: Hát az, hogy nem alma paprika, hanem tévé.
5: Hát szerepel a tévében.
4: Hát nem a tévére gondoltam, azt, hogy valami hülyeség.
5: De örülök, ez tök jó. Az a tölteni való. Kombinált fogó, vagy kombinált fogó?
6: Na, azt mondja, mindenki kombináltnak mondja. Hát pedig az kombinált.
5: Kombinált.
6: Persze.
5: Aha, akkor az jó, azt megijedtem, hogy azt én rosszul mondom, nem, én is kombináltnak mondtam. Kombinált. De az nem kombinált akkor.
6: Nem, csak aha. Ugye mindenki úgy használja, egyszerűbb.
5: Hú, jó, oké, megijedtem. Évekig bosszankodtam az iskolában, hogy lehet ilyen barom címet adni egy könyvnek, hogy fehér fólia. Miért nem esik szó a regényben a fóliáról? Évekkel később megvilágosítottak, hogy ez fehér lófia. Fehér fólia, fehér fólia. Hátrébb az agarak helyett, hátrébb az agyarakkal.
4: Hát nem a hátrébb az agarakkal.
5: De az jó, de, az hátrébb az jó, agarakkal.
6: Jó mondod, csak sokan azt mondják, hogy hátrébb az agyarakkal.
5: Vidd arrébb az agarakat, igen. Attól megnyugszol.
6: Hát, ráduszítják az agarat, nem?
5: Ja, és akkor vidd hátra az agarat. Aha, az lehet egyébként. De az agyaraknak sokkal több értelme van.
4: Ah, figyelj, ez nagyon kemény. Ez azt jelenti, hogy húzd meg magad, és a nemesi udvarházaknál állandó versengés tárgya volt, hogy kinek van szebb és ügyesebb agara. A szólás innen való. Mára jelentés kicsi átformálódott, és inkább használják az acsarkodó ember csitítására.
5: Igen, hogy hátrébb az agarakkal. Megint egy évvel öregebb lettél, bölcsebb kiskanál.
6: Mi van?
5: Hát ez nagyon király.
6: Megint egy évvel öregebb lettél,
5: és bölcsebb istalán. Ne, ez tényleg teljhatalom. Már megérte fel kell, írja valaki.
4: Óriási.
5: Hány embernek esik most le egyébként egy csomó minden?
4: És milyen cuki, aki azt írta, hogy ő azt írta, hogy ez úgy van az MSZ cím, hogy a liba baba és a 40 rabló.
5: A liba baba.
6: Hát mert hogy a liba baba,
5: ez tök kedves.
4: A liba, igen. És a 40 rabló.
5: A liba baba és a 40 rabló.
4: Remélem, a liba babát nem rabolt el a 40 rabló a végén.
5: Ez nagyon cuki. 34 évesen tudtam meg, hogy az nem erőszak a disznótól. Csigabiga gyereki, ég a házad idekint.
6: Ideki?
5: Ideki, igen. Most tudtam meg, hogy a csiga háza sose éget le.
6: Há persze, ég a házad, tehát hogy nem, hogy lángol az építményed,
5: beszarás.
6: Hanem, hogy a fölötted lévő ég volt a házad.
5: Meg volt ez neked?
4: Ez a felismerés meg volt 13 évező, de...
5: De ugye, hogy, ugye, hogy nagyot üt?
4: Igen, ez is nagyon ütött.
5: Ég a házad ideki.
4: Igen.
5: Soha büdös életben nem égett a csigának a háza. Hanem az ég a háza. Beszarok. Beszarok.
4: Ez költészet.
5: Ez maga a művészet. A feleségem vitamin paprikát vitamin paprikának hívja. Feladtam, nem bírom neki elmagyarázni. Üt, Tibi.
4: Nem hazudik.
5: A teljhatalom megütött. Tönkrementek, rengetegen tönkrementek, kész. Nem, ezt nem bírják feldolgozni.
6: Jó, és a paliban vagyunk?
4: Az pariban vagyunk.
6: Hát nem? Persze.
5: És mondták így, hogy paliban,
6: paliban
5: vagyunk?
6: Vagyunk.
5: Jó, én a faros lemez után megyek, kussolok.
4: Ezt akartam mondani.
5: A TV paprika meg a faros lemez után, mi meghúzzuk magunkat. Tehát így csőhülyék vagyunk.
6: Garambolozik, jaj, de sokat hallottam azt is.
5: Garambol, kével?
6: Igen, hogy nem karamboloz, a garambol.
5: Az de kemény.
4: És azt tudtátok, hogy a törpapa, az nem törpapa, hanem törpapa.
5: Mi van? Most azt érzem, hogy most fog lefőni a kávé. Mi van?
4: Tehát, hogy ez...
5: Micsoda?
4: Nem az van, hogy papa, hanem az van, hogy ő, ez a beosztása, ez a rangja.
5: Ő nem törpapa.
4: Nem törpapa.
5: Ő nem törpapa.
4: Hanem törpapa.
5: Ne csinálj!
6: Nem, nem, az törpapa.
5: Az törpapa.
4: Mondom.
5: Törpapa. Várj, mondjuk ki. Törpapa. És most a másik. Törpapa.
6: De nem mondod így, hogy törpapa.
5: Törpapa.
4: Törpapa.
5: Nem, az papa.
6: Törpapa.
4: Nem, kezdek el, nem.
5: Ne száll, hát de.
4: Törpapa.
5: Tedd be, ha mondnak a hangját, vagy te hallgassuk, az törpapa.
4: Törpapa.
5: Nem törpapa.
4: Nem.
5: Ne csináld. Hát komolyan mondom, hát kész vagyok.
4: Most mit érünk ez a sok
5: év? Azonnal kérdezünk, hogy a ChatGPT-ig vagy a Wikipedia-t. Valaki ezt mondja, igen. Hát ez durvább, mint a teljhatalom. Ezt nem tudtam. Azt hiszem.
4: Jó, nekem végem van, ezt kikapcsolom.
5: Sose tudtam, hogy kigyújtotta fel a csigaházát, írják sokat. Ég a házad ideki. Tehát, hogy ég a házad a rohadt életben. azt a, mennyi gyereket traumatizálnak ez a nyambacsiga elevenen elég, érted?
4: Lefagyott a Viberem. Vége van.
5: Az a nyambacsiga nem fog elevenen elégni, hanem hogy íg a házad. Érted? Érted? Nem ég el a csiga.
4: Én sem hittem, hogy megtámadták.
5: Hát csiga-biga gyerek, íg a házad ide ki.
6: Hívjunk tűzoltót, megyünk.
4: De másképpen miért, hogy tudnak kicsalogatni, ha nem azzal, hogy gyereki, mert baj van.
5: Hát gyereki, mert baj van. Tök egyértelmű. Meg fogsz halni, el fogsz égni, gyereki a házadból. Generációkat traumatizáltak ezzel a izével. Na, mi van a törpapával?
6: Az törpapa.
4: Törpapa. Én nem hazudok ezt ide.
6: De honnan tudod ezt? Ki volt írva, hogy törpapa?
4: Oda van írva, ez a pozíciója és a rang.
5: De ugyanúgy írod, tehát erre egybeírod, hogy törppapa vagy törpapa, azt ugyanúgy egybeírod.
4: Mert úgy van, hogy törp illa, törp erős. Érted?
5: Érdekes.
6: Hát de törpapa. És nem lehet, hogy két P, tehát törp.
4: Nem két P, egy P. Törp apa.
5: És akkor az törp illa, vagy törp illa?
6: Vagy törpi la.
4: Gyakori kérdések.hu. Ha ők sose hazudnak.
5: Az biztos. Ők egy nagyon hiteles forrás. Ez biztos. Törp apa.
6: Na, akkor mondom, hogy miért törp apa.
5: Törp apa.
6: Így van. Nem? Ugyanis törpilla ugye a szempillái után kapta a nevét. Óriási szempillái vannak, tehát a pilla megvan. Mi van előtte? Hogy tör. Tehát törpilla, tör papa. Köszönöm szépen.
5: Tehát
4: ez volt az érvelésed?
6: Ennyi törpilla.
4: És nem az van, csak
6: ott van a törpolyáca is, aki nem törpolyáca.
4: Akkor mondom, akkor a magyar helyesírás szabályt vegyük egy kicsit elő.
6: Nem törpolyáca, nem törpilla,
4: hanem olyáca. Összevonódik két szó,
6: ez az, hogy nem, hanem
4: és duplázódik benne. Ha összevonódik két szó, és duplázódik benne a másra hangzó,
6: most szúrod szívem magad, csak mondom.
4: Miért?
6: Azért, mert akkor törp papa. Hiszen összevonódott a két.
4: De nem, de minek?
6: Mert a törp...
5: Hasonulás van.
4: Igen, a feleslegestől megszabadulunk.
6: Oké, a törp pillában is ez történt.
4: Igen, és akkor magad ellen beszélsz, tesó.
6: És akkor a törp papában...
4: Szedjük össze magunkat, Feri. Gondolod végig, amit mondasz.
6: A törp papában is összevonódott, tehát nem törp apa.
5: És akkor a törp...
6: Érted?
5: Az erős.
4: Törp erős.
6: Oké, és a törp pilla.
4: De minek mondod, miért azt mondod, hogy törp pilla?
6: Nem mondod. Ugyanezért nem mondod.
4: Van, de ez a nyelvtan miatt van.
6: Hát de ezért nem mondod a törp papába
4: de
6: se.
4: De nálam meg az van, hogy más hangzó, magánhangzó követi, ez a törp apa. Törp erős.
6: Papa,
4: akkor miért törp erős?
6: Pilla.
4: Törp erős?
6: De most a törp pilla.
4: Törp erős.
5: Hát de most mi sem lehet perős.
6: Pilla, én sem tudom még számtalszom.
5: Az öreg perős.
4: A perőfalvára.
5: Az öreg perős.
4: De most nem hallod, a saját érvelésednek mész ellene.
6: Nem megyek ellene. De
5: jó, apa volt vagy papa, kicsit. Ezt mondja nekem, csak ezt, a faros hát lemez is sem papa. Faros lemez, hanem faros.
6: Nem lehet papa, nem lehet apa gyerekek.
5: Hát megdugta a törpillát, és lefiatod
6: hát
5: a 100 törpillát.
6: Nem lehet a törpilla a lánya, hát egy nő nincs a közelbe.
5: Olyat is láttunk már. Hát ez egy csúnya családi fertőzés, mint
6: Lucy
5: a kedi femini.
6: Lucy egy ősz öreg ember, hát mit apázod, az egy papa.
4: Figyelj ide. Nézzük meg a szabályokat a nyelvtanban.
5: Várjátok, én addig olvasok egy pár SMS-t, addig
6: jó.
5: Hívjátok le. Figyeljetek, nekem kardinális felismerés, tehát hogy bárkinek van igaza. Ez eleve fölmerült, hogy lehet, hogy nem törpapa, már nagyon megdöbbentő számomra. De kíváncsi vagyok, mert hogy pro és kontra nagyon sok érv van, hogy melyik lehet az igazi. Évtizedekig azt hallottam, hogy szeresd a testem, bébi, míg le nem maratom. Furcsa volt, de üvöltve énekeltem. Baby sister.
4: De mindent benne van, hogy érzem magam. Nem tudod, hogy ez a végessége az életeken. Amikor lemaradtad a testedet.
5: Szeresd a testem, bébi, még le nem maradom. Még le nem maradom. Bobita táncol, de ki az a szárnyati Géza? De jó.
6: Jó, de jó.
5: Szárnyati Géza malacra, de ki az a szárnyati Géza? Évtizedekig azt hittem, hogy szárnyati Géza. Nagyon jó. Neil Sorgersonban volt a zene, azt hittem úgy van, hogy ott repül Márton Ludon. Márton Ludon. De hogy azt mondja, Márton Ludon. Aha. Rohadt mítosz rombolók, Sanyi küldte nekünk.
4: Álljunk meg egy pillanatra.
5: Várj, érvek, igen.
4: Jó, papa. Tehát, ha beírod a Google Translate-be, hogy angolra, magyarra, fordítsa le, mert ugye most angolul, mit mondtál, hogy papa Smurf.
5: Igen.
4: Igen, ugye angolul, akkor az azt jelenti, hogy papa, magyarra fordítva, apát jelent, dedit vagy apukát.
5: Aha. Vagyis?
4: Tehát ez azt jelenti, hogy törpapa.
6: Törpapa.
5: Törpapa. Törpapa. Törpapa. Még csak meg se hallod a különbséget.
6: Nem jó. Hát nem az apukájuk, érted?
4: De miért nem az apukájuk?
6: Mert nem ő csinálta.
4: Tudod, mi a baj? Az a baj vele, Feri, az a baj, mert szerencsétlenek ősz a haja, már rögtön azt mondod, hogy egy öreg ember, hogy egy papa.
5: Letebelt a törpillát, elmondom. Úgy megcsináltam, mint a húzat, és az meg lefiatszál. Egész vérfertőzéssel indult.

0: arat. Elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte. Nagyon röhögtem, amikor a gyerekkorom ezt így énekeltem.
1: Szívott.
0: Presser számában nem a puha testű éjszaka, hanem a puha pesti éjszakát énekeltem.
1: Puha testű, testű
0: puha pesti éjszaka.
1: Az puha testű.
2: Puha testű éjszaka?
1: Puha pesti, igen.
2: Éjszaka, igen.
1: Nem nekem is puha testi.
2: Puha testű, testű éjszaka.
0: Nem, puha a puha testű az eredeti. Nem. De hogy ő puha pesti éjszakát énekelt. De az nem puha esti, az puha,
2: puha
0: testű.
2: Esti éjszaka.
0: Nem, az nem puha testű éjszaka.
2: A puha testű éjszaka nem lett.
1: Hát igen, hogy egy olyan tudod ilyen.
0: Miért az puha esti éjszaka?
1: Hát szerintem is puha testű.
0: Ne szívassál már, az
1: puha testű. Puha testű éjszaka, hogy tudod, úgy körbeölel, olyan, olyan nagyon otthonos. Puha testű éjszaka.
2: De hogy lett puha testű?
1: Nem tudom, de nekem is, az nekem is puha testű.
2: De mit ír a
0: szám? Puha testű, jó, nyugodjunk jó, meg, puha testű. Hú, hallod, most már nem bírom ennyibe fogadni, már nem bírom. Az puha testű. És ő énekelte a puha pesti éjszakát énekelt. Tehát akkor ő énekelte rosszul puha esti éjszakakért. Hát gyerekek, szóval, hogy azért itt tényleg nagyon nagy felismerések vannak.
2: És valaki a Pácsót, azt mindig egybeolvasta.
0: Igen, Pácsó. Hát Pácsó. Az a Ferinek is
1: az
0: a beceneve.
1: Az persze.
2: Pácsónak
1: hívnak. Pácsó. Engem úgy kígyósan így hívtak, mert elmentünk kirándulni, vittük, hogy olvasgattam a konzervet, hogy mi az Isten az a nititres Pácsó.
0: Nititres Pácsó, azért lett Pácsó.
1: Hát persze, egybe volt írva, érted? Pácsó, gondolom.
0: Érted?
1: Csoda hülyeség, ez ilyen nincs.
0: Hogy azért csak a téli paprika van, meg a faros lemez. Hát azért itt is vannak rejtett tartalékok, meg a Songuku pizza. Érted? Pácsó, persze. Nagyon durva. Ákostól a valami véget ér, a forró betonon vasalok. Egyébként az bonanza, várjál, az még nem is Ákos. Az bonanza. Valami betonon. Véget ér, forró betonon vasalok.
2: Vasaló.
0: De jó. Távoli hang csak a gyász, mekkora nóta, atya Isten. Ez nagyon megint.
2: Ez egy életérzés, nem? De most gondolj be. Forró betonon vasalok. Távoli hang, csak
0: figyelj, ha valami véget ér, az a Haubernak meg az Ákosnak az egyik legjobb dala. Tehát az, az még a bonanzás utolsó időszak, az egyik legjobb daluk. Tehát az nagyon jó. De a forró betonon vasalok, az nagyon meleg.
2: Nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. És nagyon környezetbarát.
0: Hát ő kicsit ott vasalgatott a forró betonon. Na.
2: Amúgy de most az a DJ Pácsónak fognak hívni.
0: DJ Pácsó. És a vonat sem vár, elindult már. De hogy ő a várra gondol.
2: A vonat nem vár.
0: A vonat nem vár.
1: Hát hiszen nincs rajta bástya,
0: hiszen ugye? Nem csinálják rajta lövészárkok bástyák.
2: De ez a vonat jó? Nem vár. De ez jó. A vonat nem vár. Elindult már.
0: Itt van, a fagyi nem szőnyeg. Itt van, a vonat nem vár. Oké, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, nagyon sok jött, nagyon szerettük. Mindenki tegye helyre a saját maga megvilágítását.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantálható

0: garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DMBO 1 literes Naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
3: Jövő héten az egész ország szerint.

0: Arany, Szeged.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
7: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
8: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, Essolliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
10: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
11: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
12: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
7: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
13: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
14: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
15: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: A szőlészet és a borászat kihívásairól tanácskoztak Kecskeméten. Országos viradónapot tartanak szombaton. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A klímaváltozás, az aszály és a szőlőt veszélyeztető betegségek is központi témái voltak az Alföldi Bor, Szőlő és Kenyér konferenciának Kecskeméten. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő szakmai rendezvényen szőlészek, borászok, kutatók és növénynemesítők találkoztak, hogy megosszák egymással a legújabb tapasztalatokat és kutatási eredményeket. Az előadásokon szó volt a szélsőséges időjáráshoz alkalmazkodó technológiákról, a növénynemesítés lehetőségeiről és a szőlőt veszélyeztető betegségek elleni védekezésről is, írja a hírös.hu. A szakemberek szerint az Alföld különösen kitett a csapadékhiánynak, ezért egyre fontosabb a kutatóintézetek és a termelők szoros együttműködése. Országos véradó napot tartanak augusztus 22-én szombaton. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Kecskeméti Területi Vérellátó Intézet is kora délutánig. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban is a jövő héten. Augusztus 24-én hétfőn az Izsáki, augusztus 26-án szerdán a Keceli hivatal tart zárva. Az épületekben informatikai karbantartás zajlik majd, ezért nem fogadnak ügyfeleket, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: Négy témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék kettőt. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak, még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést. Ezek a helyzetek megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára.
2: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, erős széllel a hőmérséklet, éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagymondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk. Világbajnok fagylaltmesterünket beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
6: Kisiklott az életem.
5: Jó, hát, igen. Eszed magához ölelt 6 kiló villamoskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokot kapott, és lefekült hátul a kanapén. Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
6: Hol vagyok a listáról?
5: Örök fogyasztóként és...
7: A legnagyobb rajongóként.
6: Egy Matuzsálem.
5: Rácskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
6: Életműdíj, vagy nem tudom.
5: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
7: Jó reggel, sziasztok!
5: Jó reggel, csáva,
7: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Festival Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, az a, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
8: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
7: A kettő év az a minimum, ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Festival versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval
5: ezek
7: én ATP. Azóta viszem.
5: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
7: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor vele nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal is sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek. És ebből lett egy nagy világsiker.
8: Ez márvány táblában van vésve a neved?
7: Nincs, ilyet még nem láttam.
8: Egy cukrászdában?
6: Egy csoki táblában vésték a nevét.
5: Igen. Albánok hányadikok lettek?
7: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
5: Ugye van ez a híres albán fagyi, vigyázzad, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen,
7: nyilván teljesen más kategória.
5: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy a 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
7: Így van, csak ugye az nem a Gelato Festival szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungary ugye volt, azon a verseny indultam, ugye azon egy csokoládéfagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
5: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület? Marokkói vagy etiópa csokoládé? Honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
7: Valójában így van. Amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni. Igen, viszont én egy elég spontán ember
6: nagyon
7: vagyok.
6: Nagyon jól megismerhettünk különben.
8: Egyéb nyugodtan tovább.
5: Te csak egyéb. Visszatér, hallottátok, visszatér.
8: Még él.
5: Megszólalt.
7: Eszter kimászott a körtés dobozból.
5: Kolumbiai csokoládét hozol?
7: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
5: Abból kell menni, vagy meg kell rendelni?
7: Nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem
5: kell
7: ezért. Mit tud
5: a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé
6: nemzetek. Vagy a tisztatani súlyom csokoládéra.
5: Igen, tehát mit tud?
7: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrészből van benne egy pici gyümölcsösség, szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládéfagylatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládéfagylatot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
5: Ez a kolumbiai nem fehér a csoki, kérdezik, hogy
7: nem.
5: Igen, most vagyok, utána megeszem két.
7: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
5: Kokoládé,
6: igen. Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
5: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanaz csinálja meg.
7: Így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
5: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
7: Mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem a lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot, ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
6: de
7: viszont én ezt nagyon preferálnám.
6: Vagy ezért, hogy ez kiderül, hogy kit milyen fából faragtak?
7: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládéfagylatot, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
8: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
7: Akkor adnánk többet.
5: De voltok csalni, várjátok.
7: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészített neked a fagylalat. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylatot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylat. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylatról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette.
8: Fagyit?
7: Például ez is előfordult. És ugye nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
5: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Így van. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ezt benevezett így a nagy fagylaltjával.
7: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
5: Hogy
7: oda meg kell
5: minden.
7: Érkezni, húzzunk aha. egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod az otthoni receptet, egy vanília fagyire, most mondtam valamit, mert
5: nem
7: lehet, hogy
5: kihúzod
7: egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
5: Vannak ilyenek, hogy fagyira a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
7: Igen.
5: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylat, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylat készítésben. Igen, de vannak trendek például?
7: Mindenképp trendek mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlen kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylat, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
5: Ja, hát na, az egy
7: hatalmas trend. Igen.
5: Nincs annyi pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
7: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondja, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
5: Mi most a specialitásod?
6: A rágógumi.
5: Most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél,
7: és az unikorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
5: Ez a kápia málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
7: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspökszilágyon élek én, és ott van az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
5: Kápia paprikából.
7: Kápia paprika és málna.
5: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
7: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó
5: működik. És működik együtt a két ízt. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
7: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
5: Hát de az nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriát, ez egy hot dog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
7: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív
8: visszajelzés.
7: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
5: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem amúgy... cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
7: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezd el majd fagylaltot, vagy a fagylalt készítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, Én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már mára mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyes javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
5: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges
8: ízeket. Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
7: Szerintem nagyon. Ő magában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyonazt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
5: csak
7: lesz.
5: Csak térfogat fel van fújva.
7: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
5: Szóval hát igen, ezért van nálad, ez egy gombóc 12 000 forintért.
8: Igen, de az olyan!
5: Igen, viszont az olyan gombóc, hogy sok kibajod magad, ha benne van a kolumbiai csok. Annyi család 150 ezerből fagyizik.
6: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fajdalat pontosabban?
5: Ez így nagyon változó.
7: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc, az 600 forint.
8: De akkor nem vagy drágább.
7: Nem, azt gondolom, hogy abszolút nem.
5: De hogy jön ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondol az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
7: hogy
5: készítsd.
7: Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
6: Viszont akik
7: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
5: Én nem szeretem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon szeretem.
7: Ez igazán jól esik amúgy, mert én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon
6: ezt
7: szeretem. Az utolsó tojásra.
5: Csak kevésszer. Na, hogy mondja el a fagyis viccemet. És megad azt a fagyis viccet, hogy Pisti kell megy a fagyjároson. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
7: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát is megcélozzuk. Jó, szóval
5: ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25
8: igen,
5: milliós.
8: Nem érdekes, érdekes, nem érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes,
5: érdekes, érdekes, érdekes,
8: érdekes, érdekes, érdekes. Egy málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
7: Csinálják nektek?
6: Nem.
8: De!
7: Nem. Miért? Nem,
8: már a csülés pacal.
5: Ne hát menj el a hotdog, meleg szendvics, hamburger, fagylalkirányába. Az nagyon proli.
6: Velem tartja a szemkontaktust. Engedd el fagy.
7: Az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett.
8: Most
7: már
6: nem kívánja a csülgőt. Nem vagyunk még ilyen
8: ember egy kiló volt.
5: Ne, jó, mit kérdezse? Kérhet egyet?
6: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
5: Hova? Jó, mi legyen a fagyi? Tehát megcsinálja, Ádám megcsinálja.
6: Jó, jó. Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
8: Jó.
6: Valami, nem, medvehagymás, libamájas, nem? Az jó?
8: Az jó, medvehagyma, libamáj.
6: Tessék, jó, ez lesz a Rákóczi dara.
5: Jó,
6: jó, én hát Balázsnak valami ott képzelke.
5: Egy májkrémeset.
6: Nem, Balázsnak írkávét kérek, egy írkávét kérek.
5: Egy írkávét, én kérek egy,
8: jó.
5: Egy írkávét.
8: Jó,
5: írkávét.
8: Az
5: kicsi
8: jó.
5: Viszki, kicsi csinálunk. Kávé, egy írkávés fagyit.
7: Ilyet csinálunk is, amúgy.
6: Jó. Jó, jó, nekem pedig szégyen és... Az jó. Nem tudom. Nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
5: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
6: Kovászos uborkás.
5: Az jó, kaplos kovászos, biztos, hogy van.
8: Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
6: Csak kiveszik a mélyhűtőbe. Itt van, tessék, a kovászos uborkás.
8: Lefagyasztva.
5: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
7: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez
5: jó,
7: nem abból
5: csak akkor eszem körtét. Rost. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét
7: szeretem. Akkor
5: jó. Nem vagyok hajlandó más
7: nem is körtét. Látod, hogy milyen jó színem van, most érkeztünk haza vele.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
4: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo!
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: 410 millió forintból fejlesztik a Kecskeméti Kórház hűtési rendszerét. Bács-Kiskun vármegyei rendőröket is kitüntettek, már megkóstolható Magyarország tortája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése Kecskeméten, amely kormányzati támogatásból valósul, megírja a vármegyei lap. A beruházás részeként már kicserélték az A épület és a szakrendelő folyadék hűtőjét, új berendezés került a hotel épület tetejére, és helyreállították az onkológiai tömb hűtését is. Emellett 8 új klímaberendezést szerelnek fel irodákban, kezelőkben és más kórházi helységekben. A fejlesztés célja, hogy a szélsőségesen meleg időszakokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegeknek, a dolgozóknak és az érzékeny orvosi berendezéseknek. Két Bács-Kiskun vármegyei rendőr munkáját is elismerték az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. Vaslóczky Ferenc rendőr ezredes, a vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kiemelkedő szolgálati tevékenységéért rendőrségi főtanácsosi címet kapott. Simon Gábor rendőr főtörzszászlós, a Kunszent Miklósi rendőrkapitányság körzeti megbízottja rendőrségi tanácsosi címben részesült, írja a Keol. Az elismeréseket a belügyminiszter adományozta az állami ünnep alkalmából. Az országos rendezvényen a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársait díjazták. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben vagy előléptetésben. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
3: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, izgalmas, egzotikus fűszereket, tonkapapot, timutborsot, kakufő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
2: Kecskeméten 7 cukrászdában is elérhető az ország tortája, Kiskunfélegyházán pedig a Kovács cukrászdában kóstolható meg a sütemény. A délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 30 és 38 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor zivatar csak helyenként inkább a keleti ország részben fordulhat elő, a hőmérséklet éjjel 15 és 23, még holnap napközben 27 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
4: A nőknek 22 naponta van szükségük csajos estére, hogy megőrizzék mentális egészségüket, egy tanulmány szerint. 200 nőn végeztek felmérést, 78%-ok igényelte a csajos estéket, hogy feltöltődjenek. 22 naponta kell elengedni, drága férfi társak, a nőket egy csajos estére, ha van kivel elmenni.
5: Ha nincs akkor is.
6: Ha nincs akkor is. Ezek? Tudom, miről szólnak.
4: Hát ezt akarom kérdezni, hogy ebbe ássuk bele most egy kicsit magunkat, hogy miről szólnak, kint mikor enged a párja, kit nem enged a párja, és hogy igenis szüksége van a nőknek arra, hogy csajos estére menjenek.
5: Én ezt adom, ha nekünk is van 22 naponta egy csajos estünk. Most mi van, mit kell itt tudatoskodni? Menjetek, de hát azért akkor nekünk is kell. Menjetek nyugodtan, tessék.
6: Figyeljetek, nem is lát az asszony, állna az a két keréken ülsz.
5: Megyek erre, arra.
4: Na most,
5: akkor csak mondom a hétvégét a békának. Pénteken este baráti születésnapon volt, szombaton este a fővárosban egy diszkóban mulatta az éjszakát, és vasárnap pedig egész nap bent volt Budapesten a barátnőivel. Három nap egyben.
4: Na jó, jó, na jó, tessék, na jó, komolyan mondom.
5: Tessék, tehát ennyit erről, hogy én hogy
6: otthon jobb. A sparhet, meg hideg?
5: Nem hideg, azt én használom.
4: Sparhet? Akkor Feri van a konyhában.
5: Náluk, Nálunk az az enyém.
4: De mi békadiszkó volt? Mi oldies party volt? Azt mi volt?
5: Képzeld el. Mi volt itt fönt a várba a Mátyás templom mellett?
4: A Fortuna. Fortuna 40!
5: Az!
4: Tudom!
5: Volt.
4: Fortuna, ott volt a Fortuna 40! Basszus!
5: Ha persze,
4: tudom!
5: Az, az,
4: igen, igen, igen, most volt hétvégén, tudom, Fortuna.
5: Most volt a Fortuna 40.
4: Nagyon bizony. Sokat voltam a Fortunában régen.
5: És nem voltál most?
4: Nem tudtam most menni, de láttam a bulit, láttam a bulit. Figyelj, az a legkirályabb retro dolog, ami létezhet.
6: DJ Otterek nem volt egy páholya?
4: Nem kért. Nem hívta fel az illetékeseket, hogy Fortuna 40 ott szeretne lenni. Szóval 22 naponta egy csajos este. Tessék, miről szól egy csajos este? Mi van nálatok? Meséld el, egy csajos estét.
6: Abban a pillanatban, ahogy elhagyod lakást, már folyik a szaraszádból.
4: Mennyire durvák ezek a csajos
6: estét? Egy nettó sittolk az egész. Tehát ahogy egy helyre kerültek, és rögtön csak egy sóhajtás, és onnan, na ide figyelj, nem tudod, mi vagyok, tudod.
5: Nekem sokkal szarabb, mint neked.
6: Tehát ami történt, azt mindent azonnal a lehető legvadabb verzióban el kell mesélni a másiknak, hogy azonnal bulogatás, és így is van, így
5: olyankor
6: is van,
5: az otthon maradottakat,
6: én nem tudom, hogy te, hogy abszolút csak és kizárólag, és ilyeneket kell mondani a másiknak, én nem tudom, hogy te ezt hogy tudod elviselni. Figyelj, felfoghatatlan. Nagyon egyetértek.
4: Durvábbak és alpáribbak sokszor a csajos esték, és nem az alkoholra gondolok, hanem az ügyek, a férfi ügyek megvitatása, a párkapcsolatok kibeszélése, az egy szingli történetének meghallgatása, a feleség történeteink meghallgatása, a most szinglivé vált meghallgatása, és a soha nem voltam szingli, de szeretnék meghallgatása, mint a férfias estéken a férfiak megbeszélése. Durvább lehet?
5: Igen, mi egyszerűbbek vagyunk sajnos.
6: Szívesen elmondanám neked, hogy ez hogy zajlik valóságban. De? Tudod, az a helyzet, hogy nem vagy rám méltó.
4: Jó, vagy pedig az van, tudod, hogy mi gondoljuk, hogy borzasztó mocskosak, és egyébként ülnek is papucsba, proszekóval, és megbeszélgetik, hogy te figyelj, láttad a Géza fenekét, hát nagyon jó feneke van.
6: Teljesen hideg.
4: Nagyon hideg?
6: Hideg nem.
5: Most bennünket például kitárja a barátnőiddel? Hogy ott mi mit kapunk.
6: Fia barátnő már írja az életművemet, és ez a mocskos disznó.
4: Durván nyomjátok?
6: Az olyan, hogy ugye senki nem hallja, csak a bizalmasod hallja, aki ismer téged, ismeri az értékrendedet, tudja, hogy mit gondolsz komolyan, mit nem gondolsz komolyan, ezért szüretlenül, ahogy érzed, el tudod neki mondani, és ugye ezt nem tudod megtenni, mert a többi férfire kapacitás, nem képesek felfogni, hogy ez miben lehet komolyan venni, ezt miben nem lehet komolyan venni, és ez egy ilyen nagy ez feszültségoldás, ezt tudom mondani. Igen. És ez nagyon jó, hasznos.
4: Miért félnek a férfiak a csajos estétől? Hogy elengedjék, hogy menjenek, mit lát, miért látunk, vagy
6: mert
4: miért látunk.
6: Másnap reggel öntudatra ébredünk. Tehát úgy másnap reggel, amikor felébred a férfi, az egy másik nő.
5: Barátnő nem csak meghallgat, hanem tanácsot ad, hogy old meg az otthoni
6: problémát.
5: Ez egy nagyon
6: intenzív coaching session.
4: Ebben se gondoltam, hogy a férfiak a következményektől félnek sokan, hogy ne menjél, maradjál inkább itthon vele, mert mi történik másnap, hogy te megvilágosodtál.
6: Szófelfrissítés történik, ugye?
4: Igen, egy barátnőt hatására, aki ellátott jó tanácsot. Sokkal, hogy milyen hülye vagy.
5: Egyrészt te otthon ülsz, és ki vagy beszélve, ugye mindent elmond rólad a kedves párod, és más rész pedig a kedves párodnak a barátnője fölkócsolja, érted? Úgy megokosodva jön haza az asszony.
4: Öntudatára ébred. Másnap reggel.
5: Valakinek? Nem.
4: Aha.
6: Pontosan, az van, hogy picik is továbbképzések zajlanak ilyenkor, és akkor elmondja, hogy ő, amikor ilyen hasonló élethelyzetben volt, hogy ezt hogy oldotta meg, és akkor felgyúl a lámpa a fejedbe,
4: hogy ezt neked is így kell megoldani.
6: Vakon voltam a világban, barátaim. Végül
5: is ciánt te is tudsz venni.
6: Igen, plusz ugye jönnek az összehasonlító elemzések, hogy ki hol tart az életében, ki mire vitte, ki hogy gondolkodik, ki mire tervez, és akkor a szürke kis világot kinyílik. Hát jönnek az új lehetőségek, az új álmok, az új célok, és szerintem ettől félek jobban.
4: Mit mondunk azoknak a férfiaknak, akik azt mondják, hogy már pedig ne legyenek csajos esték, hanem legyek én is ott, mert egy párnak mindent együtt kell megélnie. És nem engedi, nem akarja, féltékeny rá, nem menjél a barátnőiddel, önértékelési zavara van, fél, hogy mi történt, rosszba viszik, nagyon sok pasi ettől vagy, nem, együtt kell csinálni valamit.
5: Mit mondasz, hogy ne menjen el a csajod egy
6: ilyenre? De azok nyitott ajtónak a
4: párnak. Nem, mit mondunk azoknak a férfiaknak, hogy engedd el nyugodtan, tehát hogy menjen. Ja.
6: Tehát ez a fajta párkapcsolat, amikor benn kell állni a férfi mellett, meg a WC-ből. Tehát, hogy ez, tudod, hogy ez ilyen szeparációszorongás szintű, ez hülyeség. Tehát, hogy ha valakinek ennyire nincs magabiztossága.
4: Nagyon sokan vannak ebben, hogy nem menjen ma a pasi se külön, nem menjen a nő se külön, ha bulizni megyünk együtt, menjünk külön, ne menjen.
6: Hát ez lehetetlen. Én ismerem Péter barátait, Én nem akarok közben találkozni. Figyelj, én itt húzom, és ő is ismer az enyémeket, tehát olaj és víz, tehát azt nem lehet. Azt...
4: Ilyenkor a szingli barátnő felakosítja a férjest, hogy mennyire szar a férjesnek, és mennyire jó szinglinek lenni, felbújtjátok egymást?
6: Sokkal durvább dolgok történnek, hanem kinyílik a péniszkönyvtár.
4: Jó, óvatosan.
6: Hogy a szingli barátnő elmesel, hogy milyen kalandokban van része, vagy milyen lehetőségek vannak, miben változott meg a világfolyás, amióta ugye nem vagy rajta a piacon.
4: A férjesek pedig kocsányon lógó szemekkel hallgatják az egy vagy két szingli történetét.
6: Hát és az azonnal elmesed a férjednek, és ő is ugyanúgy hallgatja, mint a Bridgerton néznétek együtt.
5: De akkor nem jó.
6: Mondod komolyan, de meg kell szűrni, hogy mit adsz át, nyilván nem mindent adsz
5: át. Na, de azt elmeséled a férjednek, és akkor az ott túl jó kapcsolatban vagytok.
4: Igen, ez nem a kérdés, hogy el kell mondani, de hogy minden csaj sutyorgóban, vagy csajos estén van egy szingli, egy elvált, egy házasságban lévő, tehát hogy megvannak a karakterek ugyanúgy.
6: És nincs sok barátodok, az egy ember.
4: Akkor ketten ültek ott, ő a cingli, az elvált, a kétszer házasodott.
6: Igen, az én személyes kedvencem ebben a műfajban az, amikor a házas nők beszélnek arról, hogy ki kell feküdnének le, hogyha nem lennének házasok.
4: Van azok ilyen topik! Mondjál már topikokat!
6: Ezt mi úgy szeretjük, az a neve ennek a műfajnak, hogy osztálykirándulás.
5: Okay.
6: Ezt úgy hívjuk, és akkor az a lényeg, hogy elmesélhet, hogy ki hagyott benned olyan itt a impulzusokat, amivel azt mondta, hogy ha még lenne erre kapacitásom, és kifejteném ezt bővebben, ez milyen lehetne, vagy egyáltalán.
4: Ülnek a csajok, és erről beszélnek a férjesek, hogyha nem lennék férnél, a szingli pedig fényt kap, és elhozza a történetet a jövő héten, hogy megvolt.
6: Abszolút. Tehát az, hogy ilyen listákat kell diktálni a szinglik. Na, de figyelj, most szabad vagy, most kell ezeket csinálni.
4: Most csináld meg.
6: Neveket diktálom. És akkor igen, de hogy...
4: Miért gondoltuk azt, hogy egyébként állnak egy pohárra proszekóval a konyhába, és hülyeségek, és a rántásról beszélgetnek.
6: Én egy ideje már keményítővel sűrítek, mióta ez... Nem, az van, hogy mi is ugye ilyen élő lélegző emberek vagyunk vágyakkal, meg elfolytásokkal, meg ostobaságokkal, meg mindenféle ízek, és hogy amikor elmész, akkor te fullba nyomod, és ezt ott hagyod, és ott ez így kisül, tudod. Ez egész arról szól, hogy valójában az a tézis, hogy soha senki nem nő fel. Tehát nincsenek a világon, nincsenek felnőtt emberek, mindenki eljátsza. És ugye te ugyanaz a tizenéves lány vagy, akinek vannak ezek a hülyeségei, és ezt újra meg tudod élni, és újra megint fiatalnak érzed magad. Erről szól az egész.
5: Védésdatszövetség van, nem kerül ki?
6: Hát az attól függ, hogy ki hogy viselkedik, ugye?
4: Ki lehet esni? Ki lehet esni, és bele lehet kerülni.
6: Ez egy dinamikusan változó védésdatszövetség. Nem, az igazán jó barátságok, amivel ugye nagyon kevés adatik meg, de ez ott tud csak megvalósulni, tehát ezt nem lehet kiterjeszteni nagyobb körre, nem engedsz be ilyen, tehát ilyen kalandorokat.
5: Régi, persze,
6: hanem ezek azok
5: barátság.
6: Az emberek, akik végigélték fel a fufrus korszakodat, végigélték fel a trapéznadrágos korszakodat.
4: Ott vannak régóta. Igen. Oké, mi még a közös pont? Mi az átfedés egy férfi estén, és egy női csapatban egy női estén?
6: Tűpontos vagy, Eszter.
4: Eddig erre azért nem láttunk rá, ugye nagyon, mert három fiú műsorvezető.
5: És szerintem a csajok például a saját párjukat sokkal jobban tudják aljazni, és hosszabb ideig, mint a fiúk, a lányok.
4: Az aljazni, ez mit jelent?
6: A fiúk nem merik, a fiúk ezt nem merik.
5: Igen, ott azt mondod, hogy jaj, hát az asszony, na tudod milyen, oda néz azt a szőkét, hogy meghúznám. Ez a mi beszélgetés.
6: A férfiak nem adják ki így a párjukat.
5: Igen, hogy nem adott ki. Nem adott ki.
4: És ellenben a nők.
6: Bokorra az összes.
4: Tényleg? De ti mocskos módon kibeszélitek a párjaitokat?
6: Abszolút, és tudod, ebben az a biztonsági érzet van, miközben el vagy köteleződve, és szereted a másokat, és a pokolba lemennél érte, és minden megtennél érte.
5: Miután
6: de közben
5: leküldted?
6: Van az a dolog, hogy közben együtt kell vele élni, tudod? És akkor jönnek ezek a dolgok.
4: Ja, és akkor mindenki elmegy, és akkor az én uram a Tibi, meg a jó, akkor mindenki ventillálja magából, hogy milyen kretén az ura.
6: Hát például az, hogy nekünk például egy visszatérő téma barátnőm, mert hogy mind a ketten infantilisek vagyunk, én is a legjobb barátnőm, és az infantilizmus azt jelenti, hogy időre szeretnék olyan dolgot csinálni, amit ugye sem anyagilag, sem józan észre nem támogatnak a férfiak, és viszont mi egymás mindenben. Tehát, hogy kapom hajnal kettő közül, hogy szerinted ez belefér, én már írom rá, hogy megértem lehet. Egyszer hát természetes, én már állom.
4: Ne is gondolkozz!
6: Figyelj, én nem hezitálnék a helyre, csak várj bele.
4: Igen, és ott azonnal kettőt rendelj belőle.
6: Igen, és akkor vannak ezek a racionális emberek, akikhez hozzámentünk, hogy ők tartsanak minket, hogy valamiféle kordában, és hogy lázadás.
4: Férfi barátságok azért meglehetősen őszinték. Tehát, hogy szembeállítjuk magunkat egymással, sőt, szeretjük is a másikat. Mennyi lódítás, hazugság, önmagam felé csalás, kicsit szebbé varázsolás a történetnek van a nőknél, vagyis hogy mennyire vagytok igazán őszinték, és mertek igazán őszinték lenni.
6: El tudjuk játszani, hosszú ideig tudunk maszkolni, el tudjuk játszani, teljesen normális emberek vagyunk, és aztán akkor találkozunk, levesztük az állarcot, és akkor ilyen szüretlenül jön az a fajta információ, amiben benne van minden gyarlóság. barátságunk. És ha palástolni kell az igazságot, az nem barátság, abban nincs is meg ez a ventilálás, abban nincs meg a felszabadulás.
4: Ott csak egy ilyen maszkolás van, vagy egy ilyen betítés.
6: Igen. Uh-huh. Az megint csak egy program, egy kötelező program. Az a jó csajos program, ha ezt a szót most muszáj használnom, ahol úgy mész haza, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ez az én férjem. Ja, még jó, hogy nem a Pistához mentem, mert az kibírhatatlan alak, tudod, hogy hál' Istennek, ez se kell, meg az se kell, meg azt érzed, hogy úristen, nem vagyok egyedül a hülyeségeimmel, hanem ez a világ, ez most ilyen, most ilyen nyomás alatt vagyunk, is. Ilyen dolgok történnek velünk, ez az életkor, ez most erről szól, nem hülyeség, más is őszül, más is ez, meg dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd Pét nélküliség, ez a lényege, hogy akármit tudnak meg rólad, igen. Nem fog megváltozni a rólad alkotott kép.
4: Igen.
5: Jót nem is vesztek elő?
6: Dehogy nem.
5: De.
6: Kedvenc érám az volt, amikor én már 4-5 éve együtt voltam a férjemmel, és akkor a barátnőmnek volt egy ilyen átverdő időszak, amikor újra kalibrálták magukat, hogy nem volt senkinek semmije, akkor Péter ott úgy ült közöttük, mint a Mikulás, mindegyik térdén ült egy másik lány, aki ott mondta neki, Péter, olyan férfi kellek, mint amilyen te vagy. Én néztem rá, nem.
5: Én ismerem, nem csak álca.
6: Igen, és hogy az
5: pasiként ezt végighallgatni.
6: Nagyon jók ezek, nagyon jó mulatságok, főleg az van, ugye, hogy régen még ittunk is. De most meg azon, mert mindenkinek gluténérzékeny, meg a mikrobiomját állítja vissza, meg mit tudom én mi, úgyhogy most már józanul kell ugyanezt elérni. De a csoportszellem fel tudja ezt hozni, szóval ez megvalósul.
4: Itt van az SMS közben, volt szerencsém néhány csajos buliból férjezett, vagy párkapcsolatban élő nőkhöz, akik el voltak hanyagolva, és hát tettem a dolgom. Szerintem durvábban nyomják a csajok, mint mi. Írt egy pasi hallgató. Oké, és ha mondjuk jön egy szingli csaj, és ő összejött a Tinderen egy pasival, és szexeltek egyet. Magának a szexnek a kibeszélése 5 perc, 10 perc, fél óra, egy óra.
5: Hát ha egy szexelt, volt a szex.
6: Akkor az azt jelenti, hogy mindenki szexelt velem, mert olyan alapot kell
5: megtenni. Nektek is megvolt.
4: Egy tinderezett egy éjszakát, akkor ott minden csaj tinderezik.
6: Azt a csapatért csinálta, igen. Legtöbb esetben. Igen, tehát ott annak kezdődik a leírás, hogy találkozás, a hazafelé séta, az ajtó átlépése, hogyan tette el a kabátját, ott mi történt, hogy nyúlt hozzá, hol nyúlt hozzá, mit mondott, milyen volt a lélegzetvételnek a sűrűsége, hogy a nyála mucinózus volt, vagy inkább lazább, okay. hogy az ölelés
4: minden benne
6: baráti
4: van.
6: Volt.
5: Igen, sose jutsz el a szexig.
6: De
4: hát a hogyne, szexis, hát az minden, is benne
6: figyelj,
4: van.
6: Figyelj, illatok, mondom, állagok, szagok, minden, amit el lehet kérdezni, minden.
4: Na ebben szerintem részletesebbek. Mi ezt tök máshogy beszéljük meg. Tehát így
5: de ahogy sztorit is mi rövidebben
4: beszélünk. Abszolút, sokkal rövidebb, igen. Oké. Okay. Van-e felbújtás? Hazamész, mondd meg neki, ne így csináld, úgy csináld. Nem párkapcsolat ellen hergelés, de a probléma kijavítása, a menj haza, és old meg, és mondd el neki, és ezen változtass.
6: Van ilyen barát is.
4: Megvilágosodás van-e?
6: De én az a fajta barát vagyok, aki azt szoktam mondani, hogy add el a telefonod. Add ide a telefonod, felhívom, és elmondom neki. Majd most én ezt megbeszélem.
4: Te vagy az elmondani.
5: És megcsináltad
6: ide a telefonod!
4: Nem érted, hogy telefonálni akarok?
5: Ennek itt véget kell vetni?
6: Beavatkozás, radikális változásokra van szükség.
4: Mi a pinkodon?
6: Persze, van ilyen is, de...
4: Tehát van egyfajta jó vágányra tevéses, kicsi finom felbújtás. A problémák majd meg tudod oldani, csak menj haza, és legyél ilyen
6: nem,
4: vagy
6: az
4: olyan.
6: A problémáknak a legtöbb része, hogy önmagunkból fakad, tehát nem a másik a probléma forrása, hanem ő csak egy projekciós felület. Ezért inkább arról szoktunk beszélgetni, hogy mi miért érezzük így magunkat, miért lettünk ilyenek, akkor ez mire adott választ, hogy akkor ez hogyan lehetne visszatérni az, ami jobb volt, és a többi, és a többi. Tehát inkább rólunk szól ez, mint a másikról. Tehát szeretném azt mondani, hogy a férfi viselkedése az, ami ebben a kulcsfontosságú, de nem így van, hanem magunkkal küzdünk, a hormonokkal küzdünk, az életcélokkal küzdünk, az életutunkkal, a transzgenerációs örökségünkkel, a kapcsolatainkkal, a családban és a világban. Ezek a fő problémáink, nem a férfiak. Tehát
4: sokkal egyszerűbbek vagyunk.
5: Mutasd
4: az új motor, de szép kereke van. Ilyet vettél, rohadjál meg.
5: Mikor megyünk el túrázni vele?
4: Szingli vagy tindereztél? Mutasd? Aha, tényleg jó. Még kettő vodkasátot kéne szépen. Túrázni? Igen. Generációs félelmek, meg transzgeneráció, meg család. 4 vodkasátot kéne szépen.
5: És megvédünk holdva. Kész.
4: Úgy, de szép ez a motor, High Cup Center.
5: Oda nézed a csaj.
4: Oda nézed. Hát,
6: és ki hal meg hamarabb, ugye?
4: Mi?
6: Ki hal meg hamarabb a férfiak?
4: És miért halunk meg hamarabb?
6: Azért, mert mi éppen
4: megöltök minket. Mert házasságban vagyunk, és megöltök minket, azért halunk meg hamarabb.
5: Mert hazajössz a barinős buliból, és ezt ránk öntöd.
6: Tehát én még javában a transzgenerációs szorongásomat rágom a barátnőimmel, a Martinivel, miközben ti már sziklákról ugrattok le motorokkal. Ezért van ez így, tehát ennyi az oka az egésznek.
4: Igen. Azt mondja, hogy exemet mindig elengedtem, utána 2 napig nem beszéltünk, mert az okos szingli barátnőim mindig jó tanácsal látták. Ott ment a felbújtás. Látod? Tehát ott felbújtották, hazament, és 2 napig nem szólt. 2 napig nem szólt az urához. Igen.
6: Nekem az a legnagyobb visszatérő konfliktusom a barátnőimmel kapcsolatban, hogy van egy látnoki képességem. És hogy nagyon hamar felismerem, hogyha valaki mintát században viselkedik, ugye férfiaknál, úgyhogy amikor elkezdődnek azok, hogy ez meg ez történt, és hogy szerintetek most mi lesz.
5: Már lököd is rá a válasz.
6: Én nagyon sokszor őszintén elmondtam, és hogy ebből sok sértődés, majd bekövetkezés volt, és hogy, és ez a legrosszabb dolog amúgy, és aztán rájöttem, hogy például ezt nem szabad csinálni. Tehát, hogy maga a baráti társaság is egy fejlesztési felület, hogy magadon tudj, te jobb barát tudjál lenni.
5: És akkor most már inkább hazudsz nekik?
6: Nem, hanem csendben vagyok. Ja, az nem hazugság.
5: Az nem te vagy.
6: Az nem hazugság. Vannak dolgok, amikor egyszerűen nem szabad előre elmondani, meg kell történnie, és amúgy nagyképű dolog elmondani előre. Ezt is megtanultam magamról.
5: Meg úgy se hiszi el.
6: Meg nem szabad, tehát nem szabad beavatkozni, van olyan.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet. Tell me where the freaks at. Robin Schulz.

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Sensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Kezd a tanévet a Deichmannnal! Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
15: Ez az utolsó vissza.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
3: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
4: Akciók sokasága szombatig az Alföld áruházban. A papírírós osztályon 7000 forint kosárértéktől 20%-os tanszervásár. A többi osztályon 7000 forinttól 15%, 10000 forinttól pedig 20% engedmény a hírlevelünkben található kuponokkal. Ezen kívül még vászonvásár és nyári vásár augusztus 31-ig az Alföld áruházban.
5: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
6: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo Landing, s'il vous plaît!
8: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1, Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Újabb kórházi kisokos érhető el. Lakásokba és autókba próbált bejutni egy férfi Kecskeméten. Behozhatja a nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. A beteg edukációs sorozat soron következő témája az ortopédia. Kovács Gyula, az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa segít eligazodni az ízületi fájdalmak, a protézis beültetések és a műtétek világában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy melyek a leggyakoribb ortopédiai panaszok, mi okozza a leggyakrabban az ízületi fájdalmat, milyen beavatkozásokat végeznek leggyakrabban a kecskeméti ortopédiai osztályon, vagy hogy miért fontos a gyógytorna, és mit tehetünk az ízületek védelméért. Elfogtak a rendőrök egy 30 éves férfit, aki egy kecskeméti társasház lakásaiba, majd az udvaron parkoló autókba próbált bejutni. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi augusztus 16-án este jutott be a lépcsőházba, ahol több lakás ajtaját is megpróbálta kinyitni. Miután egyiknél sem járt sikerrel, az udvari parkolóban több autó ajtaját is végigpróbálta. Az esetet észlelő egyik lakó nem avatkozott közbe, hanem azonnal értesítette a rendőrséget a 112-es segélyhívón. A járőrök rövid időn belül elfogták a férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy hasonló helyzetben ne próbáljanak saját maguk közbelépni, hanem mielőbb értesítsék a hatóságokat. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
4: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása. A vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátással rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minőség.
3: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő, valószínű erős széllel a hőmérséklet, éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim, Balázsék jó!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Halljátok, hogy mekkora, hogy itt van a Svarci, néztétek?
2: Bizonyán világsztár van nálunk, biciklizik mindenhova.
1: Felbukkan a bazilikánál, elbájkozik, követik itt a magyar haverja, jönnek, mennek, spanoskodnak. Rendben van, ezzel nincsen semmi baj. De ti hallottatok már olyat, hogy hétköznap vagy hétvégén nem éjszakai forgatásra, hanem nappali forgatásra, konkrétan szombaton és vasárnap lezárják az M2-es metrót a Deák és az Őrsvezértér között? Hát haló!
2: Az kemény.
1: Hát kérem szépen.
3: Meddig még csak gázolás miatt szokták az
2: elég. Igen. Mert egyébként a metróban nappali sötét van, meg éjszaka is, tehát tök mindegy, hogy mikor forgatsz, ugye? Igen. Nem kell hozzá nappali fény.
1: Nem kell hozzá nappali fény, és ezeket a nagy szetteket azért úgy szokták, hogy általában ne zavarják a lakosokat. De most a Svarci és a Sharon Stone elérte már nyilván a produkciós cég, hogy lezárnak egy konkrét szakasz szombaton és vasárnap. Hello M2, ez nagy dolog. Tehát, hogy minden ilyen lezárás sokszor este csinálnak, vagy forgalmon kívül, vagy nem frekventált időszakban. De komplett metró vonalat zárjanak le két napra, azért ez még amerikai produkcióknál is nagyon-nagyon ritka.
2: Hát az van, hogy Schwarzi már idős, igen, egy kicsit, ugye, és nem bírja.
3: Éjszakázik.
2: Nem, így van. Nem bírja az éjszakai forgatás, és azt mondta, hogy srácok, ha én kellek, nappal forgatunk.
1: Akkor csak nappal forgatunk, mert estő már, ő már csicsikál.
3: De nagyon sok idő berendezni a szettet, és annak is kell idő, tehát hogy az szerintem maga, nem az effektív forgatás, az két napos, hanem abból egy nap kb. Az előkészület.
1: Aha, lehet, hogy így van, minden esetre azért ez nagy produkcióknál is nagyon ritka, hogy jönnek cégek, vagy külföldi gyártócégek, és ilyen magyar koprodukcióban, vagy ilyen szerviz cégeken keresztül, ők elérik, hogy két napra lezárják a metrót. Azért az gyerekek azért az mindenképpen nagy dolog.
3: A kontrollnak a második részét fogják forgatni.
2: Arnival.
3: Csak most ő lesz benne a BKV ellen.
1: Igen. De tök jó, hogy itt szeretnek minket ezek a produkciók, nem? Egyébként
2: szeretik a szakértelmet, meg szerintem még mindig olcsók vagyunk.
1: Olcsók vagyunk, nagyon jó a szakértői gárda, igen, és nagyon erős a magyar filmgyártás. Tehát, hogy egész egyszerűen, meg hát jó a lokáció. Tehát, hogy nagyon jó a lokáció, meg ezek a szervizcégek, ezek ugye baromi sok helyszínt felkutatnak, illetve Magyarországot tudják nagyon sok helyszínnek eladni.
3: Tehát, hogyha megnézed... Az utcaképünk szerint, nagyon szépek az utcái, nagyon szép, tehát a Duna is nagyon jó, tök jó panorám, vannak ilyen futurisztikus épületek, vannak régi vágás épületek.
1: Voltunk, mi voltunk, hát az Evitában mi voltunk, Buenos Aires, voltunk Moszkva, voltunk, nem tudom, voltunk London, forgattak itt Mission Impossible, tehát egy rengeteg jelenetet lehet nálunk úgy eladni, hogy valamilyen világvárosnak ábrázolnak bennünket, és azt mondják egyébként, hogy a hatóságok is viszonylag rugalmasak, tehát hogy azért szeretnek minket nagyon, mert hogy el tudják érni például, ez én azt gondolom, hogy Londonban fényes nappal ez lehetetlen lenne, hogy te a 23 metróvonal közül egyet egy napra vagy két napra teljesen kiiktassál fényes nappal. Szóval Svarci akkor még mindig jó, gyerekek.
2: Most én azt
1: még
2: értem,
1: mindig jó a Svarci.
2: Hogy miért kell lezárni az egészet?
1: Azt hiszem, bárját, tehát, hogy részben zárják Deák Őrs. Tehát ugye az indul a Moszkváról a kettes metró, az elmegy a Deákig.
2: Moszkváról.
1: Moszkva. Aha. Akkor elmegy egy déli pályaudvart, egy Kossuth teret, egy Batthyány teret, és akkor a Deákon áll meg, és a Deák Őrs vonalat csekkolják és zárják.
3: Úgy gondolod, Feri, nem lenne zavaró, hogyha csak az egyik vonalon lenne lezárva?
2: Hát, miért nem a legvégét zárod le? A Fehér úti végállomás meg egyel vissza, és akkor ott forgatgassanak.
3: Meg ugye ez már felszínre feljön.
2: Akkor előtte egy el, mit kötözködsz.
3: Azért, mert ezek a szép megállóink, amik kellenek nekik a filmhez.
2: Igen.
3: De ez kell nekik, ez a látvány. Úgyhogy ezért nem jó az, amit te mondasz.
1: Igen, abszolút, tényleg. Ugye itt forgat most a Dűne, itt forgatod a Szárnyasfejvad, de ez tényleg nagyon-nagyon sok produkció. Na mindjárt felhívunk valakit, aki ilyen produkcióban dolgozik.
3: Az M2-es metrón ül, és megkérdezi tőle, milyen érzés a számára.
2: Hogy ugyanott fog ülni a Svarci is hamarosan.
3: Így van.
1: Ilyen, tulajdonképpen ilyen location manager, ugye mondhatjuk azt, hogy egy ilyen felvételvezető, ugye ezek mindig ilyen hát tulajdonképpen szervizcégek, amiket elküldenek ide hozzánk, és akkor ezek a szervizcégek kutatják fel a helyszíneket, meg állítják össze a büdzsét ezekre a forgatásokra. És egy ilyen szervizcégnél dolgozik, és dolgozott ugye a Dűne 2-ben, a Vörösverében, a Barbárokban, a Borgiákban, Saul fia terápia, tehát nagyon sok produkcióban, hogy mégis ez hogy néz ki ilyenkor, hogyan egyeztet egy hollywoodi cég egy magyar szervizcéggel, mi a szervizcég feladata, és hogy mi az, amit még talán ők se tudnak elintézni, illetve mi volt a legnagyobb dolog, amit elintéztek.
3: De le tudjuk-e záratni magunknak a 3-as metrót jövő hétvégére?
1: Az milyen jó lenne, legalább egy megálló. De szerintem ez egyébként hollywoodi viszonylatban is nagy dolognak számít, hogy egy metró vonalat két napig teljesen.
2: Hát a főváros teljesen egy fő ütőjére, érted, és akkor azt mondják, hogy hopp.
1: Valakit nagyon elintézte ezt. Igen, Pejko Tamás itt van velünk. Hello Tamás, jó reggelt.
4: Hello. Sziasztok, szép jó reggelt kívánok az összes hallgatónak.
1: Ez a location manager, ez ilyen felvételvezető, vagy hogy lehet ezt így magyarra fordítani, vagy milyenek a magyar megfelelője?
4: Igen, ez a helyszíni felvételvezető, de igazándiból mi location managerek, mi találunk a helyszínekért, onnantól kezdve, hogy ki van választva egy helyszín, a teljes leszervezése A-tól Z-ig.
1: Ezek jól mondom, hogy ezek ilyen tulajdonképpen ilyen szervizcégek, akiket a produkció megbíz, hogy ti itt keresétek meg a helyszínt, szervezzétek le, küldjétek el nekik, hogy tetszik, és ha úgy döntenek, hogy tetszik, akkor ti feleltek ezekért a helyszínekért.
4: Így igaz, így igaz. Mi általában szabadúszó location menedzserek vagyunk, és abban a produkcióban megyünk, ahova hívnak.
1: Aha, és akkor ti elkülditek ezeket a jelen esetben, mondjuk nem tudom, hogy nem te, de hogy valaki ilyenkor egy location menedzser, az elküldi a kettes metró megállóit, a Deáktól az Őrsig, és akkor ezt megnézi a produkció, és azt, hogy igen, kell, próbáljátok ezt nekünk két napra teljesen lezárni.
4: Körülbelül így történik, ahogy mondod, röviden és egyszerűen.
1: Mennyire bonyolult egy ilyet? Mert azért ez meg nem megszokott dolog, hogy két napra lezárjanak egy fényes
4: nappal metrót. Ez nagyon bonyolult. Ez egy nagyon bonyolult történet, főleg egy ilyen metró esetében. Ennek biztos vagyok benne, habár nem tudok részleteket, de legalább egy másfél-két hónapos előkészítési időszaka lehetett, mire minden engedélyt beszerzel, hiszen ez baromi összetett, mert nem csak az van, hogy ott vagy egy állomáson, hanem az van, hogy metrót is akarsz használni. Lehet, hogy azon a metróval átsuhansz másik állomáson, ahol égni kell a lámpának, azon az metróállomáson, ahol te forgatsz, ott ugye nem lehet senki, ahogy a kolléganőd is mondta az előzőekben, ott az előkészületi munkák is hosszúak lehetnek, és aztán pedig a helyreállítási munkák is. Szóval, hogy ez egy sok lépcsős folyamat, nem csak a BKV, hanem a BKK bevonásával. Úgyhogy ez nem egy
2: most gondold el, hogyha a film a 70-es, 80-as években játszódik, ott mi átalakítás van?
1: Akár hogy a megállókat,
2: igen,
1: persze.
2: Igen, hogy mondjuk a digitális kijelzőket el kell tüntetni, mert az akkor még nem volt.
1: Igen, tehát amit nem tudnak mondjuk utómunkába, igen, a szettet egy kicsit átrendezni. Nyom ilyenkor alatba, hogy Schwarzenegger és Sharon Stone van a szereplő listán?
4: Én azt gondolom, hogy ezeket a húzó neveket ki lehet használni, de nem ez a fő döntő tényező.
2: Hanem a lóvé.
1: Hanem a lóvé, hogy mit fizet mondjuk a BKK-nak egy ilyen esetben mondjuk a produkciós cég?
4: Figyelj csak, igazán lehetséges, de ezek viszont fixáros dolgok. Nagyjából előre ki lehet számolni. Szóval nem az van, hogy most azt mondják, hogy hello, én vagyok Schwarzi és Sharon, és akkor most mi fizetünk 100 millió forintot. Nem azon múlik igazán.
2: Miért a BKK-nak van egy ilyen listája, hogy mit tudom én, kettes villamos a Duna mentén egy órára bérlése 200 millió forint.
4: Hát teljes lezárás. De igen.
1: Tényleg?
4: Hát
1: ennek szerinted igen. Mi az értéke egy ilyen kétnapos metró lezárásnak? Körülbelül most nyilván a produkció zsebébe turkálhatunk, te nem vagy benne, tehát elmondhatod, csak nagyságrendileg. Tehát szombaton, vasárnap zárjuk a kettes metró Deák Őrs között, ezért mit fizet ki egy hollywoodi produkció?
3: Hány kilócseresznyez?
4: Nagyon sok tényezős ez a dolog, mert gondoljunk bele abba, hogy például ez a teljes időszakra pótóbusz kell az erre a útvonalra kiállítani. Úgyhogy sok tényező, sok lépcsős, hát én azt mondom, napi 30 millió forint.
1: Napi 30 millió, tehát a két nap az mondjuk, ami nyilván a film költségvetésben benne van, azért ilyen drágák ezek a produkció, de ez nagyjából egy két nap az mondjuk egy ilyen 50-60 millió forintot kap ezzel, mondjuk a főváros.
4: Én ennyivel indítanék,
2: mi volt a legmenőbb dolog eddig a magyar ilyen filmezés történetben, amit vagy te, vagy valamelyik ilyen kollégád el tudott intézni, amire így azt mondod, hogy hátradőlsz, hogy na gyerekek, az, hogy a mit tudom én, a bazilika tetején ugrált a
1: Tom Cruise mondjuk.
2: Tom Cruise, az egy nagy dolog volt. Van ilyen?
4: Hát igazándiból most kinek mi a nagy dolog? Néha egy szima szimpla helyszínen sokkal bonyolultabb forgatni, mint egy ilyen metróban, mert olyan a tulajdonosi kör. De mondjuk az, amikor azt hiszem 5 éjszakán keresztül lőttek a K-hídon pár évvel ezelőtt valami sorozathoz.
1: Ez a K-híd, ez a szigetnek a bejáró hídja.
3: Most ezért van ilyen állapotban.
1: Amit 4 napra le kellett zárnotok?
4: Hát ez ott 5 nap volt igazániból forgatás, és elég hosszú ideig voltak rajta díszletek. Ez egy közel-keleti ilyen háborús övezetet játszott akkor a K-híd, úgyhogy ilyen kamu mű hullabábuk lógtak róla, egy elég komoly díszlet volt ott összeröccsöntve, és hát az volt benne durva, hogy öt éjszakán keresztül ment a lövöldözés. De hát ott is minden el volt intézve, minden engedélyeztetve volt. Azért ezek a produkciók megkövetelik azt, hogy nem úgy van az, hogy oda megyünk, aztán nagy ered hambucibe kapunk, és azt sem akarunk, hanem ki vannak találva, le vannak szerződve, lakosság értesítve van. Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy igazándiból mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor kezdtem, akkor egy ilyen filmet mondjuk 2-3 location manager csinált. Most egy ilyen produkción dolgozik akár 10 ember is, a teljes lakosság kiértesítéstől kezdve minden kutyafülön. Ugyanis hatóságilag már annyira be van korlátozva az, hogy hogy tudnak ezek a dolgok működni, hogy nagyon sok feladat van vele.
1: Az is igaz, hogy azért szeretik Budapestet, mert hogy a jó szakember gárdán kívül sokféle városképet lehet kialakítani, vagy megtalálni? Tehát, hogy akár lehet, hogy Moszkva, Buenos Aires, bármit szeretnek kihozni abszolút. Budapestből.
4: Igen, ugye eredetileg azért szerettek minket, mert hogy könnyű volt Párizs csinálni, Moszkvát csinálni, akármit, de most már azért a modern városjegyek is kezdenek megjelenni a városban.
1: Uh-huh. Ha például ebben a produkcióban dolgoznál, te a Schwarzival kerülnél bármilyen kapcsolatba, vagy a Sharon Stone-nal akár, vagy tökre szétszednek benneteket, és nincs esély kontaktálni?
4: Ugye az van, hogy az ilyen kaliberű színészeknek mindig kell egy tartózkodó, nagyon közel a díszlethez. Ami például egy, mit tudom én, egy metró esetében nem lehet egy fönt a felszínen egy lakóautó, hanem akkor ott neki ki kell alakítanunk valamit. Most ez lehet az, hogy teszem azt, kiveszünk az aluljáróba egy üzlethelyiséget, egy üres üzlethelyiséget, és akkor oda csinálunk neki egy tartózkodót, valamit. Kb. Oda bevezetem, és viszontlátásra.
1: Aha, tehát, hogy nincs igazából nincs nagyon kapcsolat,
4: nekem
1: vagy nincs nagyon pacsizás.
4: Nekem nincs.
3: Nem próbáltad meg soha megölni Arnold Schwarzeneggert?
4: Nem.
1: Ugye, olyan volt, amit szeretettek volna, de nem sikerült elintézni? Tehát akár a, nem tudom, főváros, vagy az autópálya fölé, azt mondja, na jó, ez gyerekek, ez bármennyit fizettek, ezt nem tudjuk odaadni.
4: Igen. Például közel voltál hozzá, nem autópálya híd, autópálya alagút.
1: Autópálya alagutat szerettetek volna kibérelni, hogy zárják le nektek?
4: Így.
1: És azt mondták, hogy nincs az a pénz.
4: Pontosan.
1: Hát egyébként egy terelést kell nekik véghez csinálni. Megcsinálj egy terelést, leterel, visszaterelés, és mennek.
4: Egyszerűbb, mint egy metrónak az zárása szerintem.
1: Igen, sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint egy metrózárás.
2: Ugye az M6-oson van egyedül ilyenünk, azon meg úgyse jár senki.
1: Óránként megy el egy autót. És nem adták oda, azt mondták, hogy nem adjuk.
3: Nem. És a Balázsnak a Diósdi házát esetleg nem akarjátok kibérelni néhány napra? Ha
1: nagyon jó kis ingatlan. Csak mondom, ha esetleg kerestek.
3: Napi 30 és simán odaadja nektek is.
1: Igen. És azt mondta az autópálya felügyelet, hogy no, bárki jön, ezt mi nem adjuk oda, nem forgathat. Itt.
4: Igen.
1: Aha.
4: Igen.
1: Azt a mindenségét nekik.
2: Amikor a világsztárok itt vannak, és ti kialakítottátok nekik ezt a pihenőt, oda, ha kér valami extrát, akkor azt is te teljesíted, vagy ti teljesítitek?
4: Úgy mondom, hogy mi a helyet biztosítjuk hozzá, meg azt, hogy azok, akik azzal foglalkoznak, bejussanak, és elő tudják készíteni, de egyébként mi nem. De hát persze mindig kérnek mindent. Van olyan színész, aki mindenhova kért edzőtermet magának. Úgyhogy egy ilyen 7,5 tonnás terautóval vittük a izét magunk után.
2: A gyurmázó gépek.
1: Vittének az egyben, ő azt mondta, hogy bármilyen szettet bárhol forgattok az országban, ő szeretne ott azonnal egy edzőtermet. És ezért egy mobil edzőtermet cipeltetek utána?
4: Aha.
3: De ezt gondolom nem a zongoristának volt a főszereplője.
1: Adrian Brody vagy. Igen. Nem Adrian Brody volt. Ránézve a felső testére. Nem ő lehetett. Tehát akkor itt nincs olyan, hogy nem. Nektek mindent elő kell keríteni valójában. Tehát ha edzőtermet akar, akkor nektek darús kocsival kell szállítani egy edzőtermet.
4: Igen, ha kell föltenni a bazilika tetejére.
3: De ilyenkor nincs olyan, amikor mondjuk látod, hogy nem használja az edzőtermet, hogy egy kicsit pattog a bal
4: szemed. Sose használja.
3: Sose használja.
1: Te csak bekérik, de általában nincs is a szükségük?
4: Így.
1: Aha.
3: De azért ilyenkor a stáb szokott néha fekve nyomni egy kicsit, nem, ha úgy van.
2: Ha már úgyis ott van a cucc.
1: Igen. Hermetikusan elzárják ezeket a világsztárokat egyébként? Vagy vannak jó arcok, akik jönnek, mennek a stábbal, kicsit együtt kajálnak, dumálnak, úgy azt érzed, hogy ők
3: kivel
1: is emberek.
3: Kivel tudnánk lefeküdni, ha akarnak?
1: Konkrétan ez volt a kérdés. Miért ő még a Schwarzi akarja ezt megkérdezni? Szóval mennyire jó arcok, erre akarok jönni. Most nyilván a nagy nevekre, az A kategóriás nagy nevekre gondolok.
4: Figyelj, a stábban nagyon közvetlenek, mindig, igazándiból, az esetek 90%-ában. Jó, persze van olyan, aki nem, akinek kell a 3 méter távolság, akinek a tartózkodójában 23 fok kell, hogy legyen, és ha nem annyi van, akkor ennyi, irgumburgum, és menj a nyertba, már bocsánat a kifejezésre. Úgyhogy változó. Van olyan, aki a film végén a stábbuliba mindenkinek ajándékot ad, stb. Szóval, hogy azért emberségesek, emberi figurák is tudnak lenni.
1: A Vörös verében te dolgoztál, az a Jennifer Lawrence-es film volt, igen. Nem ilyen kémes.
4: Igen.
1: Kémes film, tudom, a Komédia Uszodánál láttam egyszer, tehát egyszer ott forgattak valami.
3: És Melissa McCarthy-val is te dolgoztál, amikor itt akcióztak a budai rakparton?
4: Bocsánat?
3: Melissa McCarthy, amikor volt ez az akciófilm, ez a Én a kém, vagy nem is tudom, mi volt a cím.
4: Igen, abban nem dolgoztam.
1: Nem
3: mindegy akkor.
1: Na jó van, Tamás. Okay,
4: például egyébként ez, amit mondtál, ez a komédia úszodás, az például pont egy olyan volt, hogy ott úgy álltunk neki, vagy úgy fejeztük be, hogy na ezt megcsináltuk, ez király volt, ugyanis a felújítás kellős közepén forgattunk a komédia úszodánál, úgyhogy az sem volt egy egyszerű történet.
1: Az lehet még a durva, hogy mennyit melózol egy ilyen szetten, egy helyszínen, és mondjuk a végső vágásnál valaki úgy dönt, hogy nem ez a jelenet, ez kuka. Fél évet készítettétek elő, iszonyat melót raktatok bele, sikerült, felvettétek, de mondjuk a filmben nem jelenik meg.
4: Minden filmben legalább egy ilyen helyszín.
1: Ami teljesen kikerül, felesleges, ja. Ami kikerül
4: belőle. Ami kivetvágva, ami nem látszik, egy fekete garázsba is fölvetted volna bárhol. Uh-huh.
1: Téged egyébként köt titoktartás, hogy kikkel dolgozol, vagy dolgoztál együtt?
4: Igen, köt.
1: Tehát nem is mondhatsz neveket, hogy kikkel dolgoztál együtt?
4: Hát ugye igazándiból utólag visszamenőleg azért már egyszerűbb az élet. Ugye mindig a gyártási folyamat az, amikor titkolózni kell. Hát ugye, amit mondtál, Respelóban dolgoztam Borgesban, dolgoztam Last Kingdomban, ugye az utolsó királyság, aztán Terminális sorozatban. Én 2004-ben kezdtem, mint Lóci Futi, aztán 2006-ban kezdtem el, mint Location Manager dolgozni. Azért 20 év alatt sok minden összejött már. Saúfiában is dolgoztam, annak én kerestem a helyszíneit. Úgyhogy sok.
3: Jó, de ilyenek, hogy barátok közt meseautó.
1: Igen, ezek elmaradtak. Jól van, Tamás, nagyon köszi. Jó munkát neked.
4: Nagyon szívesen.
2: Köszi. Hello.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
4: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo!
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: A szőlészet és a borászat kihívásairól tanácskoztak Kecskeméten. Országos viradónapot tartanak szombaton. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A klímaváltozás, az aszály és a szőlőt veszélyeztető betegségek is központi témái voltak az Alföldi Bor, Szőlő és Kenyér konferenciának Kecskeméten. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő szakmai rendezvényen szőlészek, borászok, kutatók és növénynemesítők találkoztak, hogy megosszák egymással a legújabb tapasztalatokat és kutatási eredményeket. Az előadásokon szó volt a szélsőséges időjáráshoz alkalmazkodó technológiákról, a növénynemesítés lehetőségeiről és a szőlőt veszélyeztető betegségek elleni védekezésről is, írja a hírös.hu. A szakemberek szerint az Alföld különösen kitett a csapadékhiánynak, ezért egyre fontosabb a kutatóintézetek és a termelők szoros együttműködése. Országos viradónapot tartanak augusztus 22-én szombaton. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Kecskeméti Területi Vérellátó Intézet is, kora délutánig. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban is a jövő héten. Augusztus 24-én hétfőn az Izsáki, augusztus 26-án szerdán a Keceli hivatal tart zárva. Az épületekben informatikai karbantartás zajlik majd, ezért nem fogadnak ügyfeleket, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: Négy témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék kettőt. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak, még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést. Ezek a helyzetek megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára.
2: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, erős széllel a hőmérséklet, éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Mondjatok valami jó dolgot, amit hétvégén lehet csinálni.
6: De mert kivel akarod a programot, és akkor mondom, mit csináltak. Figyelj, nem tudom, családos program? Hát menjetek el valahova.
5: Köszi. Na, akkor kis vagyunk.
6: Hát szerintem ez jó.
7: Tudik én, mi az irányulás?
8: Kirándulás,
5: akkor megyünk kirándulni, jó? Azt hittem, hogy van valami jó ötlet, valami kreatív, de hát látom, hogy se.
6: Semmi, itt
5: semmi
6: is.
5: Semmi nincsen.
6: Figyelj, ez ugyanaz.
5: Ha meg akarod lepni a gyerekeket, mit csinálsz, ha meg akarod lepni a gyerekeket?
8: Ha meg akarod lepni, békén hagyod őket, és hagyod a haverjaikat.
6: Én hétvégén mit csinálsz? Nem várom a hétfőt. Semmi. Gyerekek, hát tudjuk, a hétfő az új szombat, hát ne viccel, hát gyerekedben azóta tudod, hogy mikor besuhannak az iskolába, akkor szabad a napot. Hát semmi, kirándulsz, jössz még, sportolsz, én most beelkezdtem őket szaunázni és merülőmedencézni vinni, ezzel egy fél
5: gyere. Szabad ebben a korban?
6: Mi ki vagy te, a gyámügy? Komolyan mondom.
5: Ne, hogy nem? Az
6: persze, jutál, nem, most már nagyon szeretik. 10 évesen ott ülnek
5: eddig
6: velem.
5: Eddig nem szeretném, hogy az ajtót.
6: Hát éve nyomom, most már végre megszokják, megtanulják, mi az a regula.
5: Ködj ki,
6: apa! Hova nem vész, ülj vissza.
7: Nem akarom a Wim Hofot, nem akarom.
6: Szóval nekünk az egy délelőtti szeánszunk lett a gyerekekkel, hárman megyünk, És akkor egy nagy szaunázás, 10-12 percet ülnek a melegben, mi egyre jobban, mire sem benyom, bezavarom őket a hideg vízbe. Úgy mennek, mint a kis angyal.
5: A két gyerekkel elmész szaunázni, és utána merülőmedencébe.
6: Persze, mennek merülőmedencébe, a 14 fokos vízbe, aztán pihenünk, megint be a 14
5: de
6: fokos vízbe.
5: De hogy egyszer bent felejtetted őket a kocsiban, és véletlenül jöttek veled?
6: Ti kik vagytok? Miért követtek mindenhova? Ez is, hogy nem tudok már leszállni róla, adtam fotót, adtam autogramot, apa!
8: Ne szólíts apának!
6: Ne szólíts apának, van nekem gyerekem, de mi vagyunk azok? Mit követtek ide a szaunába? Egy kocsiba jöttünk, azt már kimondhassa!
5: De ki, kinek az ötlete volt
6: az ez? Enyém.
5: Hát gondoltam.
6: Hát hogy nem?
8: Figyelj, egy 10 éves gyerek nem akar szaunázni,
6: szerintem. Úgy ülott a kis igen? versenyző, no, hát ő kompetitív, most úgy versenyző, írja. Addig ki nem megy, amíg az apja ki nem megy.
5: Amíg el nem ájul.
6: Lent ül az alsó részen, nagyon cuki, de rám nézni, hogy még mennyi, mondom, még 3, még 2, de mondom, mindig az a gyerekek, ameddig bírjátok, ki lehet menni. Tehát nem reteszem
8: de
6: az ajtót.
8: De ha kimentek, akkor szarok vagytok.
6: Igen, de a kicsi versenyző szellem, tehát ő bennmarad, amíg ilyen 12, tehát az alsó lépcsőn ül, én a legtetején, de Benni is nagyon jól bírja, és utána beviszem őket a hidegbe, persze, tanulják ezt a hidegterápiát, tanulják.
5: Nem biztos, hogy ebben a korban ez jót tesz.
6: Nem vagyok biztos, hogy nem jelentelek fel a gyárügyön. Figyelj, olyan az immunrendszerük, patika. Érted? Semmi. És most már ilyen 2-3 percet vannak bent a hidegbe. Utána úsztak egyet, majd megint egy, még egy kör szauna vagy gőz, és megint be a hidegbe.
5: De mindezt nincs, otthon?
6: Nincs, tessék?
5: Mindezt otthon?
6: Mindezt a szomszéd kertjében, aki nem vesz észre, hogy használjuk a dézsáját és a szaunáját, mert az évi 8 hónapot Torontóban tartózkodik, viszont tudom, hol kell felkapcsolni az áramot a kertjébe, úgyhogy nem, ne, na például, ha kiakítasz ilyen hétvégi programokat, akkor az így szeánszá válik, és akkor arra úgy beáll a család. És ezt tudom, hogy ez szombat délelőtt történik velünk. Ez mindig megyünk. Ez már úgy kellnek, tudják, hogy indulunk, és az ad egy ilyen rutint, egy ilyen rendszert. Én szeretem az ilyen állandóságokat, vagy az ilyen egy-egy programot, ami úgy, úgy a gyerekekkel van, mert arra, hogy ők is számítanak, én számítok, és akkor ott nem ez a mi volt a suliba, mi van, írd meg a leckét, gyere vacsorázni, menj el aludni, mert hétvégén nagyjából ez edzés, táskabekészítés, kisvacsi, de mindenki megy alszik, edzést, szanaszét vagy. De hétvégén csak ez a beszélgetős, a dumálós, a... de közben meg valami tartalmas szórakozás. Én megőrülök ettől, az ülünk otthon, telefonozunk. Ez ettől engem a hidegráz. Tehát ez, én egy habzó szájjal remegve kezdek el. Nem csak valamit? Nem megyünk el sétálni? Nem megyünk ki a kertbe? Apa Tomás Mahfú?
8: Még egy szauna?
6: Most még egyszer bevisz a hidegbe. Teszed le azt a telefon. Nem, lehet így dögleni, de én nem tudom, én ezt nehezen viselem. Szóval, hogy ez így nem. De szóval milyen állandót alakíts ki, és akkor azt ők is megszeretik.
5: Ugyan, nekem az az állandó program, hogy megyek a gyerekeimért, a barátnőkhöz, meg a barátokhoz.
6: Hát igen, igen, igen. Mi
5: megsokszorozottunk egyébként. Hozzánk járnak most már.
6: Na jó, de ott már párkapcsolat, igen. Tehát ott már magukra zárják az ajtót, párkapcsolat. Az más, ők már abban a korban vannak, igen. De nálam még a kicsi 10, ugye ő azért még úgy jön. Hát Benni már 15, hát neki már azért vannak. A haverhozás megy, átjön a haverja, csak ő mindig kinyom a telefon, amikor hívja a haverja, és nem szólok neki, hogy volt, én nem fogod a hívásom. Na az apjával jön.
8: Nem keresen senki, mi megyünk szaunázni.
6: Senki,
5: gyere el velem.
6: Nem keresen senki, apa, nem szólt a telefonod. Nem, senki nem jó. Nem jött egy haverom? Nem.
8: Pedig megbeszéltük alatt.
6: Mit állsz itt a ház előtt? Húzzál már innen!
5: Benni volna velem kedved beszélgetni egy kicsit.
6: Apa, 21 éves vagyok, szállj már el rólam. Nem, ez így jó, tehát, hogy ez kell. Például én már várom, mikor unják meg ezt a sétálunk az erdőbe sztorit, de még ezt így bírják. A Mikivel inkább bulizni mennek, mert azt már Benni például nagyon éli. De én azt sem tudom, hova kéne vinni bulizni, mert nem tudom.
5: Ő hozza haza az anyját.
6: Betonhofi, vagy mit, akik vannak, vagy judó, ismerem a neveket, de hogy így a Bennivel ők inkább így erre mennek. De én például ez a nagy kirándulós erdőbe sétálós. A Benni már néha megkérdezi, mit botorkálunk itt az erdőbe, mit csinálunk.
5: Megint eltévedtünk.
6: Semmi baj, már csak 100 kilométer van. Két túra. Ezt a szalonát megsütjük, aztán indulunk tovább a kék túra.
5: De Benni barátait is szaunázni, lehet, hogy ők is jönnének.
6: Fura lenne azért, én más gyerekét nem viszem, tudod, azért a szaunában történik valami, ott a kis csávot nekem ott földob, megmurdál, érted, vagy odakap a szívéhez, azért nehezen magyarázom ki. 16 perces szaunaszertartásod, nyugodjon meg anyuka, semmi baja, de fekszik
8: ki
6: a köbön.
8: Kellett volna bírnia.
6: Ezt egy minden valamire való gyereknek ki kell bírnia.
8: Az egyéb ment, nézze meg már 20
6: percet. De Balázs, 8 percet raktad be hideg vízbe a gyerekemen, tehát, hogy nem a
5: sajátom. Vagy ilyen jó fejeskedő szülő egyébként, aki így elviszi a haverokat, együtt bandázik velük, semmilyen
6: nincsen. De abszolút, jön át a Benni haverja is, vagy haverjai, most vasárnap is meg van beszélve
5: de
6: valami.
5: De elköszönnek a kertkapuba.
6: Igen, ott maradsz? Mit akarsz? Büdös kölök! Ne nyugodt
8: a rohadcsöngöt!
6: Kilövöm a szemed, büdös kölök! Nem, én nagyon szívesen viszem a Benitát, viszem őket horgászni, ott vagyok velük, tehát én ezt így tolom, de kellőképpen háttérbe vonulva. Tehát nem az az apuka vagyok, aki a megyünk egy kocsi úton vicceket mesél, és hangosan csapkodja a kormányt, hogy hú, de jó fej legyek. Tehát, hogy szerintem én ezt azért én nagyon disztingválta hozom le, hogy úgy a gyerek érezze, hogy rajta van a fókusz, és nem rajtam. Tehát nem vagyok az alsógatyába bemenve este 10-kor vicceket mesélek a gyereknek, meg a haverjainak.
8: Na, iszunk valamit!
6: Ezt így nem vagyok a kellemetlenül jó fejszülő, aki nagyon, nagyon jó fej akar lenni, hanem ilyen ilyen diszkréten. Megállnak a kertkapuba, Benni kimegy hozzájuk, elvannak ott egy fél órát, és mehet. Szóval, hogy nem, semmi.
5: Nagyon fáznak.
6: Garázsba bejöhet, de ne fogd össze lehetőleg semmit, mert utálom a kéznyomatos a tapéta, mert rohadtul ki vagyok, ha nem veszi le a cipőjét egyébként, meg ha nem köszön, akkor meg nagyon munkot tudok lenni.
5: Feri, nálad ilyen óriás bulik vannak.
6: Hát, Feri nagyban nyomja.
8: Állandóan ez megy. Tavaly egész nyáron már most látom, hogy ez az idén nyárunk is így fog elmenni, a terasz az állandóan tele, és egyébként nálunk most is ugyanez van. Tehát csak úgy beszaladnak, hello, mi van, beszélgetnek egy kicsit, mennek tovább.
5: Én tudnám, már, ilyen, talán idegen, idegen gyerekeket találtál már az ágyadban?
8: Igen, az enyémben nem, de a másokéban igen. Meg lenn a kanapén. Én jöttem úgy le például a hálóból, hogy lenn a kanapén van egy nagy kinyitható, vagy lenn a nappaliban egy nagy kinyitható kanapé, amin 8 gyerek aludt így.
6: Én egy idő után azért utálnám. Szeretem, hogy legyen a privát tered, meg hazamész, meg 8 gyerek, meg 2-t nem ismersz, döglik a kanapédon. Én azért lenne egy pont, hogy elkezdem, hogy fia, egyik meg a büdös életet csinálsz. Töröd meg a kezed, ne fogdosd össze a kanapémat, de tehát egy ideig jó, de azért egész nyáron ott csövezni, 13 gyerek is nyitogatná a hűtőt, és megenni a kajámat, azért én tudnék egy idő után rossz fejlődni. Szóval mindent a gyerek kérdeztem, van egy pont, ahol azért úgy,
8: na, az hat
6: idegen cipő a házad, és ül a kanapédon, és izzadságszagon ott fekszik alsógatjába a kanapén, az én úgy fölállítanám, mint a húzat.
5: Tehát, hogy... A balatoni nyaradótokra azt tudod, hogy majd engedélyt kell kérni, hogy lemehetsz-e.
6: Azt hittem építésen, azt hittem, hogy nincs egy engedély. Honnan tudod, hogy nincs egy most miért kell ebbe belekeverni az, hogy kivágottuk a nátost a balatoni nyaralóba, és még nincs engedély.
5: Ezért kell leereszteni a balatot.
8: Föl van töltve.
6: Azért, mert kivágtuk a nátost, és föltöltöttük, és Natura 2000-esen építkeztünk. Most ez hogy jön ide a gyerekekhez? Az előbb még ez volt a téma. De ne, az jó, meg igen, a Benni majd abban a korba ér, hogy így lemegy egyedül a haverokkal, és akkor én otthon ülök a kis kempingszékemen, és nézem a webkamerán, hogy mit csinál 8 van idegen gyerek a nyaralomba.
5: Eszed el a kezedet.
6: Van egy hangos bemondó, én kamerán be tudok szólni.
5: Simán,
6: most tisztítottam ki, láttam, hogy nem pisilsz a dzsakuzi. Megértetted, hogy kiszállsz onnan? Nem, ez valahol jó. Szóval, hogy ez így valahol jó, de van a kamaszkorban azért egy ilyen érdekes dolog, hogy így megváltozik a kommunikáció, kevésbé vagy már izgalmas. Azon szülőknek, akik szerintem nagyon élték a gyerekkort, és még 10 évesen is bujocskáztak a gyerekkel, meg lovacskáztak a hátán, meg nem tudom, azoknak azért ez feladat, nem? Ez a leválás, az vagy ez az elengedés, ez egy ilyen érdekes, hogy már nem a... tudod, hogy már felajánlasz valami programot, és rájössz, hogy nem hogy szívesen mond rá igent, hanem azzal a nemmel mondja úgy a nemet, hogy kirász tőle a hideg. Igen. Tudod, hogy hát ez még egy éve azért ez még nagyon izgalmasnak tűnt, és rájössz, hogy már egyre kevésbé tudsz olyat mondani, amire a gyerek csillogó szemerül veled a kocsi, vagy oké, apa, menjünk. És 5 éve még nagyon bandáztál, nagyon mentetek, és fölmásztatok az összes vadászlesre az erdőbe, és hú, de jó volt. Hát most azért itt már ez nem rázza ki a hideget, hogy gyere, akkor menjünk sétálni. Nem. Akkor más, akkor még elmegyünk, akkor nem. De akkor maradj itt a telefon, az jó?
8: Végre.
5: És mi lenne magadra csuknál az ajtót?
6: Igen, és mi lenne, aki mennél a szobámból, és végre béké ajna. Szóval, hogy igen, elmúlik ennek a, hogy is mondjam, csak az a fajta ilyen lelkes ragyogása, hogy a gyerek tényleg csillogó szemmel előbb van kint az előszobába, és megy veled a közös programja. De jó, mert a kicsi még azért 10. Mindig csak 8-at mondunk neki, hogy ne tudja, hogy hány éves. Igen, tehát hány éves vagy a kapa? 7. De tavaly 8 voltam. Nem, majd visszafiatalodtál.
8: Tudod, még velem kell jönnöd az erdőbe.
5: Igen.
6: A bábsziházban megint játsszák azt a nagyon jó kis darabot. Apa, 16-on lát.
8: Megyünk biciklizni.
6: Igen, és mondod neki, és hogy igen, oké, még a bringa, oké, még ha azt mondod, hogy menjünk el, de mondjuk a Benny már sokszor látom, hogy tényleg, szóval nem rándul görcsbe a gyomra a apa program ötletétől.
8: Igen. Miért nem fifázol?
5: Vikivel most indulhat a második aranykor.
8: Akkor az jó.
6: Tessék?
5: Vikivel most indulhat a második aranykor.
6: Aranykor aranyalkony, ott jönnek otthonra, vagy mire gondolsz?
8: Hisz a Vikit, hogy néz, azt mondja.
5: Közös programok, egy csomó dolog.
8: Aranykor.
5: Ami eddig kimaradt, most
6: én szerintem az akkor van, ha kirepülnek. Tehát azért akkor az...
8: Most 16 éves gyereket otthon tudod hagyni egyedül.
6: De ki csinál neki vacsorát?
8: Ki fogja betakargatni a kis lábikóját?
6: Fogacskáját meg most nyilván nem én.
5: Eljárhatnál vele bulizni például. Féltesz.
6: Igen, apa 22 évesek, nem baj, megmosom a fogacskádat.
8: Tudod, ott hátul mindig.
6: Az a baj, ő nagyon, nagyon más, hogy tolja a partit. Tehát ő nagyon partizik. Én azért ilyen nagyon nyuggeren áldogálok ott valahol. Tehát, hogy én meg másfajta zenét is hallgatok.
5: Te leszel a sofőr. Te leszel a sofőr.
6: Nem, én az örök nyugdíjas bácsi leszek, aki...
9: Az agyattél, már ilyen késő van. Jól éreztem magad.
6: Nem, a Viki olyan zenéket hallgat, amit én nem is értek. Tehát...
8: Küzdjék, maradsz fiatal.
6: Én próbáltam, néha meghallgattam, meg otthon szól, de akkor úgy mindig visszahúzod. Néha berakok én is egy-egy ozora mixet, nem maradtak vele osztatlan sikert.
5: Úgy, fiat nézed értetlenül.
6: Igen, igen, úgyhogy nem. Ez egy
5: a kicsi nagyon csapatja.
6: Igen, de nem mondom így, hogy kettővel kevesebbet hazudunk a kicsinek, így még van esélyünk közös programra, ez még így jól működik. Igen, érdekes ez a kamaszkor. Na, szóval akkor hétvégén hova mész? Mi lesz ebből? Túrázás, jó, szauna, merülőmedence, kirándulás. Holdvilágárok, ott nincsenek, csak 40 000 hétvégén, az nagyon jó.
8: Jó ötlet.
6: Az jó. Na gyerekek, ezt a témát még nem csináltuk meg, viszont jó abból az oldalból, hogy most nem a munkavállalók írnak nekünk majd, hanem a munkaadók. Úgyhogy egy 49 éves férfi szolgáltatott nekünk egy jó hírt, miszerint 8 hónap leforgása alatt közel 4500 liter üzemanyagot tankolt volt munkáltatója kontójára. 2,5 millió forint értékben csalás miatt indítottak ellene eljárást. Ugyanis a munkaviszony megszűnése után nem adta le a munkáltatójától kapott tankolókártyát 8 hónapon Semmi. Keresztül használta, és így 2,7 millió forint értékben csalás miatt indítottak ellene eljárást.
5: Hogy az Istenben nem tűnik föl senkinek? Hogy? Tehát mondd nekem, hogy van egy kártya, amivel valaki tankol,
6: igen?
5: Ez nem 300 000 forint tűnt el valahogy. 2,7 millió forint egy cégnél nem tűnik föl.
6: Nem. Hát nem tudom, hogy hány fős a cég.
8: Igen, figyelj, 50 tankolókártya van kint, mert nagy cég, mert fuvarozásból élnek. Ha fuvarozásból élnek, akkor több 100 milliót tankolnak el egy évben, szerinted.
6: Igen.
8: Ott a 3 millió, hát...
5: És a Józsi azt hitte, hogy ez senkinek
8: igen.
5: nem fog előbb
8: utatni. Ő azt. Aha, itt hagyták, nem hát. Kérték vissza, hajrá, gyerünk, használjuk.
6: Igen, tehát tényleg van egy fuvarozó céget, van, mit tudom, 30 nyergesed, meg nem tudom, 23 tonnás, mit tudom én, nem tudom mit, ott nem veszed észre. De azért a 2,7 millió 8 hónap alatt az hogy? Hát egy telitag mondjuk 50 000. Hetente tankolsz egyet. Igen, ugye, ha személyautóba tankolsz, nem, az 200 egy hónap alatt, nem?
8: Igen, akkor 10 hónap alatt jutnál el 2 millióig.
6: Azért 2,7 a 8 hónap alatt ő azért aktívan használta. Azért a család, mindenki.
8: Van olcsó gázolajam eladó.
6: Jó kérdés, gyerekek, ezt egy hallgató kérdezi. Jani leadta a taxikártyát? Ez egy valami fontos kérdés.
5: Az állam, és a céges telefon.
6: Igen. Jönnek az SMS-ek, hogy taxi használat, de ugye ezek mi vagyunk. Igen, a céges telefon, a céges ruhapénzt. Visszahozta már ezeket? Leadta már a taxis kártyát? Nem, egyébként leadta?
5: Töröltük.
8: Az a biztos.
6: Igen.
5: Tabularáza.
6: Egy nagyon hosszú utat bevállalt Segesvárra egy romániai erdély forgatásra.
5: Igen. És azt mondta, ezt a QR kódot már senki nem használja.
6: Hívott egy taxit, hogy 444-jel megy a Vajda Ugyanvárába, de kiderült, hogy nem tud fizetni. Ilyenkor mi van? Ilyenkor vissza kell fizetned, plusz ugye beismerő vallomás, nyilván azonnal visszafizeted. Nem tudod, hogy tudsz mit csinálni.
8: Ha rendőrségi ügy, akkor ez ugye egyéb büntetőjogi felelősséget is maga után van. Tehát ez nem csak kifizetés. Ha ezt a rendőrségre viszik.
5: Mi ez, lopás? Vagy
8: há persze, de 50 000 forint fölött.
6: De egy kimulasz valójában, tehát nekem kirúgnak.
8: Igen.
6: Nekem az kötelező leadnom, vagy szólni. Lehet a HR-t, ez kinek a mulasztása?
5: Hát csak észreveszed, hogy céges kártyára tankolsz.
6: Szóval annyira megvoltam ilyet, annyira megviselt a kirúgás. Annyira magam alatt voltam.
5: 8 hónapja, nem térek magamhoz.
8: Nem végkielégítés?
5: Azt hittem, hogy ez hozzájár.
6: Mert ilyenkor a cégnek elvileg, a HR-nek, vagy valakinek ezt ugye le kéne adnod. Laptop, telefon, céges kártya, ezeket így ad le szépen.
5: Vannak ilyen leszerelő napok egyébként nagyobb cégeknél. Magyar Televíziónál volt például ilyen.
6: Hát ez máshol, ez mindenhol van.
8: De az a tömeges elbocsátásnál volt.
5: Igen, nem, de ott végig kellett járni különböző szobákat, ahol alá kellett írni, hogy nincsen például a jelmeztárból nem hoztam el kalapokat. És akkor végignézték az adatlapot, hogy bármikor bármit kihoztam-e, aláírtam, hogy nem hoztam ki. És akkor mentem a következő szobába, ahol elkérték a céges telefont, és a következőben meg a belépőt. És utána kilöktek az ajtót.
6: Na de akkor legalább rendesen rúgtak.
5: Na de legalább... normálisan azért figyelik egyet, tehát szerintem rendes cégeknél azért ez
6: hogy ne, hát aznap, amikor ugye kirúgnak akkor egy multinál, akkor még esetleg megérkeznek az irodához, megnézik a laptopodat, leadod a kártyádat, még ha szerencsét van, akkor még le tudsz menni a kocsihoz, de már ott minden kártyát, minden laptopot, mindent leadatnak veled, igen. Ezt cuccaidat viheted el.
5: Ezért viszem haza én most a borítékokat. Mert még van időre.
6: Igen. Írjanak már olyan cégvezetők, tényleg cégtulajdonosok, hogy mi volt a legpofátlanabb dolog, amikor alkalmazott lopott tőlük, ez fontos. De nem csak autó vagy benzinkártyát. Tehát azt már sokszor megcsináltuk, hogy mit viszel el a munkahelyedről, meg hogy mit lopsz. Sajnos hát ugye a magyar munkahelyekről mindig nagyon sok mindent visznek el. De hogy tulajdonosok, cégvezetők, amikor van kiderült, hogy valami nagyon piti módon, vagy akár nagy tételben, vagy nagyon okosan, hónapok múlva jöttetek rá, hogy az alkalmazott, a beosztott, a kirúgott, akár a kirúgása után, vagy a kirúgása előtt feletti fél éves, egy éves időszakban meglopta valamivel a céget. Vagy pénzzel, vagy pedig valami tárgyi dologgal. Mert szerintem nagyon sokan vannak a másik oldalon is, akik később jönnek rá, hogy itt egy-egy alkalmazott sofőr, portás, ott dolgozó, az valójában mit csinált.
5: Mirónál nagyon fogyott a rum.
6: Igen?
8: Igen,
6: de hát standolni kell minden nap, nem?
5: Most már egyébként nem feltétlenül, vagy hát most már nincs ilyen kötelező standolás, nem tudom, de volt egy ilyen időszak, amikor egyszer csak azt vette észre, hogy a legdrágább rum. Hát az úgy elfogyott. Prémium rum. És mindig részeg volt az alkalmazott. Úgyhogy idő után feltűnt, hogy valami dézsmálok is.
8: De legalább jót választott, érted? Nem a főzőrumot itt a konyháról.
6: Multinál dolgozom, a kihelyezett kávéautomatához járt vissza egy srác, aki az automatás cégtől lett kirúgva, de nálam maradt a kulcs. A srác visszajárt, és kiürítette a kasszát.
8: De nagy!

0: megtölteni lopott maggal? Vagy mit csinálsz?
1: Hát az volt a következő terv, de lebukott.
0: Fuvarozó cégem van, üzemanyaglopás, mindig ugyanott tankolt, egy üdvetlen feltűnt, amikor elkaptuk, azt mondta, a kannában méz van, amikor a kúton kaptuk el, akkor azt mondta, hogy nem fér el a tankba, ezért ment a kannába, már nem dolgozik itt. Hát képzeld, hány fuvarozó céges lopnak meg üzemanyaggal, meg... Szóval borzasztó lehet. Bárhol dolgozol, lopsz. Nincs olyan, aki nem lop. Ez nem igaz.
1: Lassan ez jön az SMS-ekből, tényleg.
0: Ez nem igaz, hogy bárhol dolgozol, azért lopsz, nem?
2: Én borítékot néha hazaviszek.
0: Simát? Üreset?
1: Úristen, hát, ami... Júli! Te, úristen,
2: borítékot, de mekkora? Igen.
0: Innen?
1: De mennyit?
0: Innen.
1: Kettőt? Ötöt?
0: De mi van a borítékban?
2: És néha
0: borítékot. Üres borítékokat lopsz?
2: Igen.
0: Na látod, ezért bízom meg benned, hogy ha 50 ezeret adok, olyan ott 50 ezer elvallás. Hát, Júli, te semmi. Hát te látod, érted meg, miért nem félek attól, hogy meglopnál.
2: Volt olyan, hogy valamit ilyen nagy értékű dolgot, na most tegyétek szívetekre kezetek.
0: Nagy értékű dolgot munkáiról? Igen. Nem. Soha.
1: Üdítőt.
0: Üdítőt az épluszból mi loptuk a Janival sűrűn.
2: Az a baj, mi mindent kapunk, nem kell elvinni.
0: Most tényleg mit kapjak föl egy...
1: Kávé kapszulát?
0: De mit lopnék?
1: Fél kiló darált kávé.
0: Ez kicsit piti, nem? Szóval, hogy most lopsz a munkahelyedről. Értem, hogy ingyen van a WC-papír, meg... Egyetlen egyszer jutott eszembe, hogy hazalopok egy virágot, de hogy így az egy ilyen...
2: És elvitted?
0: Nem vittem el. Itt mindig itt egy gondozzák, meg öntözik, és volt egyszer két év. Aztán nagyon szép volt.
1: Nálad úgyis kidöglött volna.
0: Igen, gondoltam, jön anyák napja, annyival bejebb vagyok, de nem. De aztán valahogy nem vittem el. Szállodaláncban egy értékesítő évekig berakta random foglalásokhoz a saját utazási irodáját, és évekig állított ki jutalékszámlát utána.
2: Szép.
0: Előző munkahelyemen a recis csajt kirúgták, ő meg cserébe hazavitte az összes takarítószert. Egy darabig nem kell a Domestost vinni. Hát gyerekek, azért nagyon szépen vagyunk, igen.
2: Amikor felmondtam egy pékségben, az 1000 liter orales tajtárból minden nap hazavittem 5 liter olajat. 30 nap felmondási időm.
0: Igen, ez a piti bosszú, tudod, elviszek. Egy 5 liter olaj azért az nem kevés. Azért az hazavisz. Igen, a 30 literrel az nem rossz, igen.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
4: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tőserdő Pálinka Ház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
5: Raster Stúdió. Arculat

0: Szervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
1: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
2: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
1: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
3: Akciók sokasága szombatig az Alföld áruházban. A papírírószer osztályon 7000 forint kosárértéktől 20%-os tanszervásár. A többi osztályon 7000 forinttól 15%, 10000 forinttól pedig 20% engedmény a hírlevelünkben található kuponokkal. Ezen kívül még vászonvásár és nyári vásár augusztus 31-ig az Alföld áruházban.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
8: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
9: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: híreket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 gong.

0: Gong, csak igazi mai slágermegy, Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és persze online a rádió1gong.hu-n. Üdv mindenkinek, én Faragó Miklós vagyok. Ma, ahogy azt ígértem, a hosszú hétvégén is együtt rádiózhatunk, igaz két napot, ez már a második nap. Péntek van, úgyhogy 14 óráig itt leszek veletek. És az utolsó napunk a nyerőnyár játékunkban, amikor még nyerhettek óránként a jövő heti Hetényfestre páros belépőjegyet, és még ma is van a nagykörösi Richter Safari Parkba családi belépőnk, ez a napi nyereményünk, amit majd ma kivételesen 15 és 16 óra között sorsolunk, és ma végre kiderül, hogy ki lesz az a szerencsés, aki családjával egy éjszakát ott töltett a nagykörösi Richter Safari Parkban, a Safari Glamping sátoros pihenés, a heti fődi, és persze családi VIP belépő is jár majd a nyertesnek. Az óra slágerét figyeljétek, megjelölök egy dalt ebben az órában is. Ha tudjátok a dal címét, előadó nevét, nyerni szeretnék, üzenetet kell küldeni a 29 414 020-as SMS Viber számunkra.
1: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a netpercek rovatunkkal, a bluetoothos nyomkövetők hasznosak kulcson, táskán vagy bőrönben, mert ugye segítenek megtalálni az elveszett tárgyakat. Ugyanez a technológia viszont visszaélésre is alkalmas lehet, ha valaki tudtunk nélkül tesz követőt az autónkba, kabátunkba vagy csomagunkba. A modern telefonok már figyelmeztethetnek, ha egy ismeretlen AirTag, AirPods vagy kompatibilis követő hosszabb ideje velünk mozog. Ilyen jelzésnél ne pánikoljunk, de ne is söpörjük félre. Nyissuk meg a részleteket, nézzük meg az útvonalat, és ha lehet, játszassunk le hangot az eszközzel, hogy megtaláljuk. Előfordulhat ártatlan ok is, kölcsön kaptunk egy táskát, családtag kulcsa nálunk maradt, vagy közös autóban ülünk. Ha viszont nincs magyarázat, keresünk biztonságos helyet és kérünk segítséget. A követőt viszont ne dobjuk el azonnal, mert bizonyíték is lehet. Utazásnál, rendezvény után vagy használt autó átvételekor különösen figyeljünk az ilyen értesítésre. Ha többen utazunk, beszéljük meg, kinél milyen nyomkövető van, hogy ne legyen félreértés. A telefonjelzéseit ezért ne kapcsoljuk ki megszokásból. Androidos és iPhone-os készülékeken is egyre több ilyen védelem érhető el, ezért érdemes frissen tartani a rendszert.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Hamarosan programajánlatokkal térek vissza, hiszen a hosszú hétvégén van miből válogatni, itt Kecskeméten és környékünkön is. Zenében pedig indítom itt a Rádió egy gongon Kygo és One Republic közösét, ez a Chasing Paradise.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Elkezdődött a Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten. A mai napon délután 5 órakor a gyerekeknek az Alma Együttes zenél a Romkertben. Este 7 órakor a Légcsavarok kecskeméti zenekar lép fel, majd 21 órától Radics Sándor cimbalom művész szórakoztatja a főtérre kilátogatókat. Holnap este 7:30-tól a kecskeméti pop-rock széna elhunyt tagjaira emlékeznek a helyi zenészek. Vasárnap pedig a Hírös Hét Fesztivál zárónapján fergetek parti lesz, mégpedig fellépnek a Neoton sztárjai Csepregi Éva és Végvári Ádám, ott lesz Zoltán Erika, Baby Gabi, a Bestiák és Kozombolisz. Jakabszálláson holnap szüreti felvonulás és vigasság lesz, és szombatig tart a Félegyházi Napok rendezvény sorozat Kiskun Félegyházán a Városi Sportcsarnok parkolójában. Ma este 9 órakor Félegyházán Kökény Attila és Rakoncai Viktor adnak élő nagykoncertet. Aztán holnap pedig fellép majd Kálai Sanders András, és a Nox együttes koncertjébe is belecsöppenhetünk, hogyha Kiskun Félegyházára akár átutazunk, vagy éppen ha ott hallgattok bennünket. Jó szórakozást ezekhez a programokhoz, kellemes időtöltést, és az óra slágerét is keressétek. Hamarosan játszom, amivel nyerhettek a Hetényfestre páros belépőt a mai napon is.

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Kongon.

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizsa között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es 73-as kilométerek között van lezárva a külső sáv, a forgalom pedig a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Szeged felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe, a felújítási munkával kapcsolatban pedig Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskeméten pedig továbbra is a Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető oldalon útszűkületre kell számítani.
2: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. Christopher Zakariasen fejes góljával a Ferencváros 1-0-ra legyőzte idegenben a Trabzonsport a labdarúgó Európa Liga rájátszásában. A Fradi így előnyről várhatja a jövő csütörtöki hazai visszavágót. 16-szoros kosztarikai válogatott fiatal szélsőt igazolt a labdarúgó NB1-ben címvédő Eto FC. A 22 éves Jevison Bennett az ukrán Cserkaszi együttesétől érkezett. A középpálya baloldalán bevethető futballista korábban megfordult az angol Sutherlandben is. Meghosszabbította szerződését a Red Bull Forma 1-es istállónál Max Verstappen. A négyszeres világbajnok pilóta 2030-ig kötelezte el magát jelenlegi csapatánál. A Forma 1 mezőnye a nyári szünet után ma visszatér, délután szabad edzést és sprint időmérőt is rendeznek a holland nagydíjon. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Hamarosan pedig hívok egy hallgatót, aki elviheti tőlünk a harmadik hetényfesztre a páros belépőt és esélyt kaphat a napi és heti fődíjunkra, amit egyébként ma sorsolunk ki folyamatosan délután, hiszen lesz majd napi és heti fődíj sorsolás is ma.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért szerettem a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágerek.

0: Ha még nem próbálták ki a gyerekek, most itt a lehetőség. Közelről élvezheted velük a nagykőrösi Richter Safari Park egzotikus világát.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Tárcsáztam is szerencsés hallgatónkat, akit sorsoltunk ebben az órában. Megmondhatja majd az óra slágerét. Halló!
1: Halló, szia!
0: Szia, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
1: Szia, Miki, Trixi vagyok.
0: Hello, Trixi, hogy vagy?
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Mikor keltél?
1: Hú, hát nem is tudom, 9 körül.
0: Akkor ezek szerint nem kellett munkába menned?
1: Ma nem.
0: Hát akkor lehet pihenni. Tök jó. Milyen pihenést terveztél? Mik a tervek hétvégére, így a 3 napra?
1: Szerintem mi kihasználjuk a gyerekekkel a maradék
0: kis
1: időt.
0: Oké, használjátok ki, az idő az szuper lesz, és hát jövő hétre akár lehet egy programod. A 3. Hetény Festre lehet ugye óránként nyerni páros belépőt. Csupán most várok egy dal címet vagy előadót. Mi volt az óra slágere?
1: Tóta Bignél, Sugar
0: Daddy. Igen, igen. Tökéletes, úgyhogy megvan az óra nyereményed. Lesz kivel elmenni jövő héten Hetény Festezni?
1: A férjemmel biztosan.
0: Néztétek már, hogy kik zenélnek ezen az eseményen, programon?
1: Még annyira nem.
0: Na hát, Wallace, Freddy Boy, Szecsei, Regálili, Garamisi, csak hogy néhány nevet említsek, és nagy buli várható. Oké. Ott a helyetek, jó szórakozást majd, és hát emellett azért van esély még a szafarizásra is, a Richter Safari Parkba. Jártatok már Nagykörösön?
1: Igen, még régebben voltunk.
0: Na hát, ma is sorsolunk családi belépőt majd délután, 3 és 4 óra között, de 4 óra után pedig a heti fődíjunk kerül kisorsolásra, ami egy egyéjszakás szafari glamping sátoros pihenés, úgyhogy ott is lehet majd aludni a nyertesnek. Családi belépő és VIP belépő jár majd hozzá. Oké? Okay?
1: Na, nagyon jó hangzik.
0: És ez a dal is jól hangzik majd itt a Rádió egy gongon, amivel folytatjuk a következő órában. Martin Garrix Butterflies. Jövünk játékkal is, és Magyarország tortájával. Egészen pontosan erről beszélgetek majd a győztes torta készítőivel. Nem csak Magyarország tortája, hanem a cukormentes torta készítője is itt lesz velünk a következő órában a témában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A 3. Hetény Festre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a 3. Hetény Fest támogatása.

0: támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Bárány, Szeged.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészök Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként is augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
6: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
7: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
6: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
9: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
0: Ez az utolsó visszaszállás.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essilor. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
3: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
4: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
3: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: 410 millió forintból fejlesztik a Kecskeméti Kórház hűtési rendszerét. Bács-Kiskunvár megyei rendőröket is kitüntettek. Már megkóstolható Magyarország tortája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése Kecskeméten, amely kormányzati támogatásból valósul, megírja a Vármegyei Lap. A beruházás részeként már kicserélték az A épület és a szakrendelő folyadék hűtőjét, új berendezés került a hotel épület tetejére, és helyreállították az onkológiai tömb hűtését is. Emellett 8 új klímaberendezést szerelnek fel irodákban, kezelőkben és más kórházi helységekben. A fejlesztés célja, hogy a szélsőségesen meleg időszakokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegeknek, a dolgozóknak és az érzékeny orvosi berendezéseknek. Két Bács-Kiskunvár megyei rendőr munkáját is elismerték az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. Vaslóczky Ferenc rendőr ezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kiemelkedő szolgálati tevékenységéért rendőrségi főtanácsosi címet kapott. Simon Gábor rendőr főtörzszászlós, a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja rendőrségi tanácsosi címben részesült, írja a Keol. Az elismeréseket a belügyminiszter adományozta az állami ünnep alkalmából. Az országos rendezvényen a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársait díjazták. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben vagy előléptetésben. Már megkóstolható Magyarország tortája, a bíbor fehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
8: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, izgalmas, egzotikus fűszereket, tonkapapot, timutborsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
7: Kecskeméten 7 cukrászdában is elérhető az ország tortája, Kiskunfélegyházán pedig a Kovács cukrászdában kóstolható meg a sütemény. A délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 30 és 38 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor zivatar csak helyenként inkább a keleti ország részben fordulhat elő. A hőmérséklet éjjel 15 és 23, még holnap napközben 27 és 35 fok között várható.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most Rádió egy gomb.

things that I've got. Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kellemes napot kívánok mindenkinek, augusztus 21-e, péntek van, jó pihenést, vagy ha éppen munkában vagytok, mert most már lehet, hogy még többen dolgoznak, mint tegnap, kitartás nektek. Játszotok velünk, mert a nyerőnyár a Rádió egy gong nyeremény játékában jövő heti Hetényfestre nyerhettek páros belépőjegyet. Megjelölök egy dalt ebben az órában, a dal címét vagy előadó nevét jegyezzétek meg, és előtte küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS Viber számunkra a 2094140-20-ra, és nem csak óra nyeremény van, hanem ma délután sorsolunk a Richter Safari Parkba egy családi belépőt majd 15 és 16 óra között, a heti fődíjat pedig majd 16 óra után sorsoljuk egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenést találgazdára. A Richter Safari Parkba juthat el egy család, és egy családi VIP belépőt is kap a nyertes. Tegye fel a kezét, aki már kóstolta az idei országtortákat. Jöhet róla a fotó, számoljatok be nekem róla, milyen volt ízlet, melyiket ajánljátok, én még egyiket csak kóstoltam, de mindjárt beszélek a mester cukrászokkal, akik elkészítették az idei országtortáit.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Idén a Magyarország tortája 2026 címet a Bíbor Fehér Fantázia nevű torta viselheti. A gyulai kézműves cukrászdában készült, és az egyik cukrászmester Balogh László itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm.
3: Üdvözlöm.
2: És hát gratulálunk, hogy idén ismét a Magyarország tortája a 2026 címet elnyerték most ezzel a Bíbor Fehér Fantázia nevű tortával, mert ha a hallgatóink emlékezhetnek rá, meg én is emlékszem, hogy tavaly is nyertesek voltak, igaz?
3: Igen, tavaly a DC és stílus gyakorlatot nyertünk, és hát idén megint behúztuk.
2: Mit lehet tudni a Bíbor Fehér tortáról?
3: Ugye azt tudni kell, hogy az idén volt egy speciális verseny kiírás, az volt a írásban, hogy rögös túró és vagy tejföl felhasználásával készüljön a torta. Hát én egyéb megkötések azok eddig is voltak már hosszú évek óta, hogy nem lehet használni fondokat, aromákat, festékeket, növényi tejszínt, margarint, tehát ilyen dolgokat nem lehet használni a Magyarország tortájához, illetve olyan is van, hogy 40% felvertett, vagy valamilyen tésztaszerű alkotórészt kell tartalmazzon a torta, és hát ezekre mind oda kell figyelni. És hát ugye a rögös túró és tejföl ez téma, ez hát valószínűleg nagyon sokaknak megtetszett, mert ennyi induló még sose volt ezen a versenyen, 60 nevezés volt. Hát a 60-ból sikerült aztán nekünk kettő tortával is a legjobb hat közébe jutni, a másik a Hungária, és akkor a Bíbor Fehér meg megnyerte.
2: Hát akkor tényleg nehéz volt, és akár a zsűri dolga is nehezebb volt, de önök pedig akkor igazából kihívásként tekintettek erre, hogy ilyen feltételek mellett elindultak, és ugye említsük meg, hogy ugye nem csak egyedül alkotta meg ezt az ország tortáját.
3: Persze, tehát ugye a csapat az a Kisolán cukrászmester kollégám, és aki tulajdonképpen az ő receptje, amikor még vívottunk, hogy egyet elinduljunk az idei verseny, és akkor megjelent a versenykírás, akkor azért az tetszett nekünk, és akkor úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy házi versenyt. Csináltunk három tortát, a Roland kollégám csinálta az akkor még Fehér Mámornak nevezett tortát, én a Hungáriát és a fiam egy epres túrósat csinált, és akkor végül is kettőt ebből tovább fejlesztettünk, és elindítottuk a versenyen, és akkor végül is ez a kettő be is nyugodt a legjobb hat közé, és utána átkeresztelt Bíbor Fehér megnyerte.
2: Mit lehet még tudni egyébként az íz kombinációról? Ugye itt a túró akkor hangsúlyos szerepet kap, gondolom, de egyéb?
3: A túró és főre tejföl egyébként a tortában. Egy savanykás, egy citromos tejföl musz van benne, nagyon jól kiegyensúlyozza a tortát. Túró rögök azok nagyon jól érezhetőek, és egy pogyós erdei gyümölcs zselé van benne két rétegben, amit édes fekete ribizi borral ízesítünk még, és hát ez nagyon különlegessé teszi az egészet. Az alján pedig egy ilyen kekszropogós van, amit mandulanugáttal és fehér csokoládéval stabilizálunk, és hát itt akkor elmondom egyből, hogy így akkor a torta tulajdonképpen hozzáadott lisztet nem is tartalmaz, és hát nem mondhatjuk azt, hogy gluténmentes, de a tortában nincs liszt, hozzáadott liszt.
2: Említett, hogy a tortában fekete ribizli bor is van. Milyen mennyiségben? Tehát nyugodtan elfogyaszthatjuk? Tehát, hogyha vezetünk, akkor is fogyasztható ez a torta?
3: Nyugodtan, tehát még akár több szeletet is el lehet fogyasztani, mert ugye az alkohol az a forró, a fővő zselébe van beletéve, és elpárolog belőle az alkohol, csak az aromáját hagyja ott.
2: Úgyhogy hát nyugodtan lehet fogyasztani, és hát igen, augusztus 20-ától elérhető. Úgyhogy édes hétvége előtt állunk, azt gondolom. Köszönöm, László, hogy rendelkezésünkre állt, és még egyszer gratulálunk a címvédéshez.
3: Én is köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Kedves hallgatóink, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország cukormentes tortája versenyét, mely idén nemzeti értéklet, minden évben a Magyar Cukrászipartestület szakmai partnerségével hirdeti meg, és párhuzamosan a Magyarország tortája versennyel. Az idei győztes a Szilva Fácska lett, ez a torta, amit a Balaton Györöki Promenád Kávéház cukrászai alkottak meg, és az egyik cukrász, Vadóc Jenő itt van már velünk a vonalban. Nagy szeretettel köszöntelek, szia!
2: Szia! Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk, és elvállaltad, hogy pár perc erejéig nekünk is helyt állsz, és hát először is gratulálok akkor ehhez a cukormentes tortához. Ti lettetek idén Magyarország cukormentes tortája 2026 versenyén az elsők.
2: Köszönöm szépen.
1: És tisztázzuk, mert ugye a közlemény úgy szólt, és olvastam, hogy igazából több cukrász dolgozott, többek között te is, de hányan alkottátok meg végül is ezt a győztes tortát?
2: Maga a torták az alapötlete az én tőlem jött, és két kollégámmal együtt, Puhovszki Alenával és Pető Gáborral közösen alkottuk meg, ők segítettek javaslatot tenni, adtak hozzá kis plusz dolgokat, és akkor így gondoltuk, hogy ezt csapatként kéne mindenképpen hirdetni.
1: Mennyi időt vett igénybe a felkészülés? Kérdeztem úgy is, hogy mikor jött az ötlet, hogy akkor beneveztek erre a versenyre?
2: Ez nagyon érdekes dolog, mi már harmadik éve neveztünk, mert harmadik éve már versenyzünk a Egy Csepp Figyelem Alapítványnak a versenyén. Én már tavaly augusztusban fölírtam magamnak, hogy szeretnék egy szilvás, fahéjas tortával nevezni majd. Maga, amikor a versenykiírás megtörtént, akkor kezdtünk el jobban dolgozni rajta. Kettőször sütöttük le, másodszorra gondoltam azt, hogy ez a torta meg fogja állni akár az elődöntőben a helyét, és el is vitték a kollégáim, és ott bekerültünk a döntőbe.
1: És hát a döntőben pedig megszületett az eredmény, hogy a tiétek lett az első, és hát Szilva Fácska Fantázia nevet kapta. Ezt gondolom ugye a Szilva miatt, hogy van benne Szilva is. Könnyen kitaláltátok ezt a nevet?
2: Név az könnyen jött, igen, maga a Szilva, és maga a fahéjnak, a fácskának a játékával, és így jött össze a Szilva Fácska.
1: Na de a szilván kívül mi van még benne, ha jól tudom, egy kis diót is tartalmaz?
2: Így van, ez nagyon fontos megemlítenem, hogy nekem ez egy gyermekkori emlékemet idézi, hiszen nagymamám gyermekkoromban augusztus végén szilvalegfárt főzött, és az ő szilvalegfárja attól volt különleges, hogy fahéj és szerecsendiót tett bele, és emiatt maga a musz, ami körbeöleli a tortát, az egy fahéjas, szerecsendiós musz, belül találta egy diós, mandulalisztes belvet, egy diós, cukormentes tejcsokolád és ropogós réteggel, a legtetején pedig tehát egy kék szilvazselé, mivel zöldt áttettünk, és ezek a citrusosságát adja, és ugye belül is van szilvazselé, csak annyi a különbség, hogy a zsűri javaslatára a belső szilva réteg, az mint a nagymama lekvárja, tehát benne vannak a rostok, a héjak, tehát egy nem egy sima homogén állagú zselé található benne, hanem ezt a lekvárt próbálja idézni.
0: Rádió egy gong. Rádió.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Magyarország cukormentes tortája 2026-ban a Szilva Fácska lett. Balatongyöröki cukrászda, a cukrászai készítették el, és a telefonvonal túlsó végén még itt van velünk az egyik cukrász, Vadóc Jenő. És hát amellett, hogy cukorbetegek is fogyaszthatják, azért akik figyelnek oda, hogy mikor mennyi kalóriát visznek be, nyugodtan megkóstolhatják, mert ha jól tudom, azért erre is ügyeltetek?
2: Igen, ez nagyon fontos, hiszen az előírás elmondja, hogy nekünk pontos számokat kell, ezt ugye bevizsgáltatják utána a laborokba, de nem csak azoknak tudok felajánlani, akik cukorbetegek vagy különböző diétákkal, hanem bárkinek azt mondom, hogy bátran kóstolja meg, mert ez egy olyan torta, ami nem mondja már meg a mai vendég, hogy akár cukros vagy nem cukros, hiszen erre is odafigyeltünk. De igen, tehát maga a szénhidrát tartalma például 15,3 g egy szeletnek, a energiája pedig 253,7 kilokalória, tehát nagyon alacsony, és nagyon sok antioxidáns, rost, különböző alapanyag van benne, amit tényleg bárkinek azt tudjuk mondani, hogy érdemes megkóstolni.
1: Ilyenkor nagy üzem van ezen a héten, amikor is bemutatják, és majd ugye országszerte elérhetővé válik. Ugye azt mindig el kell mondani, hogy ugye országszerte lehet kóstolni majd a különböző cukrászdákban, de nem mindegyiket ti készítitek. Ugye ez egy ilyen, hát nem kulisszatitok, hanem megvan a recept, és ti eljuttatjátok, megkapják az egyes cukrászdák, hogy hogyan kell elkészíteni?
2: Maga a Magyar Cukrászipar Testületnek a tagjai, ők jelentkezhetnek erre. Több mint 500 cukrászda jelentkezett, már ebben benne vannak a viszonteladói hálózatok is, ők elkészíthetik. Megkapják a receptúrát, készítenek rólunk egy videót, amit ugyanúgy továbbadnak nekik, és maga az ipartestület cégházában is van egy nap, amikor bemutatjuk ezt a tortát, hogyha valakinek valami nem volt tiszta, akkor el tud jönni oda és meg tudja nézni. Igen, fontos elmondani, hogy augusztus 20 és 21-én a Magyar Ízek utcájában fönt leszünk, és ott a megkóstolható az eredeti cukormentes tortavázat, és értelemszerűen nálunk a kávéházba is, és pluszban az idei országtorta, Magyarország torta győztesnek felcseréljük, tehát ők adnak számunkra süteményt, mi pedig adjuk a általunk készített süteményt, és ezáltal tudjuk azt, hogy mindkét helyen, tehát Gyulán is és Balatongyörökön is az eredeti ország és cukormentes országtól megkapható.
1: Mindig a cukormentes felé irányultatok, hogy abban versenyeztetek?
2: Nem, az országtól már 4 éve versenyünk, idén is indultunk rajta, sajnos nem jutottunk be az elődöntőbe, de maga az cukormentes országtól 3 éve indulunk, az első évben nem sikerült eredményt érni át, tavalyi évben már sikerült bejutni az egyik alkotásommal a döntőbe, ahol a gyermek zsűri külön kategóriában első helyet sikerült, a gyermekek minket választottak akkor, idén pedig a fő kategóriát sikerült megnyerni, tehát így lettünk a győztesek.
1: Most itt a Rádió egy gond hallgatói a Szilva Fácska Fantázia nevű tortáról, Magyarország cukormentes tortájának a cukormentes versenyében a győztes cukrászával beszélgettünk Vadóc Jenővel. Nagyon köszönöm, hogy kis részleteket adtál nekünk erről a tortáról. További jó sütést kívánok, és sok sikert a csapatnak.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem veled.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Kongon!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, az M5-ös autópályán továbbra is szokásosan Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás. A 88-as, 87-es kilométerek között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani, írja az Utinform. Fülöpszállás és Solt között az 52-es főúton is több szakaszon burkolat megújítás zajlik, úgyhogy a fél útpályát lezárták, és torlódásokra kell számítani, valamint hosszabb menetidővel is számoljatok, hogyha az 52-es utat választjátok, és Dunaföldvár felé tartotok, vagy éppen Dunaföldvár felé, felől Kecskemét felé.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Ha még nem próbálták ki a gyerekek, most itt a lehetőség. Közelről élvezheted velük a nagykőrösi Richter Safari Park exotikus világát.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.

0: hívunk, csak igazi mai sláger megy. Játszunk, még a mai napon is vannak belépőink. Halló, egy vidám hangot hallok. Faragó Miklós vagyok.
1: Szia, Hédi vagyok.
0: Hello, Hédi, nagyon vidám vagy.
1: Igen, lecsót teszek el tényre.
0: Igen, na hát micsoda munkállatok folynak akkor így ebben a négy napos hosszú hétvégében.
1: Így van.
0: Lecsót télire. Nagyon jó. És az országtortáját kóstoltátok már?
1: Képzeld, tegnap hoztam haza a családnak, na. És ez a szilvafácska nagyon-nagyon ízlett nekünk, szóval.
0: Akkor a szilvafácska, az a cukormentes verzió, ha jól tudom,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, igen, és isteni íze volt, meg nem mondanánk, hogy cukormentes.
0: Nem, hogy olyan édesnek tűnik?
1: Nagyon finom volt, igen, igen, nagyon-nagyon jó volt.
0: Igen, nekem is mondták, hogy olyan édes a cukormentes, de mégis olyan édes íze van. Na, jól van, oké, hát én is majd vadászok, és akkor megpróbálom. De a túrósat is kóstoltátok, az országtortáját?
1: Igen, azt is hoztuk, az is nagyon finom. Nekem inkább az édes, később a másik, de kóstoltuk mindkettőt.
0: Én, mint nagy túró Rudi kedvelő, lehet, hogy a túrós jön be majd nekem akkor?
1: Szerintem akkor biztosan, van egy kis amenykás íze, biztosan. Okay.
0: Jól van, no, hát ezt is megvitattuk, most már alig tudom megkérdezni, mi volt az óra slágerben, mert itt éhes lettem.
1: Szerintem az Albrecht a Dabra volt, pedig az elettől hajolt.
0: Igen, igen, hallgattam. Ez az a dal. Na, szuper, jövő hétvégén Hetény Fest, másodmagaddal ott lehetsz, Hédi.
1: Megyünk, mindenképp megyünk, erre pályáztam.
0: Oké, ez már megvan, úgyhogy garantált nyeremény, és persze az esélyek megvannak a délutáni fődíj sorsolásokon, mert van napi fődíjként családi belépő a Richter Safari Parkba, és heti fődíjként egy éjszakás Safari Glamping sátoros pihenés, szintén nagykörösre a Richter Safari Parkba, de még családi belépőt is kap ugye a nyertesünk, úgyhogy az esély megvan, kalapba teszlek, legalábbis a nevedet.
1: Köszönöm.
0: Voltatok egyébként már nagykörösön, jártatok?
1: Egyszer voltunk, de ezt a kempingezés, ezt a glampingezés, ezt kipróbálnám nagyon a gyerekkel biztos élvezni.
0: Mennyi idősek a gyerekek?
1: Egy gyermek van jelenleg, ja. egy pocakban van, egy kint egy bent, egy 8 éves van.
0: Hát akkor a 8 éves az biztos, hogy élvezné, és nem is ijedne meg, hogyha mondjuk ott kellene aludni, igen. Jól van, oké. Okay.
1: Biztos nem, köszi.
0: Hédi, akkor további jó lecsó eltevést, rakást, meg szép hétvégét.
1: Köszönöm, viszont kívánom.
0: Köszi szépen, és jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, hiszen pár perc múlva dél, a desszert lehet akár az ország tortája is. Ha megkóstoltátok, ti is mondjátok el a véleményeteket, vagy küldjetek róla fotót, várom a Viberen, de a következő órában is játszhatunk a Hetény Fest belépőkért. Indul a Daily Mix Hypaton slágerével, Out of My Head! A műsorszám termék megjelenítést.

0: tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
1: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A harmadik hetény fesztre augusztus 29-ére.
1: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik hetény fest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
2: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
10: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézű szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszállsz ki autóbontó.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Ez az utolsó visz-

0: Magazin.org.
1: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
2: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO HOMA generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO HOME, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
4: Akciók sokasága szombatig az Alföld áruházban. A papírírós szerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20%-os tanszervásár. A többi osztályon 7000 forinttól 15%, 10000 forinttól pedig 20% engedmény a hírlevelünkben található kuponokkal. Ezen kívül még vászonvásár és nyári vásár augusztus 31-ig az Alföld áruházban.
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Újabb kórházi kisokos érhető el. Lakásokba és autókba próbált bejutni egy férfi Kecskeméten. Behozhatja a nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. A beteg edukációs sorozat soron következő témája az ortopédia. Kovács Gyula, az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa segít eligazodni az ízületi fájdalmak, a protézis beültetések és a műtétek világában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy melyek a leggyakoribb ortopédiai panaszok, mi okozza a leggyakrabban az ízületi fájdalmat, milyen beavatkozásokat végeznek leggyakrabban a kecskeméti ortopédiai osztályon, vagy hogy miért fontos a gyógytorna, és mit tehetünk az ízületek védelméért. Elfogtak a rendőrök egy 30 éves férfit, aki egy kecskeméti társasház lakásaiba, majd az udvaron parkoló autókba próbált bejutni. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi augusztus 16-án este jutott be a lépcsőházba, ahol több lakás ajtaját is megpróbálta kinyitni. Miután egyiknél sem járt sikerrel, az udvari parkolóban több autó ajtaját is végigpróbálta. Az esetet észlelő egyik lakó nem avatkozott közbe, hanem azonnal értesítette a rendőrséget a 112-es segélyhívón. A járőrök rövid időn belül elfogták a férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy hasonló helyzetben ne próbáljanak saját maguk közbelépni, hanem mielőbb értesítsék a hatóságokat. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
8: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása. A vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátással rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minőség.
7: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, erős széllel a hőmérséklet, éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
5: Rádió
9: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

0: Ezek az igazi mai slágerek Mixben. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Folyamatosan benneteket hallgatunk.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Faragó Miklós, és elstartolt a 2 órás Daily Mix, és a mai napon még nyerhettek a 3. Hetényfestre páros belépőket, hiszen a nyerőnyár játékunk óra nyereménye ez, és van napi fődíjként délután 3 óra után családi belépő a nagykőrösi Richter Safari Parkba, illetve heti fődíjunk pedig, akik hétfő óta kalapba kerültek, izgulatnak, mert egy egyéjszakás Safari Glamping sátoros pihenés sorsolunk ki majd délután 4 óra után. Megjelölök egy dalt ebben az órában is, és a megjelölt dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg, SMS-ben, Viberen pedig jelentkezhettek a játékra. Nyerni szeretnék üzenettel.

0: ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió Egyen.
1: Ha még nem próbálták ki a gyerekek, most itt a lehetőség. Közelről élvezheted velük a nagykőrösi Richter Safari Park egzotikus világát.
0: Nyerő nyár a Rádió Egy gongon.

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ami az időjárásunkat illeti, itt Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon 33 fokot mutatnak a hőmérők. Napos időre és száraz időre készülhetünk a délutáni órákban, és hát ma tetőzik igazából a hőség, de ne felejtsük el, hogy a másodfokú hőségriasztás is érvényben van. Ami a hétvégét illeti, holnap szombaton az ország nagy részén sok napsütésre lehet számítani. 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, Kecskeméten 29-30 lesz a csúcs. Vasárnap is összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. A hajnal már talán frissebb lesz, mint a mai napon, ugyanis reggelente 20 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Zenélünk tovább itt a Daily Mixben. A labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza következik. Burna Boy, a nigériai előadó, Grammy-díjas nigériai énekes, aki ráadásul zenetörténelmet írt azzal, hogy ő lett az első nigériai előadó, aki felléphetett a VB döntő félidei showjában, hiszen élőben adták elő Shakirával a következő dalt. A címe annyi, hogy Die Die, vagyis gyerünk, gyerünk! És én is erre biztatlak benneteket, jöhet, hogy nyerni szeretnék üzenet, hiszen ez most ebben az órában az óra slágere, amivel nyerhettek itt a rád.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És néhány közlekedési információ továbbra is Kecskeméten, a Jókai utca 38 szám előtt a Városközpont felé vezető oldalon útszűkületre kell számítani. Ha hosszabb útnak indultok, akkor pedig érdemes azt tudni, hogy például a 44-es főúton Kunszentmárton belterületén csomópontot építenek, és az 53-as kilométernél a félútpályát zárták le, a forgalmat ott jelzőlámpa irányítja. Az 52-es főúton pedig több szakaszon is dolgoznak, vagy éppen a burkolatot újítják meg. Ha nem is dolgoznak a mai napon, de ettől függetlenül a forgalom korlátozás még érvényben van, és kisebb torlódásra kell számítani, mert bizony több jelzőlámpa is irányítja a forgalmat. Egy olasz DJ-vel folytatjuk, Alex Kenji.

0: ez a rádió egy gong és a Daily Mix. Mindjárt folytatjuk, de játszunk is.
1: Hello, igen, tessék.
0: Hello, szia, te a telefonon ültél. Szia.
1: Szia, Lilla vagyok.
0: Hello, Lilla, vagy nyomkodtad a telefonodat?
1: Itt volt mellettem.
0: Igen.
1: És éppen piacosat játszunk a kislányommal.
0: Igen, és te vagy a vevő, vagy az eladó?
1: Én most a vevő.
0: Te, és mit lehet kapni nálatok a boltban?
1: Ó, nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt és fagylaltot.
0: Jól van. Na és közben hallgattátok a rádiót, és figyeltétek, hogy melyik az óra slágere, mi volt?
1: Igen, a Shakirától a Die Die.
0: Így van. Gratulálok, megvan az óra nyereménye. Tudod, mit nyertél?
1: Igen, a Hetén Festre páros belépő.
0: Igen, ezt megnyerted.
1: A Viazóra. Igen, és hát reméljük, hogy összejönne a napi vagy a heti díj, annak is nagyon örülnénk a Safari Parknak is.
0: Igen, van egy családi belépőnk, napi fődíjként, majd 3 és 4 között, 4 óra után pedig a heti fődíj, ami ugye egy családi VIP belépő, de legfőképpen egy éjszakás Safari Glamping sátoros pihenéssel, ott alvással, úgyhogy erre esélyt kaptál, Lilla. Így van, úgyhogy így.
1: Ennek nagyon örülnénk, igen.
0: A jövő heti Hetényfeszten pedig majd jó szórakozást, páros belépőt nyertél, maradj vonalban. Adáson kívül beszéljük a részleteket. Pár perc múlva 13 óra, Veres Liza érkezik a hírekkel, aztán én is visszatérek még egy 60 percre. A mikrofonnál Faragó Miklós, a Daily Mix is folytatódik, Ray Dalton slágerével, Blood Running. Már csak néhány páros belépő maradt, amit óra nyereményként tudunk adni ma a 3. Hetényfesztre. Maradjatok, játszatok, figyeljétek az óra slágerét!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A 3. Hetényfesztre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a 3. Hetényfeszt támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk, egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárvány cipő

0: Bolt.hu. Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
1: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
0: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martkőn a Gesztenye sor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
1: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
2: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
3: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
4: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
5: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
6: Akciók sokasága szombatig az Alföld áruházban. A papírírós szerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20%-os tanszervásár. A többi osztályon 7000 forinttól 15%, 10000 forinttól pedig 20% engedmény a hírlevelünkben található kuponokkal. Ezen kívül még vászonvásár és nyári vásár augusztus 31-ig az Alföld áruházban.
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: A szőlészet és a borászat kihívásairól tanácskoztak Kecskeméten. Országos viradónapot tartanak szombaton. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A klímaváltozás, az aszály és a szőlőt veszélyeztető betegségek is központi témái voltak az Alföldi Bor, Szőlő és Kenyér konferenciának Kecskeméten. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő szakmai rendezvényen szőlészek, borászok, kutatók és növénynemesítők találkoztak, hogy megosszák egymással a legújabb tapasztalatokat és kutatási eredményeket. Az előadásokon szó volt a szélsőséges időjáráshoz alkalmazkodó technológiákról, a növénynemesítés lehetőségeiről és a szőlőt veszélyeztető betegségek elleni védekezésről is, írja a híres.hu. A szakemberek szerint az Alföld különösen kitett a csapadékhiánynak, ezért egyre fontosabb a kutatóintézetek és a termelők szoros együttműködése. Országos véradó napot tartanak augusztus 22-én szombaton. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Kecskeméti Területi Vérellátó Intézet is kora délutánig. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban is a jövő héten, augusztus 24-én hétfőn az Izsáki, augusztus 26-án szerdán a Keceli hivatal tart zárva. Az épületekben informatikai karbantartás zajlik majd, ezért nem fogadnak ügyfeleket, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
10: Négy témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék kettőt. Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak, még kiszolgáltatottabbak és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést. Ezek a helyzetek megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára.
9: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, erős széllel a hőmérséklet, éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
11: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
7: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
7: Rádió 1!
8: folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mixben!

A Rádió egy gongot hallgatjátok, a mikrofonnál Faragó Miklós, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, és természetesen a rádióegygong.hu-n együtt rádiózhatunk. Van még ebben az órában egy páros belépőjegyem a harmadik Hetény Festre, ami jövő hét szombaton lesz. Az óra slágerét egy magyar DJ-től várhatjuk, akinek ráadásul kék színű haja van. Szerintem nagyon sokat segítettem, de hogy melyik dala lesz ebben az órában, na ez a kérdés. Ha tudjátok, akkor a nyerni szeretnék üzenet jöhet majd SMS Viber számunkra a 2094140-20-ra. És hát ma fődiakat is sorsolunk, amit a nagykörösi Richter Safari Parkba tudnak majd beváltani hallgatóink. Ott éjszakázhatnak, vagy éppen a családdal egy napot eltölthetnek. Részletek a rádió.

ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsétek el, ma is este 8 és éjfél között élő közvetítés a Strand Fesztiválról. Viszont különleges ez a hétvége, ha már a mixeknél tartunk, meg a live mixeknél, ugyanis a holnapi napon különleges zenei élménnyel várjuk a hallgatókat. Este 6 és 7 óra között exkluzív live mix érkezik a Rádió egy stúdiójából, amelynek vendége a nemzetközi elektronikus zenei szintér egyik legizgalmasabb előadója, Blondish. Vele folytatjuk itt a Daily Mixben is. Ez most a Never Walk Alone, holnap pedig élőben mixel a Rádió egy stúdiójából. Este 6 és 7

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem! Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizsek között új sávelhúzásos terelést építettek ki. Le van zárva a külső sáv a 84-es 73-as kilométerek között. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal sávján halad a belső sávján, és a hetényi pihenő is le van zárva egyébként Budapest felé a 77-es kilométernél. Balesetmentes közlekedést mindenkinek! Mindjárt kiderül, mi volt az óra sláger, és az is kiderül, ki találta meg, és ügyes volt, és nyerhet. Viheti az óra nyereményt és esélyeket a napi és a heti fődíjra, de addig is Dua Lipa énekel.

0: egy gong, csak igazi mai sláger megy, és hívom is már a szerencsés hallgatónkat, aki ebben az órában hallgatott biztos bennünket. Szia, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból, hello!
1: Jaj, egy pillanat!
0: Jaj, kivel beszélek, ki jajgat?
1: Jaj, bocsánat, Mia, Zsani vagyok.
0: Zsani, jajgatsz, mi a baj?
1: Semmi, csak az autó nem akart átkapcsolni a hangszóróra, de most már sikerült.
0: Na, utazol vagy, vezetsz, merre tartasz, mit csinálsz?
1: Igen, munkából hazafelé.
0: Jó, te is dolgoztál ma.
1: Igen.
0: Te mivel foglalkozol, Zsani? Valami kereskedelmi dolog?
1: Mondjuk így, igen.
0: Mondjuk így, igen. Ezt a... Oké. Okay. Jó, de hát akkor innentől kezdve most már akkor valamilyen szinten indulat a hétvége?
1: Igen, teljesen.
0: Jó. Na, hát mi volt az óra megjelölt dala?
1: Regándi, Lead Dreamin.
0: Így van, ezt kerestük, úgyhogy ez szerencsét hozott neked. Szereted egyébként Lili zenéjét, amit játszik a bulikban?
1: Igen, szeretem.
0: Hát akkor jó hírem van. Hallgathatod és találkozhatsz vele, mert ott lesz te is, meg a Lili is a Hetényfesten.
1: Ó, de jó.
0: Igen, megvan a páros belépőjegyet, hiszen Regán Lili zenél majd jövő héten a Hetényfesten, úgyhogy te is ott lesz másod magaddal. Úgyhogy jövő heti program szombat estére már megvan.

0: Találkozunk, augusztus utolsó hete kezdetét veszi, az utolsó hét a vakációból, de hát itt van még előttünk a hétvége, úgyhogy tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek, és persze hallgassatok ránk, meg minket. Jön majd mindjárt ez a dal is. Hertz Purple Disco Machine Wonderful Life indítja a következő zenei órát, és érkezik Kormos Zsolt kollégám, akivel rádiózhattok, nyerhettek, játszhattok, hiszen sorsolja majd a nap és a heti fődíjat is, meg hétvégén is itt lesz, úgyhogy én pedig jövő hétfőn érkezem. Mindenkinek még egyszer szép hétvégét, viszont hallásra, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
1: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
2: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz
1: a harmadik hetény fesztre augusztus 29-ére.
2: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
1: A Richter Safari Park és a harmadik hetény fest támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Jövő héten az egész ország

0: Irány Szeged!
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra most kedvezményes áron. Havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek alapcentrum.hu-n.
3: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
4: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
5: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.

0: Új fesztivál tarolja le a tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tűserdő Pálinka Ház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: 410 millió forintból fejlesztik a Kecskeméti Kórház hűtési rendszerét, Bács-Kiskun vármegyei rendőröket is kitüntettek, már megkóstolható Magyarország tortája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház 410 millió forintos hűtéstechnikai fejlesztése Kecskeméten, amely kormányzati támogatásból valósul, megírja a vármegyei lap. A beruházás részeként már kicserélték az A épület és a szakrendelő folyadék hűtőjét, új berendezés került a hotel épület tetejére, és helyreállították az onkológiai tömb hűtését is. Emellett 8 új klímaberendezést szerelnek fel irodákban, kezelőkben és más kórházi helységekben. A fejlesztés célja, hogy a szélsőségesen meleg időszakokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak a betegeknek, a dolgozóknak és az érzékeny orvosi berendezéseknek. Két Bács-Kiskun vármegyei rendőr munkáját is elismerték az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. Vaslóczky Ferenc rendőr ezredes, a vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kiemelkedő szolgálati tevékenységéért rendőrségi főtanácsosi címet kapott. Simon Gábor rendőr főtörzszászlós, a Kunszent Miklósi rendőrkapitányság körzeti megbízottja rendőrségi tanácsosi címben részesült, írja a Keol. Az elismeréseket a belügyminiszter adományozta az állami ünnep alkalmából. Az országos rendezvényen a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársait díjazták. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben vagy előléptetésben. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
5: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, izgalmas, egzotikus fűszereket, tonkababot, timutborsot, kakukkfű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
4: Kecskeméten 7 cukrászdában is elérhető az ország tortája, Kiskunfélegyházán pedig a Kovács cukrászdában kóstolható meg a sütemény. A délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 30 és 38 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor zivatar csak helyenként inkább a keleti ország részben fordulhat elő, a hőmérséklet éjjel 15 és 23, még holnap napközben 27 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gól.

itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 2 óra után 10 perccel elérkeztünk a hosszú hétvége péntek délutánjához. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik dolgoznak, és azokat is, akik pihennek. Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és persze az online közvetítésen velünk tikkadó hallgatóknál is. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Mondtuk, hogy tombolni fog az augusztusi nyár, nálunk 33 fokos igazi kánikula van, úgyhogy a legjobb, amit tehettek, ha hűvösben vagytok, és hallgatjátok a Rádió egy gongot. Mert hogy mi továbbra is két kézzel szórjuk a nyereményeket a nyerő nyár akciónkban. Ebben az órában például páros belépőt nyerhettek az augusztus 29-i 3. Hetény Festre. A következő órában kisorsoljuk a napi családi belépőt a Richter Safari Parkba, 4 és 5 között pedig érkezik a hét legnagyobb durranása, egy luxus glamping éjszaka a Safari Parkban, ahol zebrák és antilopok tőszomszédságában aludhat a család. A dolgotok továbbra is nagyon egyszerű, ha meghalljátok az óraslágerét, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és ha visszahívlak, csak az előadó nevét és a dal címét kell megmondani. Nem sokára érkezik a programajánló a Hírös Hét Fesztivál és a Félegyházi Napok mai sztárjaival. Ne menjetek messzire, annál is inkább, mert már is érkezik következő igazi mai slágerünk. Blondish és a Lovers on the Dance Floor.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy gong.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 8:30 már is nyílik a legfrissebb ünnepi programkatalógus. Javában zajlik a hosszú hétvége. Megmutatjuk, hol érdemes bulizni és kikapcsolódni ma este. Tombol a Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten. Ma délután 5 órakor a gyerekeknek az Alma Együttes zenél a főtéren. Este 7-kor a Légcsavarok Kecskeméti Zenekar lép színpadra. 9 órától pedig Radics Sándor, cimbalom művész varázsol elképesztő hangulatot. Holnap este a kecskeméti pop-rock szcéna elhunyt tagjaira emlékeznek a helyi zenészek, vasárnap pedig óriási Fergetek parti zárja a fesztivált a Neoton sztárjaival, Csepregi Évával, Végvári Ádámmal, Zoltán Erikával, Baby Gabival és Kozombolisszal. Jakabszálláson holnap szüreti felvonulás és vigasság vár mindenkit. A program hajnalban zenés ébresztővel indul. 12:30-kor indul a látványos falujárás csikósokkal és fogatokkal, este 8-tól pedig szüreti bál zárja a napot. Szombatig tartanak a félegyházi napok Kiskun félegyházán. Ma este 9 órakor Kökény Attila és Rakoncai Viktor adnak élő nagy koncertet, holnap pedig Kálai Saunders András és a Nox robbantja fel a színpadot. Óriási lesz tehát a pörgés a hétvégén, most pedig következik az óraslágere. Hallgassátok figyelmesen, jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvétel címét, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Óranyereményünk egy páros belépő a harmadik hetényi fesztre, de bekerülhettek a napi és a heti fődíj sorsolásba is. A folytatásban pedig nem sokára jön majd az időjárás előrejelzés.
0: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély hétvégi játékunk nyereményére. Nyerő nyár! Rádió 1 Gongon!

A Rádió egy gong. 1:30 perccel. Pillantsunk rá a hétvégi időjárás előrejelzésre. Lássuk, meddig tart még a kánikula. Annyit elárulok, hogy nem sokáig. Ma továbbra is napos időre számíthatunk, de felhők zavarhatják a napsütést, és elszórtan zápor és zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél élénk, erős lesz, óriási a hőmérsékleti kontraszt az országban. Míg északnyugaton 27 fokot mutatnak a hőmérők, nálunk 33 fokos, igazi forróság tombol. Holnap napos komoly felhős idő vár ránk. Zápor csak északkeleten lehet, nálunk csapadék nem várható. Az északnyugati szél megélénkül, a 22 fokos hajnal után egyelőre 28 fokot jósolnak. Vasárnap kevés felhőre és sok napsütésre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Hajnalban 18, délután ismét 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Ennyi volt az időjárás, a folytatásban érkezik Felix Jain és az Ain't Nobody.

0: szerettem a zenéket, amiket játszottok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Itt a Rádió 1 Gong, 3:43 után 2 perccel. A péntek délutáni közlekedési körkép következik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mize között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a hetényi pihenőt pedig a főváros felé zárták le. Röszke felé a külső és a leálló sáv használható. Kecskemétnél a híd felújításnál a leálló sávot kerítették el, Kunszállás és Kecskemét között pedig mindkét oldalon a belső sávban lezárva szalagkorlát csere miatt. Az M44-es autóúton Kunszentmártonnál csomópontépítés miatt mindkét oldalon csak a belső sáv járható. És végül az 5-ös főúton Kecskeméten közműbekötés miatt van félpályás lezárás, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon útépítők dolgoznak. Kecskemét nyugati határában a körforgalom építésnél torlódásokra kell számítani. A tereléseknél és a szűkített sávokban figyeljetek a sebességkorlátozás. Nem sokára jövünk mai utolsó játékosunkkal, a folytatásban pedig itt van már is Shouse igazi mai slágere, a Won't Forget You.

0: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából, Orsit keresem.
1: Szia, Orsi vagyok.
0: Szia, Orsi. Először is áruld el nekem gyorsan, munkában hallgatsz minket, vagy pihenés közben?
1: Itthon vagyok a kisfiammal, pihenünk a klímás helységben.
0: Nagyon helyes, jó pihenést kívánok, akkor most már csak arra vagyok kíváncsi, melyik volt az óra slágere, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe? Már hallom, egyébként fordítsd le nekem, mit mond a fiatal úr vagy hölgy?
1: Hát kisfiú.
0: Akkor fiatal úr, tehát mit mond?
1: Orbán Rudi és a kereszthúzat.
0: Megnyerted óranyereményünket, ez egy két főre szóló páros belépő a harmadik hetényfesztre, és bekerültél a napi, illetve a heti

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
1: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz
2: a harmadik Hetény Festre augusztus 29-ére.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik Hetény Fest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Szeged!
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ez az utolsó visszaszámlás!

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Ismerős a hang, amikor a...
6: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
7: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
8: Jót tenni együtt még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj barát hívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is, te 15.000 forint extra juttatást kapsz. Megállás pedig nincs. A jutalom minden egyes meghívott barátod után újra jár. Segíts másokon, építsd a közösséget, és részesülj a jutalomból is. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Újabb kórházi kisokos érhető el, lakásokba és autókba próbált

0: bejutni egy férfi Kecskeméten, behozhatja a nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. A beteg edukációs sorozat soron következő témája az ortopédia. Kovács Gyula, az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa segít eligazodni az ízületi fájdalmak, a protézis beültetések és a műtétek világában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy melyek a leggyakoribb ortopédiai panaszok, mi okozza a leggyakrabban az ízületi fájdalmat, milyen beavatkozásokat végeznek leggyakrabban a kecskeméti ortopédiai osztályon, vagy hogy miért fontos a gyógytorna, és mit tehetünk az ízületek védelméért. Elfogtak a rendőrök egy 30 éves férfit, aki egy kecskeméti társasház lakásaiba, majd az udvaron parkoló autókba próbált bejutni. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi augusztus 16-án este jutott be a lépcsőházba, ahol több lakás ajtaját is megpróbálta kinyitni. Miután egyiknél sem járt sikerrel, az udvari parkolóban több autó ajtaját is végigpróbálta. Az esetet észlelő egyik lakó nem avatkozott közbe, hanem azonnal értesítette a rendőrséget a 112-es segélyhívón. A járőrök rövid időn belül elfogták a férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy hasonló helyzetben ne próbáljanak saját maguk közbelépni, hanem mielőbb értesítsék a hatóságokat. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
1: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása. A vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátással rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minőség.
0: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, erős széllel a hőmérséklet, éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten a radio1gong.hu oldalon. 10 perccel múlt 3 óra, a stúdióban pedig tetőfokára hág az izgalom. Kormos Zsolt vagyok, ebben az órában új játékot már nem indítunk, a kalap megtelt, a számítógépünk pedig pörgeti a neveket a napi főnyereményért. Néhány perc múlva kisorsoljuk a 4 személyes családi belépőt a Richter Safari Parkba. 4 óra után pedig érkezik az egész hét legnagyobb durranása, a Safari Glamping éjszaka. A rövidesen következő pletyka blokkunkban a hét legpörgősebb közösségi médiás trendjét mutatjuk meg. Eláruljuk, hogyan csinálhattok otthon szénsavas, pezsgő gyümölcsöket. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Már is megyünk tovább, következik Alex Kenji és a Bambole.

Itt a Rádió egy gong, 3:30 lesz 10 perc múlva. Péntek délután, amikor a jó melegben valami frissítő nasira vágyunk a közösségi oldalakon, berobbant az idei nyár legmenőbb és legfurcsább hűsítő trendje. A módszer neve szénsavas gyümölcs, és a fiatalok meg a gasztrórajongók teljesen megőrülnek érte. A trükk lényege, hogy a friss szőlőszemeket vagy málnát beletesznek egy szikvízkészítő szifonba, vagy egy szorosan zárható üvegbe szódavízzel, bedobják a fagyasztóba 2 órára, majd amikor kiveszik, a gyümölcsök héja alatt a nyomás hatására parányi szénsav buborékok keletkeznek. Amikor ráharapsz egy fagyos szőlőszemre, az nem csak hogy jéghideg, hanem konkrétan pezseg, és robban a szádban, mintha szénsavas üdítőt ennél. 100%-ban természetes, nulla cukor, és zseniálisan hűsít a kánikulában. Próbáljátok ki a hétvégén, nem fogjátok megbánni. A pezsgő gyümölcsök után nem sokára megnézzük a hétvégi időjárás frissítést, és már érkezik is Rihanna igazi mai slágere.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Egészen pontosan 3:30 van, ismételjük át a hétvégi időjárás előrejelzést. Ma a gomoly felhőkből este felé elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A térségünkben 33 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap napos, gomoly felhős idő vár ránk, csapadék nélkül, élénk északnyugati széllel. A 22 fokos frissítő hajnal után napközben 28 fokig melegszik a levegő. Vasárnap csontszáraz, napos idő jön, a 18 fokos hajnal után 28 fokos kellemes nyári időjárással. A nap ellen használjatok fényvédőt, és ha a strandon vagy vízparton vagytok, inkább az első dörgésnél jöjjetek ki a vízből. Nem sokára jönnek a legfrissebb útinformációk, a folytatásban pedig Tóth Abigail megyünk tovább. Következik a Sugar Daddy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 5 perc múlva, 3:44. Egy gyors helyzetjelentés következik a péntek délután úton lévőknek. Az M5-ösön Kecskemét és Lajos Mizse között belső sávelhúzás és a hetényi pihenő lezárása nehezíti a haladást a főváros felé. Kunszállás térségében mindkét oldalon belső sáv lezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál a külső sávok lezárása mellett dolgoznak, az 5-ös főúton Kecskemét belterületén pedig félpályás lezárás lassítja a tempót. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában az új körforgalomnál torlódásokra kell számítani. Érdekesség, hogy a nagy hőségben a forró aszfalt felett felszálló meleg levegő fénytörése okozza azt a jelenséget, amikor úgy tűnik, mintha vizes lenne az úttest előttünk. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata, következik Álok és Éva Max közös felvétele, a

0: Igen, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Trixit keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia, Trixi. A legeslegelső kérdésem. Kicsi

0: Rendben?
1: Szuper, rendben.
0: A napi fődíjunk tehát elkelt. Hátra van még a leges legnagyobb durranás. A következő órában kisorsoljuk heti fődíjunkat, az egy éjszakás családi luxus glamping szállást a Richter Safari Parkba. Valakire nagyon várnak már a zebrák és az antilopok, most viszont jönnek a reklámok és a hírek. A következő órát Hypaton igazi mai slágerével kezdjük. Jön az Out of My Head.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A harmadik Hetény Festre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik Hetény Fest támogatásával.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
8: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu.
9: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, S. Oliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
10: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlé vásár tart Kecskeméten, a Mészőgyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
11: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Lakiteleki Ifjúsági Fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tőserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
13: A szőlészet és a borászat kihívásairól tanácskoztak Kecskeméten. Országos viradónapot tartanak szombaton. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A klímaváltozás, az aszály és a szőlőt veszélyeztető betegségek is központi témái voltak az Alföldi Bor, Szőlő és Kenyér konferenciának Kecskeméten. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő szakmai rendezvényen szőlészek, borászok, kutatók és növénynemesítők találkoztak, hogy megosszák egymással a legújabb tapasztalatokat és kutatási eredményeket. Az előadásokon szó volt a szélsőséges időjáráshoz alkalmazkodó technológiákról, a növénynemesítés lehetőségeiről és a szőlőt veszélyeztető betegségek elleni védekezésről is, írja a hírös.hu. A szakemberek szerint az Alföld különösen kitett a csapadékhiánynak, ezért egyre fontosabb a kutatóintézetek és a termelők szoros együttműködése. Országos véradó napot tartanak augusztus 22-én szombaton. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Kecskeméti Területi Vérellátó Intézet is kora délutánig. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablak.

0: Van is a jövő héten, augusztus 24-én hétfőn az izsáki, augusztus 26-án szerdán a keceli hivatal tart zárva. Az épületekben informatikai karbantartás zajlik majd, ezért nem fogadnak ügyfeleket, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
1: 4 témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak, még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést. Ezek a helyzetek megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára.
0: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő, valószínű erős széllel a hőmérséklet, éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermek.

A Rádió 1 gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Ezennel pedig belevágunk a péntek délután utolsó, mindent eldöntő órájába. 10 perc elmúlt 4 óra. A stúdióban vibrál a levegő a feszültségtől. Kormos Zsolt vagyok, és elárulom nektek, hogy ez a heti fődíj sorsolás órája. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. A számítógépeink már pörgetik az egész héten beérkezett helyes megfejtők neveit, de előtte nem sokára kinyitjuk a pletyka rovatunkat, a legújabb Silent Travel utazási trenddel, és az óra végén az is kiderül, ki lesz a nyerő nyár igazi hőse, aki megnyeri az egy éjszakás családi glamping élményt a Richter Safari Parkba. És már megyünk is tovább, következik Lady Gaga és az Abrakadabra.

Fél öt lesz 7 perc múlva, és a Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Nemrégiben egy olyan meglepő utazási és pihenési trend járta meg a nemzetközi sajtót, ami a túlhajszolt hétköznapok után mindenkinek azonnal felkelti az érdeklődését. A turisztikai szakemberek szerint az idei nyár leggyorsabban terjedő trendje az úgynevezett silent travel, azaz a néma pihenés. Ennek a lényege, hogy az emberek olyan erdei szállásokat és például safari parki glamping sátrakat keresnek, ahol nincs televízió, nincs folyamatos városi zaj, és a vendégek önként vállalják, hogy napi 3-4 órára kikapcsolják a telefonjukat. A mérések szerint mindössze 24 óra ebben a csendes, természetközeli környezetben, ahol csak az állatok és a fák hangját hallani, jobban leviszi a stressz szintet, mint egy egyhetes tengerparti, zsúfolt nyaralás. Na pontosan ilyen természetközeli élmény vár a mai fődíj nyertesünkre is. A csendes trend után nem sokára jön az időjárás utolsó mai összegzése, és jönnek a friss útinfók. Milky Chance-szel megyünk tovább, következik a Stolen Dance.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A rádió egy gongot halljátok, fél öt múlt 4 perccel. Összegezzük a hétvégi időjárást. Ma este a 33 fokos meleg után záporok és zivatarok hűthetik vissza a levegőt. Holnap megérkezik a frissülés. Sok napsütés mellett csapadék nem várható, a hajnali 22 fok után kellemes 28 fokra készülhetünk. Vasárnap igazi strandidő jön, zavartalan napsütéssel és 28 fokos meleggel. Érdemes kihasználni a hétvégi kellemes időt, frissüljetek fel, nem sokára jönnek az utolsó útinformációk, a folytatásban pedig Bibi Rexa és Faceless közös felvétele indul a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Péntek délutáni záró közlekedési körképünk következik. Az M5-ös autópályán Lajos Mizse, Kecskemét és Kunszállás térségében terelések és belső sávlezárások lassítják a haladást. Budapest felé a Hetényi pihenő zárva van. Az M44-esen Kunszentmártonnál csak a belső sávon halad a forgalom. Az 5-ös főúton Kecskeméten, az 52-esen pedig Solt és Fülöp szállás között, valamint Kecskemét határában félpályás tereléseknél kell lassítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk a délutáni csúcsban. Remélem, a telefon mindenkinek a keze ügyében van, mert nem sokára jön a heti fődíj sorsolás. A folytatásban igazi mai slágerrel megyünk tovább. Következik Switch Disco és a Sleep Tonight.

0: Hello, igen.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Dorinát keresem, szia!
0: Én vagyok.
1: Képzelj el egy képet. Este kinyitod a sátor ajtaját. Kint csillagos az ég és a kerítés túloldalán egy zebra meg egy antilop sétál el melletted. Aludtál-e már valaha ennyire vadregényes helyen?
0: Nem.
1: Most már sejted, hogy miért hívlak?
0: Igen, hát remélem, hogy egyre gondol, vagy hát, hogy ugyanarra megnyertem a...
1: A heti fődíjunkat, gratulálok! Egy családi VIP belépőt, két felnőtt és két gyermek részére. Négyen vagytok? A családban?
0: Így van, igen.
1: Pontosan négyen, tökéletes. Akkor ezt direkt nektek találtuk ki. Ez egyébként egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés. Kit fogsz felhívni most azonnal, hogy elújságold? Képzeld, megnyertük a Rádió egy Gong heti fődíját.
0: A férjemet.
1: Ah, nincs otthon, akkor ezek szerint dolgozik.
0: Így van, dolgozik.
1: Akkor együttérzésem, de ezzel a hírrel szerintem nagyon-nagyon fel fogod dobni. Nem csak őt, hanem a gyerekeket is. Bízom benne.
0: Az biztos, igen.
1: Érezzétek jól magatokat, és természetesen, ha készülnek képek, azokat nagyon szívesen megnézzük a Facebook oldalunkon is, jó?
0: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
1: Oké.
0: Úristen.
1: Mi volt a mai napod legjobb pillanata?
0: Na hát most ez egyértelműen.
1: Oké, erre a kérdésre csak ez lehetett a válasz. Még egyszer hatalmas gratuláció a heti fődíj nyertesünknek, és nagy köszönet mindenkinek, aki velünk játszott a nyerő nyár folyamán. Ennyi volt már a péntek délutáni közös pörgés. Holnap újra találkozunk 10 órától, akikkel viszont nem, azoknak fantasztikus, pihentető és frissítő hosszú hétvégét kívánok. Holnap délelőtt egy új játékba vágunk bele. Addig is, sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
1: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz
2: a harmadik hetényfesztre augusztus 29-ére.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik hetényfeszt támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót

0: Igen, mindig megéri.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Jövő héten az egész ország Szeged

0: Balaton.
1: Irány Szeged.
0: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándék. Feltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
1: Ez az utolsó

0: az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
3: Roncsautó átvétel. Pipoparc Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
4: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
7: És most!
0: Rádió
7: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition! 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
8: Tűpontosan délután 5 órától a Temurról rendelt Juhász Geri még mindig a stúdióban, és mellettem Regál Lili!
9: Szia, ti is! Én nagyon örülök, hogy látlak!
8: Hello, hello! Tündököz, komolyan mondom. És hát még mindig nyár van, még mindig brutál jó idő. Ma fellépsz a Strandfesztiválon is, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó lesz ez a mai mix.
9: Bemelegítünk, én biztos, hogy rajta leszek, úgyhogy csapjunk is bele a mai 2 órás live mixbe. Elsőként érkezik a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

0: Lili!
1: Ciao, Ati, és üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Ma is nagyon sokan haladnak a Balaton felé az M7-esen, és hát rengetegen írták, jelezték, hogy volt egy baleset az M7-esen Pákoszt közelében, Lili, úgyhogy készülj arra, hogyha majd mész, akkor a dugó lesz.
1: Hát remélem, hogy minden rendben lesz, mindenki vigyázzon magára az utakon.
0: Jelen pillanatban lépésben lehet haladni, és több mint 6 kilométeres a sor. Azt mondja egyébként Ferko, aki küldte most az SMS-t, hogy a velencei pihenőhelynél lehet, hogy érdemes letérni az autópályáról és kerülni. Jönnek üzenetek is, szia, Atis, Bence vagyok, éppen pakolom be a kocsiba a cuccokat, mert indul a hétvégi balatonozás, közben Regál Lili mixe szól, úgyhogy már az indulás előtt megvan a fesztivál hangulat. Lili, este mi is ott leszünk, és találkozunk a Rádió Stage-nél.
1: Júj, annyira örülök egyébként az ilyen üzeneteknek, amikor itt személyesen is találkozok a hallgatókkal. Én 1 órakor fogok kezdeni a Rádió Stage-en, úgyhogy várlak titeket szeretettel.
0: Ebben a pillanatban jött Zsófi, írta, sziasztok, a barátnőimmel készülünk a mai estére. Lili mixe most is toppon van, már most mindenki táncol, pedig még el sem indultunk. Nagyon jó kis pénteki hangulatot toltok.
1: Köszönöm szépen! Na, úgy látom, hogy akkor ma jók az energiák. Egyébként ma én is úgy keltem, hogy elképesztően várom ezt a napot, nagyon várom a fellépést, úgyhogy remélem, hogy minél több hallgatóval fogok találkozni.
0: És azt ne felejtsük elmondani, egy olyan DJ zenél most itt, aki Ibizát is megjárta, ugye, drága Lili, erről mindjárt beszélgetünk majd egy picit, csak menjünk tovább valami nagyon jó zenével.
1: Rendben, pörgünk is tovább egy hatalmas klasszikussal, ami nem más, mint a Mojo és a Lady itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: Mix Summer Editionben, ráadásul két órán keresztül. Mellettem Regán Lili keveri az igazibai slágereket. Hello, hello!
1: Szia, ti is üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És azért azt ne felejtsük el, hogy drága rádió egyesek, most egy olyan DJ zenél nekünk, aki Ibizán lépett fel még napokkal ezelőtt. Hogy érezted magad?

0: boldog voltam, hogy úgy szálltam fel a repülőgépre, hogy fellépni megyek Ibizára. Óriási élmény volt egyébként, egy house setet játszottam, és a tulajnak is nagyon tetszett. Pont most láttam egyébként, hogy kiposztolták a videómat, és azt írták oda, hogy először voltam ott, de biztosan nem utoljára, úgyhogy ez most egy ilyen sok nekem is ez a poszt. Nagyon nagy élmény volt egyébként ott fellépni.
1: És nekünk tudatlanoknak el lehet mondani, hogy érkezik egy ilyen ibizai fellépés, egyszer csak megcsörren egy telefon, vagy te előtte voltál már ott bulizni, és oda szóltál, hogy ja, egyébként én DJ-zek Magyarországon, hogy megy egy ilyen?
0: Így is lehetne, de nem így történt. Látták ugye a profilomat, a press anyagomat, hogy ki vagyok, mit csinálok, tetszett nekik, és meghívtak fellépni, én ezt már azelőtt tudtam.

0: Na jó, de hogyha ismernek téged, és megnézték a presszanyagodat, tudják, hogy milyen zenéket játszol, akkor miért nem olyan zenét kérnek tőled, amit amúgy is játszol, miért egy másfajta szettet kérnek?
1: Én szerettem volna egyébként, én szerettem volna ezt az oldalamat is megmutatni. Számomra is egyébként ez egy újdonság. Nagyon-nagyon szeretem az underground zenét, úgyhogy számomra ez egy új tapasztalat.
0: Itt nálunk most igazi mai slágereket játszik Lili. A vonaton is ez szól, Jocsi írta egyébként a Viber, csak mondom. És nagyon csinos vagy, Lili, ezt Martin írta a Viberező, és kérdezi, hogy hogy van a cicus Gömbi.
1: Köszönöm szépen, hát mindenféle üzenet érkezik. Gömbike nagyon jól van, ez még nem a fellépő szettem, ma egyébként egy külön ruha készül a mai fellépésemre, még én se láttam soha, nagyon kíváncsi vagyok rá, de majd ezt a social media felületeimen
0: látok. Ezt akartam megkérdezni, hogy mi még most élőben vagyunk a YouTube-on, és ha megérkezik ez a ruha, látni fogják a hallgatók, vagy nem? Vagy majd ott a fesztiválon tessék meg?
1: Majd igen, a fesztiválon.
0: Hát nem mutatjuk meg, de én láthatom.
1: Na-na.
0: Jó, megnézzük. És mivel megyünk most tovább, én azért már hallom, hogy mi jön. Nagyon jó zene.
1: Ed Sheeran érkezik, és az Azizám itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Lili, mondd, légy szíves, hogy hogy állok?
1: Hát ilyen flamingo állásban állunk, ugye, hogy az egyik lábunkat a térdünkre tesszük, mert nekem így kényelmes, és én nagyon sokszor állok így, és azt is mondta, hogy ez elég fura, kipróbálta, és hát nem tudom, nem tűnsz túl komolyan.

0: lehet ez ilyen táncos szokás egyébként, de nem tudom, nekem olyan kényelmes.
1: Nem tudok hosszabb ideig egy lábon állni folyamatosan, neked meg ez a komfortos.
0: Hát igen, most ez

0: bírjam tovább, de még azért húzom az idegeket, az idegeimet. Itt van egy-két SMS. Sziasztok, Lili és Atis, Peti vagyok a teraszról. Egy hideg üdítő a kezemben, élvezem, hogy holnap sem kell korán kelni. Lili zenéi pedig tökéletesen megadják az alaphangot. Este is hallgatlak majd titeket a rádióból. Szuper, hogy van közvetítésetek a fesztiválról.
1: Köszönöm szépen, Elnes!
0: Majdnem elestem. Nóri írta, szia Atis, mi éppen úton vagyunk a Balaton felé, és a kocsiban természetesen a rádió egy szól, Lili mixe alatt pedig már a fesztiválon érezzük magunkat.
1: Jaj, de jó, tényleg várlak titeket szeretettel.
0: Hát akkor, drága Rádió 1-esek, most egy icipici szünet, aztán, mivel hogy Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a következő órában is Lili mixeri az igazi mai slágereket itt a rádió. Leteszem a lábam. Pihenő!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
3: Önnek a Protexin kell!
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
9: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
10: Lehet is.
9: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
10: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
11: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj!

0: miért különleges az év 35. hete?
1: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
0: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
7: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy szemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
8: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
9: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
8: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
10: Házépítésben gondolkodsz?
11: A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
10: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
11: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turistabusz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokba a levendulát a szálloda kertjén. Vacsorára elvitték a literes ketchupöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a strandon, hogy osztogatják, mint a békepipát. Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. A feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópálya matricát, mert az 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 alatt otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugor ásványvíz, 1 kartonk tartós tej. Ölükben a nagy méretű kávéfőzőgé.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre?

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Györke Attilát a 89.5 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Kettő perccel vagyunk 6 óra után, a Temuról rendelt Juhász Geri még mindig a stúdióban, mellettem pedig Regál Lili!
1: Sziasztok! Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Hát a fél reklámblokkot továbbra is flamingo állásban töltötted.
1: Hát én imádom ezt, nem tudom. Észre se veszem, és így állok egyébként. Raktam ki egy videót rólunk sztoriba.
0: Ah, mindjárt tovább osztom. Bali írta, sziasztok, Ati, te olyan vagy, mint én. Nem vagy szép, csak roppant mutatós. Lili viszont nagyon jók a zenék, szép vagy, mint mindig.
1: Köszönöm szépen, kedves tőled.
0: Indítsuk be ezt az órát.
1: Na, akkor kezdjük el a második órát, ami biztos vagyok benne, hogy nagyon gyorsan el fog röppenni. Érkezik Kamrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a Live Mixben két órán keresztül szólnak az igazi mai slágerek. Summer Edition mellettem Regál Lili! Szia Lili!
1: Szia, ti is üdvözlök mindenkit!
0: Élő közvetítés ma este 8 órától Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió Stage-ről, ahol Lili is fellép, úgyhogy jelen pillanatban tőle egy nagyon jó kis fesztiválra felkészítő szettet kapunk. Ilyen zenék lesznek majd a buliban is?
1: Azért szerintem erősebb szettet fogok játszani, egy órától leszek a Rádió Stage-en, úgyhogy várok minden hallgatót
0: szeretettel. Hajnali egy óra erősebb szettet kíván.
1: Az biztos.
0: Az biztos. Fontos közlekedési információ. Rengetegen írják a balesetet a Balaton felé az M7-esen, Pákoznál történt az 50-es kilométernél. Megindult a forgalom, de a 6 kilométeres torlódás nagyon-nagyon lassan oszlik, úgyhogy korábban egy hallgató azt javasolta, hogy a velencei pihenőhelynél érdemes elhagyni ezt a pályát, és Székesfehérvár kelet akárt csomópontban visszamenni az M7-esre. Köszönjük szépen, és bárki bármit lát, még szóljon SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Hát Lili, te is arra felé mész majd, csak mondom.
1: Tudom, tisztában vagyok vele, éppen elkezdtem izgulni, hogy akkor most hogyan legyen, de majd megoldódik biztosan.
0: Egy kis gyors kaját vegyetek az M7-es elején, aztán irány majd a Strandfesztivál. Mivel megyünk most tovább?
1: Lehet, hogy a hallgatók közül páran már megismerték, mert egy elég jellegzetes loopot fogtam meg. Szerintem senkinek sem kell bemutatni. Érkezik a Dilemma egy új remixben itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egészen este 7 óráig. Regál Lilivel!
1: Hello újra mindenkinek! Röpül egyébként az idő, most már csak hát egy bő fél óránk van. Elképesztő, már másfél órája nyomjuk a Live Mixet.
0: És elképesztően figyelgetjük, hogy mi történik az M7-es autópályán. Neked nagyon fontos, mert le kell majd érned a Strand Fesztiválra, ott is fellépsz. Jegyezzük meg gyorsan, este 8 órától élő közvetítés itt a Rádió 1-en, az összes frekvenciánkon. Reni gyorsan meg is jegyezte, az M7-es baleset miatt már érdemes Pázmánnál elhagyni az autópályát, Pázmán, de legkésőbb Velencénél, azt írja. Helyszínelés zajlik, egy Suzuki valószínűleg belerohant az előtte levő járműbe, az autó eleje eltűnt, szóval nagyon csúnya baleset. Pákozdi pihenőhely után az M7-es autópálya már járható, de még mindig sokan indulnak meg, úgyhogy van sor, viszont már gyorsabban lehet haladni, írta Reni. Köszönjük szépen a kiegészítést. És képzeld, Lili, nem mindenki úton van ám, csak mondom. Szia, Atis, Eszter vagyok, Lili Mix-e szól nálunk is. Szuper jó a hangulat a konyhai pakolgatáshoz. Hallgatni foglak titeket este is.
1: Köszönöm szépen, hát küldöm hozzá az energiát, meg mindenki, aki dolgozik, aki autóban utazik, és hát remélem, hogy élvezitek a mixet.
0: Apropó konyha, kedves Lili, mit iszol?
1: Hát, nem is tudom. Egy vizet? Egy az nem vizet? Egy túl nagy kérdés.
0: Jó, oké, hozok mindenféleképpen, mert hogy elmegyünk most egy kis hidratációs szünetre, hydration break, aztán folytatódik a Rádió 1 Live Mix, jó? Mivel megyünk majd mindjárt tovább?
1: Így van, hát egy olyan dal érkezik, amit biztos, hogy ismerni fogtok, női előadó, úgyhogy ne menjetek messzire.
0: Jó, titkolozunk, jó, én már nagyjából látom, hogy mi érkezik, szuper jó kis zene, úgyhogy tessék maradni. Kis hidratációs szünet, hozom a vizet Lilinek, és aztán folytatjuk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Kinek miért stresszes a melója, illetve melyik a legstresszmentesebb? Légiirányítók 12 óráznak. Ezt ugye megkérdezzük, mert van egy légiirányítónk. Hello Tomi, jó reggel, ciao.
6: Hello, sziasztok, jó reggel. 12 órás műszakon belül el van osztva, igen, hogy van, amikor ott ülünk a radarképernyő előtt és dolgozunk, és van, amikor meg kötelező pihenőben vagyunk. 3 óra egybe, utána mindenképp kell egy pihenő, a normál az másfél óra kb., amit egybe dolgozol, és utána egy kis pihenő.
5: De a magyar légtér vagy a Budapest felett repülőgépek azért az viszonylag így a nemzetközi légtereket meg reptereket nézve azért egy nyugisabb történet, nem?
6: Nem igazán. Távolközletnél vagyok, ami azt jelenti, hogy én azokat a gépeket irányítom, akik a kondenszsíkot húzzák odafönt. Van olyan szektor, országrészünk, a nyugati Magyarország rész, ami Európa top 3 legkomplexebb légiforgalmi irányító szektorában benne van.
5: Wow, tehát annyi az átmenő forgalom felettünk, ami annyi nem száll át, le, csak
6: nem,
5: átmegy.
6: Nem csak az átmenő forgalom mennyisége, hanem a komplexitása, hogy sok nagy reptér van a közelünkben, ahonnan felszálló repülők, leszálló repülők, sok a magassági mozgás, amin át kell fűzni egymáson a repülőket, és ezek mind a komplexitás értékhez adnak hozzá, nem csak a szám szerinti értékhez, de egyébként szám szerinti értékben is igen, eléggé elő vagyunk.
5: Hány képet vizel egyszerre? Tehát hogy mi a rekord? Mi volt, amikor azt mondtad, hogy ez egy izzadságcsepp megjelent a homlokodon, mikor így látta, ránéztél a monitorra?
6: Hát ez egy nagyon rugalmas dolog, mert hogyha túl sok van, akkor szétszedjük a szektorokat kisebb szektorokra, tehát mindig van egy határ, amit próbálunk nem elérni. 20 az már azért egy szép szám.
5: Mi a közel? Tehát repülési mértékben mi a közel?
6: Ha jön két gép szembe egymással, totál szembe egymással, akkor legalább 1000 lábnak lennie kell.
7: Hát az olyan 300 méter körül.
6: 300
7: méter, az még tök oké két gép között.
6: Igen, teljesen oké.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, és a következő percekben 7 óráig mellettem még Regál Lili, és rengeteg üzenetet kaptunk. Andi írta, szia Lili, nagy rajongód vagyok már régóta, nagyon szeretem a zeneidet, amit lejátszol. Nagyon jó lenne, ha egyszer egy közös kép készülne, sajnos ma nem tudok ott lenni Zamádiban, pedig olyan jó lett volna ma látni téged.
1: Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen.
0: Mit mondhatunk Andinak, hogy hol leszel mostanában, hol készülhet közös kép?
1: Nagyon sok helyen leszek a közeljövőben, hála Istennek, nagyjából azt hiszem 17 vagy 18 fellépésem lesz 2 hét alatt, szóval tényleg nagyon-nagyon sok helyen megfordulok majd, úgyhogy várom szeretettel.
0: Lili oldalai meg lehet nézni, hogy hol megtalálható. Pepe írta, sziasztok, jó látni, ahogy együtt nyomjátok, Attis király, Lili pedig királynő, isteni a mai Lili Mix. Az M1-esen haladok Pest felé, egyelőre zavartalan a közlekedés, de azért ésszel, mindenki vigyázzon magára, puszi pacsi, Pepe!
1: Köszi, és igen, pontosan egyetértek, mindenki vigyázzon magára, és jó utat!
0: Nagyon sokan hallgatnak minket útközben, mi az, amivel most pöröghetnek, akik bedugultak?
1: Hát van egy remix, ami nekem a kedvencem ebből a dalból, úgyhogy elhoztam nektek Mary J. Blige-tól a Family Effort, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: DJ-nk, Regál Lili volt, hát szuper jó volt ez a mix, Lili.
1: Köszönöm szépen, egyébként hihetetlen, hogy már 7 óra van, én innen rohanok is tovább a Strandfesztiválra, ami az egyik kedvenc fesztiválom, úgyhogy várom majd a hallgatókat 1 órától a Rádió 1 Stage-en.
0: És addig is irigykedj, mert Máté ilyeneket ír. Sziasztok, mi a haverokkal készítjük elő a kerti bulit, melegszik a grill, hűlnek az italok, hangosodik a rádió, jó bulizás ma is mindenkinek a Rádió 1 Stage-nél, mi is ott leszünk veled, Lili, csak a rádió segítség.
1: Köszi szépen, nem tudom, azt tudod-e azt is, hogy én mindig éhes vagyok egyébként a rádióban, úgyhogy most is azon jár az eszem, hogy mit fogok enni, hol fogok enni. Konkrétan próbálok ilyenkor egészségesen kajálni, szinte lehetetlen.
0: Próbálom így kinagyítani neked a képet, Péli Ferenc küldött Viberen egy fotót, hát itt már óriási grillezés van, tüzecske a nyárson, húsika, Ferenc ezt így elküldte, hogy csorogjon a nyárunk, köszönjük szépen.
1: Köszi, nem nézek oda inkább, köszi.
0: Lili, hát akkor nektek jó utat, vigyázzatok magatokra, az M7-esen nézzétek meg okos navigációval, hogy lehet-e haladni. Ott a Pákozdi pihenőnél volt Balaton irányába baleset, de most már Oszlóban a tömeg, reméljük, hogy ez így is marad.
1: Pontosan, és hát most, hogy vége van a live mixnek, átöltözök innen is óriási ölelés a srácoknak, ugyanis egy egyedi ruha készült a mai fellépésemre. Most fogom először látni,
0: és ez csak én
1: izgatott vagyok. Hát először igen.
0: Ja, hát ez szuper jó. Indul a kívánság műsor, aztán este 8 órától élő közvetítés Zamárdival a Strandfesztiválról. Maradjon mindenki, a kívánság műsor első dala pedig Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézű szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig a készlet. Készleterejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
14: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
1: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a Gesztegyesor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
14: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
15: Megújult a Maxfit Zirio menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelhetett kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzéria. www.maxpizza.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turistabusz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokban levendulát a szálloda kertjén. Vacsorára elvitték a literes kecsöpöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a Sandon, hogy osztogatják, mint a Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. Feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópályamatricát, mert az 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 órát otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugor ásványvíz, 1 karton tartós tej. Ölükben a nagy méretű kávéfőzőgé.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul ma

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 10 perccel járunk 7 után, a mikrofonnál még mindig a Temuról rendelt Juhász Geri. Közlekedési infók egész délután jöttek az M7-esről, a Pákozdi pihenőhelynél történt balesetről. Balaton irányában még mindig van minimális sor, okos navigáció még mindig ajánlott. Akárcsak Budapesten, a fővárosban, több helyen is, úton, téren, rakparton van lezárás az augusztus 20-ai programokhoz kapcsolódva, a hidakon viszont már remekül lehet haladni. 20-as, 311, 111 a rádió egy forró drótja, jöhetnek még az üzenetek. Meg a dalkérések, ki van itt velem?
1: Szia, Atis, Andi vagyok.
0: Andi, szia, hogy telik az estéd, mit csinálsz?
1: Köszönöm, jól, megyünk koncertre éppen.
0: Helyes, péntek esti buli, kit néztek meg?
1: Szalód a szót nézzük meg, hallgatjuk meg.
0: Előtte meg buli a rádió egyel?
1: Benne vagyok.
0: Hiszen ezért hívtál. Melyik dalt hallgassuk meg?
1: Switch Disco-tól a Sleep Tonight.
0: Akkor emeljük a hangulatot, a
1: jó
0: koncertre menet. Andi, szuper estét nektek!
1: Köszönöm, köszi!
2: Hey, what's up? This is Sam Feld.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Forradalottunk 20-as 311-111, ki van itt velem? Halló?
1: Szia, Tis, egy rég nem hallott barátod, Márk vagyok.
0: Márk, szia, parancsolj.
1: Lenne hozzád egy kérdésem.
0: Egy kérdésed? Mondhatod?
1: Mit mond a részek focista?
0: A részek focista? Nem tudom, mit mond?
1: Berúgtam.
0: Jaj, de régen volt ilyen, Márk. Köszönöm szépen. Figyelj, kérj egy dalt. Mi a kedvenced? Mi az, amit most nagyon meg szeretnél hallgatni?
1: Az új David Guetta, Jennifer Lopez, kérem szépen. Hát mentsél meg ma estére. Save me tonight.
0: Save me tonight. Márk, szép estét neked. Ciao.
1: Köszi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kívánság műsor, halló!
1: Szia Tis, Feri vagyok. Főzöm a marha pörköltet. Várnak szeretettel.
0: Hova rohanjak?
1: Jaj, hát én azt elmondom, szegedi vagyok.
0: Akkor jó nagyot kell rohannom. Inkább kérj egy dalt.
1: Jó, a Loitól szeretném kérni a Get Lucky-t.
0: És kinek küldöd?
1: Küldöm a drágámnak, Ibinnek, akitől a marha pörkölt mellett.
0: Nálatok ilyen ez a péntek este. Király, köszi.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 8-tól jön az élő közvetítés Zamárdiból, a Strand Fesztiválról, a Rádió Stage-ről. Addig egy-két dal kérés még belefér. Bea írta, hello Ati is, vasárnapig milyen egy kolléganőm balatoni apartmanja. Én a teraszon, a család szerteszét. Imádom, hogy nyugi van, nincs munka, és hogy a Rádió Egy itt van velünk. Kérném a kedvenc dalomat, Good Life, pihenős hosszú hétvégét kívánok minden hallgatónak. Hello?
1: Hello?
0: Itt az Ati is.
1: Jó, itt kívánok, elsőre felvetted?
0: Vannak ilyen mázlik, parancsolj!
1: Szia, én Patime vagyok, és szeretnék valami jó zenét kérni. Szeretném az egész családomnak, három lányom van, nekik is, illetve a páromnak is, ő Sándor, és akkor mindenkinek.
0: A tiltott szó. Nem baj, szuper jó hosszú hétvégét kívánok az egész családnak, itt a dalotok a Rádió Egyen. Hey,

0: Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. Holnap este 6 órától itt a stúdióban mixel a világsztár, akinek elindítottam most a dalát. Ő blond is, a vonalban pedig...
1: Én Dani. Tóth
2: Bence van itt a vonalban.
0: Ó, apa és fia páros. A fiú hány éves?
2: 6 éves.
0: Apát meg nem kérdezzük meg, 18. Mi az üzenet?
2: Üzenjük azt a Venci anyukájának, az Edinának, meg a kistesójának, az Izabellának, hogy nagyon-nagyon szeretjük őket, ugye?
3: Igen.
0: Áruljátok el mindenkinek, hogy mi a kérdal?
2: A Never Walk Alone-t játszátok le, légy szíves.
0: Jó, elindítottam, és hallgassátok holnap este is 6 órától mindenféleképpen a Rádió 1-et, mert élőben itt a stúdióban mixel nekünk majd Blondie is!

0: és a Rádió 1 Stage-ről, Zamárdiból, a Strand Fesztiválról. Drága Rádió 1-esek, szerintem a hangulatot sikerült felhúzni a kívánság műsor dalaival. Köszi mindenkinek a dalkéréseket, szuper volt. Most jön egy icipici hidratációs szünet, és 8 órától a diszkós hit kezd.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ez az utolsó visszatérés.

0: az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turistabusz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyrokba a levendulát a szállodakertjén. Vacsora

0: főzőgép.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre

0: Új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
2: Lépj be a jövőbe.
0: Rádiófrekvenciák kap...

egy csak igazi mai sláger megy élőben, egyenesben. Zalmárdiból a Strandfesztiválról, Discoshit Radio Show, Bár Attila és DJ Junior nélkül. Az imént pedig távozott Gangó Bernadett, Imál Angel-dal az eredeti Move Into The Sun. És még mindig maradunk az előadónál, sorban a harmadik tőle. Drive Me Down. Egyben ez

Kicsit Radio Show és élőben jelentkezünk Siófokról. Akarom mondani Zamárdiból, a Strand Fesztiválról. Bárány Attila és DJ Junior nélkül, de velem Hambai PG-vel. Az előző négy, Email Angel saját szerzeménye. A hölgy, aki megalkotta Kicsiny Hazánk első világslágerét. És ha már világslágerek,

Strandfesztiválon. Rettentően hamar teltházas, kérem szépen ma este a Rádió Stage. Szevasztok Rádió 1! Kérik egy hatalmas sikolyt, mert élőben vagyunk a Rádió 1-en. Hogy hallja az egész ország, hogy mennyien vagytok. 3-ra! 1, 2, 3!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, élőben vagyunk. Zamárdi Olasz Strandfesztiválról, Diszkosít Radio Show, velem Hanvai PG-vel, és egy kisebb fajta tömeggel itt a stage-nél. Na gyere!

első köpenyt, tegye fel a kezét! Most pedig! Mindenki ugrál! És repülnek a Rádió 1-es esőköpenyek! Ott hátul! Jó csajoknak az első sorban!

Rádió egy csak igazi mai sláger, egy élőben egyenesen Zamárdiból, a Strand Fesztiválról, a diszkósit egészen 9-ig. Bárány Attila nélkül, de velem Hambai PG-vel és DJ Junior nélkül is érkeznek a világ legjobbjai.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy élőben Zamárdiból, a Strandfesztiválról. A játszok mögött jó magam, Hamai PG, egyébként pedig a diszkósit. És egy dal, amelyen beléptünk az angyalok városába. Az egészen forró tegnapi nap után, amikor délután DJ Oti játszottam, aztán a Kossuth téren, Magyarország hivatalos születésnapi partiján, utána pedig itt a Strandfesztiválon ugyanígy, a Radio Stage-en. Egy újabb nap, élő közvetítéssel, este 8-tól.

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
1: Lépj be a jövőbe.
0: Rádiófrekvenciák kapcsolatban.

Nagy gyönyörű estét kívánok mindenkinek itt a Strandfesztiválon. Hogy vagytok ma este? Hadd lássam! Az igen, gyerekek, 9 óra után egy kicsivel. Meghúzzuk a nyár végét együtt!

Nagyon finoman melegítünk. Na gyere szépen!

Sziasztok! Nyomjuk meg szépen! És az a durva, hogy élőben vagyunk, az egész országban hallgatott minket. Köszöntöm a kedves hallgatókat is! Azt kívánom, bárcsak itt lennétek, együtt élnénk meg ezeket a pillanatokat. Óriás, itt vagyunk a Slant Fesztiválon! Egy ártatlan péntek éjszakán! Így együtt! Rádió 1!

Kiszúrtam, van itt egy drón fölöttünk. Integetni kéne neki, figyelj csak! Hogy akik most csak hallanak minket, majd lássanak is.

Ha már egy ilyen nyári vibe-ban vagyunk. Jön még egy kis Ibiza. Aki elmúlt 30 valószínűleg érteni fogja. Strandfesztivál, tarts velem!

Kaptam a kedves hallgatóknak, mondom, egy ilyen 1000 éves Nikon fényképezőgépet. Nem tudom, hogy kell használni, de meg próbáljuk, jó? Lőjük egy selfie, gyere csak! Jó, meglőtte, várjál! Na háromra! Elől, hátul, jobbról, balról, hadd lássam a kezelezékbe, Szart Fesztivál!

Élőben a Slot Fesztiválon itt a Rádió Stage-en! Gyere, számítok rád!

Nagyon figyelj, hová nyár van? Jön egy kis meglepetés! Hol a kezed, hol

Jaj, de huncut! Na gyere, nézzük meg még egy karikát! Nincs is jobb, mint erre dölöngélni egy hidag itallal a kézben. Nagyon finom!

Én Joel Junior voltam, és tényleg nagyon hálás vagyok nektek. Kívánom, hogy maxoljátok ki a hétvégét. Jövő héten Szegeden zárjuk együtt a nyarat. További jó bulit!

üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

gondoltam, hogy tegnap voltatok a rádió eszésen végig. Legyen ez ma este is így! Azt mondom, felecsaptunk a ma estébe!

0: bulitban, figyelj, Geri, azt mondják, hogy vannak terápiás állatok, akkor vannak terápiás bulik, fesztiválok is, én azt mondom.
1: Na hát ez a mai, ez abszolút ilyen. Itt vagyunk egészen hajnalig, hölgyek, urak, a Loving Arms után érkezik majd ide a Rádió Esztése Pulmex.

A Strand Fesztiválon 2026-ban minden este 8-kor indul a Rádió 1 Stage élő közvetítéssel egészen éjfélig. Hello minden Rádió 1 hallgatónak! Ha azon gondolkodtok, hú, de jó a zene, de jó a buli, el kéne indulni. Hát akkor gyertek, gyertek! Nagyon az elején vagyunk még ennek a ma estének. Egészen hajnalig itt vagyunk. Ha bejöttök a főbejáraton, balra fordultok és meg is érkeztek. Ha a nagy színpad előtt vagytok, akkor balra kell jönni, és itt a Rádió 1 Stage. És itt vannak Magyarország legjobb DJ-i, még ma, és holnap. És ezek már az utolsó nyáresték 2026-ban. Gyertek, indulunk, Zamárdi Strandfesztivál, Rádió 1!

Tegnap ütemeltünk egy hatalmasat, Magyarország születésnapját ünnepeltük, de ha szétnézek köztetek, a ma esélyre biztos, hogy ráteszünk erre egy picit. Csak egy picit!

0: Tudod, Geri, miért mondtam azt, hogy egy picit?
1: Nem akarjuk túltolni.
0: Korán van még. Egy valamitől kell mindig jobbnak lenned, a tegnapi önmagadtól.
1: Mekkora mondás? Az is, te olyan bölcs vagy.

0: Kérdezem, ki akar jobban bulizni, mint tegnap? Hajlássam a kezén! Geri, nincs mit csinálni, tenni kell erre.
1: Így van, hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy itt vagytok. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Mi vagyunk a Rádió 1, ez a Rádió 1 Stage élő adásban, a Rádió 1 összes frekvenciáján egészen éjfélig. És akkor gyorsulunk.
0: Csile, figyelj! Rádió 1 hallgatóknak adjuk egy visszajelzést, hányan vagytok? Háromra mindenki sikít, figyelj! 1, 2, 3!
1: Fantasztikusak vagytok! Zamárdi! Hello Strat Fesztivál!

mondom! Strandfesztivál! Mindenki ébredjen fel! Avicii örökké él a Rádió 1-en, és az idei Strandfesztivál örökké élni fog a szívünkben! Köszönjük, hogy itt vagytok velünk!

0: Szóval figyeljetek, rádió egy hallgatók is, mindenki figyel!
1: Because maybe you're gonna be the one that saves me.
0: Csak úgy azt mondom, hogy mindenki emeli a kezét a magasba!

0: Na gyere, strand, most fogunk megőrülni! Élőben itt a helyszínen, a Radiohead Stage-en, és több mint 50 frekvencián szerte az országban, mert hogy egészen éjfélig tart az élő közvetítés, a buli pedig természetesen egészen hajnalig. Lassan megint zene a Radiohead Stage!
1: Figyelj, mutasd meg, hogy kell bulizni!

0: Hogy mondjátok, hogy van ez?
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

teszi mindenki a kezét! Gyere most, gyere fel, gyere fel, gyere fel! A lemezjátszóknál a Loving Arms! I'm alright, 'cause I'm a freak. In the dark, light I seek.

az utazás a rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.

0: és akinek az egyik remixét játszották idén pár hete a Tomorrowland-en. Fogadjátok szeretettel, úgy hívják őt, hogy Cool Max!
1: Kellemes szép estét kívánok, Rádió Egyesek! Nagyon vártam, hogy újra együtt bulizunk itt ma este a Strand Fesztiválon, és rengeteg

Strandfesztivál, Radio Ed Stage, harmadik este, nagyon nagyok vagytok, nagyon örülünk, hogy itt vagytok ma este. És ez még nagyon az eleje a ma estének. Reméljük, hogy mindenki jól van, aki nincs itt, siessen, elég erős lesz a buli. Főbejárattól balra rögtön megtaláljátok a Radio Ed Stage-et a lemezjátszóknál.

0: Hölgyek, urak, mutassuk meg a rádió egy hallgatóknak, mekkora a buli ma este, jó? Figyeljetek, képzeljétek, van itt mellettem egy piros gomb, az van rá, hogy fire, megnyomjam zsombor?
1: Nyom meg, Geri.
0: A Gyere Strand Fesztivál! 3, 2, 1, mindenki siki! Nem hallottam eléggé! 3, 2, 1!

Gyere Strand Fesztivál! Isten hozott mindenkit a Rádió egy stage-en! A lemezjátszóknál! Figyelj! Pull Max!

0: Gyertek, gyertek, mindenkit várunk ide! A kezem a piros gombon. Az van ráírva, hogy fire.
1: Hát akkor azok leszünk.
0: Gyere, Stolt Fesztivál, felfordnak a kezek a magasba! A lemezjátszóknál

0: Most vannak éjszakák, amikre nagyon sokáig emlékezni fogunk, amik nagyon sokáig ott maradnak az emlékezetünkben. Én azt gondolom, ez a mai ilyen. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma este!
1: Teljesen egyetértek, Geri! A hangulat a 110%-os! Na és kedves hallgatók, folytatásként! Jön a saját feldolgozás! Csapassuk!

0: Komolyan mondom, hogy a legjobb közönség vagytok, amit egy rádió kívánhat magának. Mi vagyunk a Rádió 1. Ha tetszik a zene, csak mondom, ez a fiatalember a rádióban is mindig akkor zenél, mint most, pénteken, 1 órában, 11 és éjfél között. Nem csak fantasztikus DJ, ilyen zseniális remixeket is készít. A neve, jól jegyezzétek meg, rengeteget fogjátok még hallani a következő években. Cool Max!
1: És ahogy mondtad, tényleg hazifáj ez a péntek esti óra! Sors Fesztivál, itt vagytok!

és lehozott mindenkit a Rádió 1 stage-en péntek este, Zamárdi Strand Fesztivál! Gyere fel! A lemezjátszóknál! Full Max!

Itt lesz Wilcox. Itt lesz Lotfi Begi. És tudjátok, ki lesz még itt a legvégén? Pure Beat! Mi a közös bennük? Mindannyian itt zenélnek! A Rádió 1-en este 9-től van egy műsor. A címe World is My Radio Show. Ebben zenél ez a fiatalember is. Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál! Éjfélig, Pull Max!

Strand Fesztivál Rádió 1 Stage. Reméljük, hogy bírjátok még! Drága Rádió 1 hallgatók, egyáltalán nem késő elindulni. Hajnalig itt vagyunk, éjféltől a lemezjátszóknál, Bill Cox. Aztán egytől Regan Lily. Most pedig az a fiatalember, aki a rádióban is mindig ilyenkor zenél, pénteken 11-től.

És ezek már az utolsó nyáresték a Balaton partján. Azért jöttünk ide ma este, hogy gyűjtsünk sok-sok emléket. Köszönjük, hogy itt vagytok, nagyon szeretünk benneteket a Radio 1 Stage-en, a lemezjátszóknál, itt a Strandfesztiválon. Pool Max!

És ahogy azt a kedves Rádió 1-es hallgatók is megszokhatták, adásaim során mindig eufórikus 15 percet csinálunk a végén. Na most figyelj!

0: Hölgyek, urak, élőadásban vagyunk, még néhány percig a rádió egy összes frekvenciáján. Szeretnénk egy közös képet veletek lőni ma este, hogy legyen egy fantasztikus közös emlékünk erről a mai éjszakáról, a rádió egy stage-ről.
1: Úgyhogy gyerünk mindenki, szeretném látni az összes kezet a magasban még egyszer utoljára! Rádió egy!

5, aztán egytől jön Regán Lili. Tudjátok, ilyen 2-től Lotfi Begi. Tudjátok, ki lesz 3-tól Björbi itt a lemezjátszók mögött. Itt a Strand Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Úgyhogy a Rádió 1 hallgató

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
2: én pedig Sully,
1: és mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti X-Air-t már is egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem lesz más, mint omboszakozás felvétel.

még mindig Mékenfes a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Bassimo-tól a Rhythm Be Our God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

0: Gabe és Fetszín közösségre szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább High-Sec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Run it up.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabelle készítettünk közösen, érkezik a Bongo. Maradjatok velünk!

Ez volt Linszka újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét egy saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm. Ez az Exile, velünk a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: csak igazi mai sláger megy. A Balatonról már visszakapcsoltunk, a Stadium X pedig óriási zenét az előző egy órában. Innentől pedig én hozom az igazi mai slágereket. Megállás nélkül Regálilit választottam a kezdésre, aki pedig üzen a számú 0620-311-111.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a Rádió egy DJ-je Metzger Viki jön, aki szerdán óriási bulit csinált a Strandfesztiválon a Rádió Stage-en, jövő héten pedig Szegeden a Színen zenél a Rádió Stage-en.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életértés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most is ezerre max fordulaton pörög a Rádió Stage a Strand Fesztiválon. Éppen Regál Lili van a színpadon, 2 órától Lotfi Begi, 3-tól pedig Pure Beat váltja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

lenni híjú. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig egy újdonságot mutatok, Loitól, akiről nagyon sokan mondták, hogy az előző dala az az a dal, ami kijött tőle, egy slágeres előadó lesz. Ennyi, ne készüljünk új felvételre. Hát, jelzem, készülnünk kellett, és nem csak hogy készülünk, hanem élvezzük is a legújabbat, mert egy óriási kedvenc, Loi ezúttal David Puentezzel közösen az igazi mai slágerek között. Ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.